0: 109,52 euró per megawattóra volt májusban másnapi szállításra a villanyáram átlagára a bukaresti áramtőzsdén. Ez közel 25 euróval, 39%-kal haladta meg az egy évvel korábbi értéket. Áprilishoz képest 16%-kal, közel 15 euróval drágult az elektromos energia a nagybani piacon. A villanyáram csak Írországban és Olaszországban volt drágább, mint nálunk. Németországban az átlagár 11 euróval volt alacsonyabb, mint Romániában, míg a franciaországi ára felét sem tette ki a hazainak. Idehaza a kínálat csökkenése miatt ugrott meg az áram nagykereskedelmi ára, mivel a csernavodai atomerőművet műszaki felülvizsgálat miatt leállították, a petrobrázi erőmű pedig csökkentett kapacitással termelt. Az áram nagybani piaci árának a tekintetében már tavaly is a legdrágább uniós tagállamok közé tartoztunk. A szolgáltatók által a másnapi szállítási piacon vásárolt villanyáram mennyisége Romániában az országos fogyasztás mintegy 30%-át teszi ki. Az Európai Bizottság igazságügyi és fogyasztóvédelmi főigazgatóságához fordult a nagyváradi Premontrei rendházügyében Kulcsár Terza József parlamenti képviselő. Ezt ő maga jelentette be a Facebook oldalán. A parlamenti képviselő, aki egyben a Magyar Polgári Erő nevű kis pártelnöke, azt írta, Brüsszelbe küldött levelében Fejes Rudolf Anzelm apát Premontrei prépos prelátus rendházból való kilakoltatására hívta fel a figyelmet. Jelezte az uniós szerveknek, hogy a román állami hatóságok súlyosan megsértették az Európai Unió alapjogi kártájának, valamint az emberi jogok európai egyezményének egyes cikkelyeit, amikor kilakoltatták az apátot. Fejes Rudolf Anzelm apátot május 27-én hajnalban lakoltatták ki a nagyváradi önkormányzat képviselői a Premontrei rendház önkormányzatnak ítélt helyiségeiből, miután áttörték az egykori Premontrei gimnázium és a rendház közötti falat. Akár 200 ezer euró támogatást is kaphatnak a Diaszpóra Itthon fektet be elnevezésű programmal a külföldön élő, itthon vállalkozásba kezdő román állampolgárok. A 100 millió eurós összköltségvetésű kezdeményezés azokat a külföldön élő román állampolgárokat kívánja támogatni, akik mikro, kis vagy közepes méretű új vállalatokon keresztül akarnak Romániában befektetni. Támogatásra az a 3 évnél fiatalabb vállalkozás jogosult, amelynek többségi tulajdonosa vagy tulajdonosai olyan román állampolgárok, akik a hitelkérelem benyújtását megelőző 18 hónapban legalább 12 egymást követő hónapon át külföldi lakóhelyjel vagy bejelentett tartózkodási helyen rendelkeztek, illetve a finanszírozási kérelemben megjelölt területen mérvadó szakmai tapasztalattal, tanulmányokkal rendelkeznek, vagy jártasak a cégvezetésben.
1: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek.

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Amöfett nincs baj, nincs haragban, senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz, megéríthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Takarékoskodásban élen jár a hazai lakosság, de nem mond le a minőségi élelmiszerekről. Felavatták a német EBM Pabst második nagyváradi üzemét. A cég beépített mesterséges intelligenciával ellátott felhőből is irányítható ventilátort gyárt. Sürgősségi rendelettel szigorított a kormány a külföldi munkaerő toborzását illetően. Sziasztok, Petró Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Románia az első helyen áll Közép- és Kelet-Európában az élelmiszervásárlásokkal kapcsolatos megtakarítások tekintetében, ugyanakkor a romániaiak továbbra is azok közé tartoznak, akik leginkább hajlandóak megfizetni a friss, minőségi termékeket. A lakosság több módszert is keres arra, miként lehet spórolni az élelmiszervásárlások során. A felmérésben 13 ország vásárlási szokásait vizsgálták, és Románia az egyik olyan ország, ahol igencsak megnőtt a takarékosság mértéke. Ugyanakkor a hazai fogyasztók a leginkább hajlandóak kiváló minőségű termékeket vásárolni. A prémium termékek iránti vásárlási szendék 16% pontos növekedést mutat, szemben az európai 2% pontos értékkel. Felavatták a német EBM Pabst második nagyváradi üzemét, mely 18.500 négyzetméter alapterületű és termelési, raktározási, logisztikai és irodai részlegekből áll. Ez a cég egyetlen nem Németországban működő üzeme, amelyben a termelés mellett tervezés és fejlesztés is folyik. Az építés 10 hónapot vett igénybe, a beruházás értéke 30 millió euró volt. Ez a német vállalat második gyára Nagyváradon, az első 2017 óta működik. A most felavatott üzemben márciusban indult a termelés, azóta mintegy 200.000 intelligens beépített mesterséges intelligenciával ellátott, felhőből is irányítható ventilátort gyártottak. Az alkalmazottak száma jelenleg 200 körül van, a tervek szerint az évtized végére a számuk 200-ra nő. Sürgősségi rendeletet fogadott el a kormány az Európai Unión kívülről érkező külföldi munkaerő toborzását illetően. A rendelet egy internetes platform létrehozásával egyszerűsíti és teszi átláthatóvá az érdekelt vállalkozások hozzáférését a külföldi munkaerőhöz, gyorsítja az eljárásokat és az érintett hatóságok közötti kommunikációt. A jogszabály előírja, hogy csak azok a cégek kapnak engedélyt a külföldi munkaerő közvetítésére, amelyek letétbe helyeznek egy bizonyos összeget, mely fedezi a behozott külföldiek esetleges hazatoloncolásának, valamint a veszélyeztetett helyzetbe került vendégmunkások szociális ellátásának költségeit. Ugyanakkor fedezetként szolgál a hatóságok által kiszabott esetleges bírságok behajtására is.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a Plusz FM. Plusz

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb

0: Mindenhol jó, de legjobb itthon. Váradon. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon.
1: Tegyük fel, hogy eső lesz, és többé el sem áll.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenc.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Szinte megfizethetetlenek a lakásárak, Románia hamarosan a bérlők országává válhat. Még várat magára három nagyváradi park felújításának befejezése. A december 1, a december 22 és a Bratiano Park modernizálási munkálatait eredetileg május 31-ig kellett volna befejezni. Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság jelentése szerint az eperben, a szőlőben és a narancsban található a legtöbb növényvédőszer maradvány. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. A bérlők országává válhat Románia a következő években, melyet befektetési alapok, algoritmusok és a globális tőke irányít, áll a Frames tanácsadó cég elemzésében. Az Ager Press hírügynökség összeállítása szerint a nagyvárosokban teljesen elszabadultak a lakásárak. Az adatok egyértelműen azt mutatják, hogy strukturális szakadék alakult ki a bérek és az ingatlan árak között. Az áremelkedések okai általában ismertek, az építőanyagok drágulása, a logisztikai költségek növekedése, valamint a vidékről a városokba irányuló elvándorlás miatt növekvő kereslet. Az ingatlan árak emelkedésének másik oka, különösen a városközpontokban, az Airbnb-hez és a Bookinghoz hasonló rövidtávú szálláskiadó platformok terjedése, melyek jelentős számú lakást vontak ki a hagyományos piacról. Még várat magára három nagyváradi park felújításának befejezése. A december 1, a december 22 és a Bratiano Park modernizálási munkálatait eredetileg május 31-ig kellett volna befejezni, és ha a kivitelezők kicsúsznak a határidőből, a polgármesteri hivatal kiszámlázta volna a késedelmi kötbért. A büntetéstől azonban egyelőre megmenekültek a cégek, ugyanis mint a Sebastian Márk és a polgármesteri hivatal műszaki igazgatója elárulta, újabb egy hónap haladékot kaptak a munkálatokra, így az új céldátum június 30-a lett. Míg a Bratiano Parkban már az utolsó simításokat végzik, a december 22 parkban maga az önkormányzat kért plusz munkálatokat, ami érthetővé teszi a csúszást. A december 1 park viszont még nagyon távol áll a befejezéstől, és igencsak kérdéses, hogy az extra egy hónap elég lesz-e arra, hogy a kivitelező a munka végére érjen. Az eperben, a szőlőben és a narancsban található a legtöbb növényvédőszer maradvány, áll az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság jelentésében. Az adatok azt mutatják, hogy a vizsgált szamócaminták több mint 70%-a tartalmazott szermaradványokat, így ez a gyümölcs került a rangsoráső helyére. A második helyet a szőlő foglalja el, a Spanyolországból származó csemege szőlő esetében pedig a minták körülbelül 60%-ában mutattak ki magas szermaradvány szintet. A harmadik helyen a narancs áll. A kutatás során több országból származó emberi fogyasztásra szánt gyümölcs és zöldség minták ezreit elemezték. A szakemberek ugyanakkor hangsúlyozzák, hogy a tesztelt termékek többsége megfelel a jogszabályokban előírt élelmiszerbiztonsági határértékeknek.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradról.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani, de csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. És legkedvesebb magyar kedve.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Az áramárának tekintetében dobogósok vagyunk az Európai Unióban. Májusban csak Írországban és Olaszországban került többe az elektromos energia. Az Európai Bizottság igazságügyi és fogyasztóvédelmi főigazgatóságához fordult a nagyváradi Premontrei rendház ügyében Kulcsár Terza József parlamenti képviselő. Akár 200 ezer euró támogatást is kaphatnak a diaszpóra itthon fektet be elnevezésű programmal a külföldön élő itthon vállalkozásba kezdő román állampolgárok. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. 109,52 euró per megawattóra volt májusban másnapi szállításra a villanyárom átlagára a bukaresti áramtőzsdén. Ez közel 25 euróval, 39%-kal haladta meg az egy évvel korábbi értéket. Áprilishoz képest 16%-kal, közel 15 euróval drágult az elektromos energia a nagybani piacon. A villanyáram csak Írországban és Olaszországban volt drágább, mint nálunk. Németországban az átlagár 11 euróval volt alacsonyabb, mint Romániában, míg a franciaországi ára felét sem tette ki a hazainak. Idehaza a kínálat csökkenése miatt ugrott meg az áram nagy kereskedelmi ára, mivel a csernavodai atomerőművet műszaki felülvizsgálat miatt leállították, a petrobrázi erőmű pedig csökkentett kapacitással termelt. Az áram nagybani piaci árának a tekintetében már tavaly is a legdrágább uniós tagállamok közé tartoztunk. A szolgáltatók által a másnapi szállítási piacon vásárolt villanyáram mennyisége Romániában az országos fogyasztás mintegy 30%-át teszi ki. Az Európai Bizottság igazságügyi és fogyasztóvédelmi főigazgatóságához fordult a nagyváradi Premontrei rendház ügyében Kulcsár Terza József parlamenti képviselő. Ezt ő maga jelentette be a Facebook oldalán. A parlamenti képviselő, aki egyben a Magyar Polgári Erő nevű kispártelnöke, azt írta, Brüsszelbe küldött levelében Fejes Rudolf Anzám apát Premontrei prépos prelátus rendházból való kilakoltatására hívta fel a figyelmet. Jelezte az uniós szerveknek, hogy a román állami hatóságok súlyosan megsértették az Európai Unió alapjogi kártájának, valamint az emberi jogok európai egyezményének egyes cikkelyeit, amikor kilakoltatták az apátot. Fejes Rudolf Anzám apátot május 27-én hajnalban lakoltatták ki a nagyváradi önkormányzat képviselői a Premontrei rendház önkormányzatnak ítélt helyiségeiből, miután áttörték az egykori Premontrei gimnázium és a rendház közötti falat. Akár 200 ezer euró támogatást is kaphatnak a diaszpóra itthon fektet be elnevezésű programmal a külföldön élő, itthon vállalkozásba kezdő román állampolgárok. A 100 millió eurós összköltségvetésű kezdeményezés azokat a külföldön élő román állampolgárokat kívánja támogatni, akik mikro, kis vagy közepes méretű új vállalatokon keresztül akarnak Romániában befektetni. Támogatásra az a 3 évnél fiatalabb vállalkozás jogosult, amelynek többségi tulajdonosa vagy tulajdonosai olyan román állampolgárok, akik a hitelkérelem benyújtását megelőző 18 hónapban legalább 12 egymást követő hónapon át külföldi lakóhelyel vagy bejelentett tartózkodási helyen rendelkeztek, illetve a finanszírozási kérelemben megjelölt területen mérvadó szakmai tapasztalattal, tanulmányokkal rendelkeznek, vagy jártasak a cégvezetésben.
0: És most jó reggelt! Ez a Reggeli Plusz. Induljon pozitívan a nagyváradi reggel. A legfontosabb hírek, információk, jó hangulat és csak jó zene az ébredéshez.
2: Jó reggelt, Nagyvárad! Péntek van végre, 10 óra is itt a hétvége, de addig is mindent megteszek, hogy könnyebben induljon és teljen a napotok. A Reggeli Pluszban ezúttal is hosszú Sanyi. Június 5-e van, és hát nyilván ma a hét utolsó munkanapján is 8 óráig gondoskodok majd rólatok itt a 89,6-on. A következő egy órában kapjátok tőlem a titeket, leginkább érintő infókat, aztán 7-től Anita is csatlakozik és hozzá ezúttal is érdekes témákat, és persze addig is szól nektek a legjobb Plusz FM-es lágerek, olyanok, mint az adásindító Alex Warren dal, érkezik tőle a Fever Dream.
0: Ez a Reggeli Plusz a Plusz FM-en. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon.

6 óra 9 perckor kívánok kellemes ébredést minden Váradinak, és persze mindenkinek, aki hallgat bennünket. És ha hallgattok, akkor jó, ha tudjátok, hogy bármikor hozzá is szólhattok az adáshoz. Telefonszámunk 0359 17 22 22, SMS, WhatsApp és Viber számunk pedig 0734 17 22 22, valamint a Facebookon is fent vagyunk Ám Plusz FM nagyváradként, úgyhogy lehet ott az oldalunkon kommentelni is. Én pedig csak bíztatni tudok rá mindenkit, hogy tegyétek is azt meg, mert miközben a gyerekek és fiatalok sokszor nem eszközként, hanem bizalmas partnerként tekintenek az AI chatbotokra, több tragikus történet is azt mutatja, hogy az azokkal folytatott beszélgetések veszélyes irányba is terelhetik a sérülékeny felhasználókat, ha nincs megfelelő kontroll és emberi támogatás a háttérben. Érdekelni is ennek kapcsán, hogy szerintetek a fiatalok miért a mesterséges intelligenciától kérnek megoldást a problémákra a szülei helyett? Hát erre a kérdésre egész adás alatt a Facebookon keresztül, SMS-ben, WhatsApp-on, Viber-en, de akár telefonon is válaszolhattok, szóval írjatok, hívjatok, kommenteljetek, cserébe pedig hozom most is a legjobb zenéket.

0: Hello Nagyvárad! Ez itt a Legiri Plusz, ahol nem csak a legjobb zenéket kapjátok, hanem a mindennapjainkat érintő témákat is. Ma például arra várom a hozzászólásokat, hogy szerintetek a fiatalok miért a mesterséges intelligenciától kérnek megoldást a problémákra a szüleik helyett. Szakértők szerint a legfontosabb a nyílt és támogató kommunikáció. A technológia nem fog eltűnni, ezért a cél nem az, hogy elzárjuk a gyerekeket tőle, hanem hogy megtanítsuk őket biztonságosan használni. A beszélgetés, a közös szabályok és a kritikus gondolkodás fejlesztése kulcsfontosságú. A téma szakértői egyetértenek abban, hogy bár az AI hasznos eszköz a tanulásban és információszerzésben, de nem válthatja ki az emberi kapcsolatokat. A szülőknek érdemes tudatosan segíteniük gyermekeiket az AI alapú chatbotok használatában. Fontos, hogy beszélgessenek velük arról, hogy ezek a rendszerek nem valódi személyek, hanem algoritmusok, amelyek nem képesek valódi érzelmekre vagy felelősségteljes döntésekre. Emellett kulcsfontosságú, hogy a gyerekek megtanulják kritikusan kezelni a chatbotok válaszait, és mindig ellenőrizzék az információk hitelességét és forrását. A személyes adatok védelme kiemelten fontos, a gyerekek semmilyen érzékeny információt nem szabad, hogy megosszanak ezekkel a rendszerekkel. A biztonságos használat érdekében érdemes észszerű kereteket szabni a képernyőidőnek és az AI chatbotok használatának, valamint szükség esetén szülői felügyeleti eszközöket is alkalmazni. Ha érdekelne a ti véleményetek és szerintetek a fiatalok miért a mesterséges intelligenciától kérnek megoldást a problémáikra a szüleik helyett, én továbbra is a legjobb zenéket hozom viszonzásul.
1: Gyöngyhalász vagyok,

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És

Jó reggelt, Nagyvárad! 6 óra 25 perckor ez itt a Reggeli Plusz hosszú Sanyival, ahol a magyar kedvenceket és a legnagyobb slágereket is hallhatjátok. És persze én is szeretném hallani a ti véleményetek ma azzal kapcsolatosan, hogy szerintetek a fiatalok miért a mesterséges intelligenciától kérnek megoldást a problémákra a szüleik helyett, pedig ha tudnák, hogy a megfelelő mennyiségű információ hiányában az általános célú chatbotok, mint a ChatGPT vagy a Gemini az esetek több mint 80%-ában hibás diagnózist állítanak fel is, tévútra vezetik a felhasználókat, derül ki egy friss kutatásból, mely során a chatbotok lépésről lépésre kaptak információkat egy-egy betegségről, beleértve az orvosi vizsgálatok megállapításait és a labor eredményeket is. Összesen 21 nyelvi modellt teszteltek, köztük az OpenAI, az Anthropic, a Google, az XAI és a DeepSeek fejlesztéseit. A szakértők megállapították, hogy minden vizsgált modell az esetek több mint 80%-ában hibás diagnózist adott, amikor nem állt rendelkezésére elegendő vagy teljes körű beteginformáció, még teljes adathalmaz mellett sem teljesítettek kiemelkedően, ezekben az esetekben is meghaladta a hiba aránya 40%-ot. Szóval érdemes nagyon, de nagyon vigyázni velük körültekintően használni, amire hát ugye a fiatalok nem mindig képesek, éppen ezért fontos, hogy legyen mellettük egyfajta szülői felügyelet, de érdekelne, hogy szerintetek egyáltalán a fiatalok miért a mesterséges intelligenciától kérnek megoldást a problémákra a szülők helyett. Itt továbbra is a legjobb zenéket adom viszonzásul.

6 óra 32 perc van, üdv mindenkinek, ez itt a hét utolsó reggeli plusz a hosszú Sanyival, akinek alapvetően jó hírei vannak az időjárás tekintetében, mert hogy kellemes a hőmérséklet már jelen pillanatban is, olyan 17 fokot mérhetünk, napközben pedig majd a napi maximum a délután folyamán olyan 27 fok körül fog alakulni, szóval fázni továbbra sem fogunk. Viszont napozni, hát azt nem biztos, hogy tudunk majd, ugyanis időnként azért meglehetősen felhős lesz az égbolt, szóval eléggé változékonyra fog sikeredni ez a mai időjárás. Viszont csapadékra a felhősödés ellenére sem kell majd számítanunk, mint ahogyan fronthatás sem terheli továbbra sem a szervezetünket, úgyhogy erre lehet számítani, én pedig lassan számítanék rátok is, megoszthatnátok majd velem azt is, hogy mi újság az utakon, amennyire én tudom, most még könnyen járhatóak a város és a megye útjai, de ha ti ezt másképp tapasztaljátok, akkor rajta-rajta ne fogjátok vissza magatokat. Telefonszámunk 0359 17 22 22, SMS, WhatsApp és Viber számunk pedig 0734 17 22 22, de ott vagyunk a Facebookon is, úgyhogy a Messengeren keresztül is tudtak nekem üzenni. Szóval hívjatok, írjatok, amelyik egyszerűbb vagy praktikusabb, én pedig most is adom cserébe a

Jó reggelt, Nagyvárad! Az előbbi Titió dal is bizonyítékként szolgál arra, hogy a legnagyobb slágereket hallhatjátok itt a Reggeli Pluszban, és persze a titeket leginkább érintő infókat is, úgyhogy feltétlenül számoljatok azzal, hogy mától módosul több nagyváradi autóbuszjárat megállóhelye az NSZK utcában. Az intézkedés célja a forgalom gördülékenyebbé tétele, valamint az utasok közlekedésének megkönnyítése. A nagyváradi helyi közszállítási vállalat tájékoztatása szerint a T8-as, a 11-es, a 17-es, a 29-es, a 30-as, a 32-es, a 34-es, a 38-as és a 39-es járatok NSZK utca 28 szám alatti megálló az Olaszi Park irányába áthelyezésre kerül. Az új megálló helyet az ideiglenesen kialakított körforgalomba helyezik közvetlenül az építési terület előtti szakaszon. Ez ugye a Mágér utca 22 szám alatti megálló. Ugyancsak új helyre költözik a 13-as és a 13G járatok által használt Gyorge Dózsa utca 6 szám alatti megálló a Nagypiac irányában. Ez a megálló szintén az ideiglenesen kialakított körforgalomhoz, tehát a Mágér utca 22 szemmel lévő megállóhoz kerül át, úgyhogy feltétlenül számoljatok ezzel. Nálunk viszont továbbra sincs megállás, érkeznek a legnagyobb slágerek, most például egy újdonság, Holly Humberstone, és tőle a

Jó reggelt mindenkinek, ez itt a Reggeli Plusz a Plusz FM-en, Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiójában, ahol ma arra vagyok kíváncsi, hogy szerintetek a fiatalok miért a mesterséges intelligenciától kérnek megoldást a problémákra a szüleik helyett. Csiki Pál azt írja, talán mert oda vannak pénzt keresni, hogy legyen mivel és miből internetezni. Aztán Magyar János is írt, a helyzet az, hogy a gyerekek már ebbe születtek bele, nem hibásak, mert a szüleiktől is azt látják, hogy minden szabad percekben a telefont nézik. Ez a tevékenység a jelenkor rákfenéje. Az is igaz, hogy a mesterséges intelligencia azonnal igénybe vehető is, okosabb, mint legtöbb ember. Ez van, ha tetszik, ha nem. Sok szülőnek a gyermek kérdései nyűgnek számít, ezért használják azt, ami azonnal elérhető. Aztán Dó Magdi is írt, talán mert nem biztosak abban, hogy a szülők ráérnek, és hogy megfelelő választ adják a kérdésükre, inkább választják az érzelemmentes nyers logikát, ami persze nem biztos, hogy helyes, csak mindig kéznél van, nem úgy, mint a szülők. Amúgy az is lehet, hogy nem minden kérdésben szaladnak a szülőkhöz, bonyolult ez, lassan a szülői fogalmat csak egy pénzgyártó gépnek tekinti sok fiatal, persze akadnak kivételek. Aztán Lucia Marin is írt, még nem próbáltam, de valószínűleg olyan választ kap, ami tetszik neki. Szerintem a szülők, ha figyelnének, észre kell, hogy vegyék gyermekük változását, ami nem biztos, hogy pozitív. Aztán Dalos Aranka is kommentelt, sokkal jobban megbíznak egy mesterséges intelligenciában, nincs meg már a harmónia, mert a szülő esetleg a rosszalását is kifejezi. És sajnos a mai gyerekek nem szeretik, ha oktató jelleggel ad a szülő tanácsot, vagy elvárásai vannak. Bezzeg a butaságra a barátnő vagy barát is ráveheti, aztán ha baj van, akkor anyu vagy apu segítsen. Hát nagyon szépen köszi a hozzászólásokat, járnak viszonzásul ezúttal is a legjobb dalok, és persze jár még nektek egy óra a reggeliből is. Érkezik ide hamarosan hozzám a stúdióba Anita, és akkor fogunk még eme téma kapcsán is a továbbiakban is beszélgetni, és persze addig is a legnagyobb slágerek fognak nektek érteni.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Százezrek veszíthetik el a munkájukat az Európai Unióban. Jelentősen megnőtt a háztartásokra nehezedő teher. A megújuló bihari földvár talaj rétegei alatt megtalálták a Szent László korabeli székesegyház maradványait. Egyre nagyobb hatásra vannak a hazai fogyasztók étkezési szokásaira a közösségi médiában megjelenő trendek. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Az uniós tagállamoknak a következő években a munkahelyek tömeges megszűnésével kell szembenézniük, figyelmeztet az Európai Bizottság. A magas energiaköltségek, az ipari szerkezet átalakítás és a zöld átállás folyamatai súlyosan megterhelik a gazdaságot. A jelentés rávilágít a munkaerőpiacon tapasztalható tartós egyenlőtlenségekre is. Az EU kívüli állampolgárok még mindig sokkal nagyobb valószínűséggel kényszerülnek a képzettségüknél alacsonyabb szintű munkakörökbe, mint a hazai munkavállalók. A munkahelyek minősége is problémát jelent. Minden ötödik munkavállaló alacsony bérű, gyenge termelékenység növekedésű ágazatban dolgozik, és minden 12. dolgozó embert a szegénység kockázata fenyeget, annak ellenére, hogy van állása. Miközben egyes szektorokban leépítések fenyegetnek, a vállalatok továbbra is nehezen találnak megfelelő képzettségű munkaerőt. A bizottság adatai szerint a cégek több mint háromnegyede nyilatkozott úgy, hogy a munkaerő és készséghiány közvetlen akadályát képezi a beruházásoknak. A megújuló bihari földvár talaj rétegei alatt megtalálták a Szent László korabeli székesegyház maradványait. Az ásatásokkal minden kétséget kizáróan megállapították, hogy a Szent László idejéből származó egykori püspöki székhely nyomaira bukkantak. Azt már bizonyosan tudni, hogy a bihari földvár nem Szent István korabeli, hanem építése minden valószínűség szerint az 1040-es évekre tehető. Az is egészen biztos, hogy ezt a földvárat Szent László nem csak hogy látta, hanem aktívan használta is. Mert az uralkodását megelőző két évtizedben ez volt a hercegség központi erődítése. Jelentette Emüdi Tamás műépítész, műemlékvédelmi szakmérnök a Maszolnak. A régészek a földvárat már az 1960-as évektől kezdve kutatták, de Emüdi szerint ennek ellenére nagyon keveset lehetett megtudni, ugyanis ennyi idő alatt a teljes területnek mindössze a 2,5%-át sikerült feltárni. Ez pedig jól mutatja a létesítmény méreteit, és előrejelzi a mélyben nyugvó feltáratlan leletanyag mennyiségét. Egyre nagyobb hatásra vannak a hazai fogyasztók étkezési szokásaira a közösségi médiában megjelenő trendek. A tonhal, a szardínia, a görög joghurt és a növényi tej lettek idén a bevásárlókosár új sztárjai. Az influencerek és tartalomkészítők által népszerűsített termékek gyorsan keresett árucikkekké válnak az üzletekben. Különösen akkor, ha egészségügyi előnyökkel, magas fehérje tartalommal vagy szuper élelmiszernek tartott összetevőkkel társítják őket. A trendi termékeken túl a szezonális zöldségek és gyümölcsök továbbra is az étrend alapját képezik. Márciusban a tavasz tárgyai, az uborka, a paradicsom és a retek vezették a népszerűségi listát. Majd a saláta és a gomba következett. A gyümölcsök körében a banán és az alma továbbra is dominál a fogyasztók választásában. De a kiwi a szezon meglepetése, amely az egyik leggyorsabb növekedést regisztrálta.
0: Plusz FM időjárás jelentés.
2: Változékony lesz ma is az égbolt Nagyvárad és környéke felett, de csapadékra a felhősebb időszakokban sem kell számítani. Jelenleg 17 fokot mutatnak a hőmérők, napi maximumként pedig az elmúlt napokhoz hasonlóan olyan 27 fok körül mérhetünk majd a délután folyamán. Enyhe légmozgás mellett, fronthatás pedig nem terheli ma a szervezetünket.
1: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta. Az időjárás jelentést a Viva Csibei és Takarmányboltok támogatták.
0: Plusz FM. Közlekedési információk.
2: Ezekben a percekben még gond nélkül el lehet jutni a város bármely pontjába, de ha láttok valamilyen közúti akadályt, akkor ne habozzatok, hanem hívjatok minket a 0359 17 22 22-es vezetékes számunkon, vagy írjatok nekünk a 0734 17 22 22-es SMS, WhatsApp és Viber számunkra. Jó utat mindenkinek!
0: És most jó reggelt!
1: Ez a Reggeli Plusz.
0: Induljon pozitívan a nagyváradi reggel.
1: A legfontosabb hírek,
0: információk,
1: jó hangulat és csak jó zene az ébredéshez.
2: Jó reggelt Nagyvárad, a Reggeli Pluszt halljátok a mikrofonnál 8 óráig Balázs Anitával.
3: És Hosszú Sanyival. Június 5-e péntek van. Isten éltesse a mai névnaposokat, Fatime nevű hallgatóinkat. Sok jó zene fog szólni nekik és mindenkinek, hogy vidám hangulatban, feltöltődéssel és pozitív energiákkal hangolódjunk a hétvégére. Maradjatok ma is itt a Plusz FM hullámhosszán.
2: És szólunk még mi is hozzátok természetesen a későbbiekben, ismételten érdekes témákkal készültünk nektek, garantáltan izgalmas egy órában lesz mai részetek.
0: Ez a Reggeli Plusz a Plusz FM-en. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon.

0: van, ez itt a Reggeli Plusz, amiben a szuperzenék mellett nekünk az is fontos, hogy a titeket érintő leglényegesebb információkat is megkapjátok.
1: Fontos információ az is, hogy banká alakul a Román Posta. A vezetőség a napokban adta hírül, hogy a Román Posta arra készül, hogy megváltoztassa az állami vállalat fő tevékenységi területét. Ez jelenleg a postai tevékenységek, a jövőben azonban a más pénzügyi szolgáltatások lesz. A vállalat ezzel az olasz és a svéd posta nyomdokaiba lépne. Az állami posta már korábban is kacérkodott ezzel az üzleti modellel. 2013-ban az Intesa San Paolo bankkal, 2015-ben pedig a Next bankkal tárgyalt azok termékeinek és szolgáltatásainak a posta fiókokon keresztüli forgalmazásáról. Végül egyik projekt sem valósult meg.
0: Ez egyébként furcsa nekem, hogy akkor ez nem valósult meg, mert bőven belefért volna szerintem a postának a ténykedésébe, és egyébként egy teljesen jó ötletnek tartom, meg valahol egy kényszerhelyzet is.
1: Hát igen, mert mostanában azért már nem annyira vesznek igénybe postai szolgáltatásokat az emberek, mint mondjuk 10-20 évvel ezelőtt.
0: Igen, ez a posta forgalom, ez már nem az, mint amit még ugye én gyerekkoromból emlékszem rá, hogy még csekkeket is bőven jártunk befizetni postán, meg hát ugye levél, képeslap, távirat, ezek mind sajnos már ugye homályba vesznek itt a modern technológiának köszönhetően.
1: Mondjuk Magyarországon azért még mindig eléggé népszerűek a
0: postán,
1: nem?
0: Megvan még igen ez a csekkes befizetési rendszer, főleg a ugye nyugdíjasok, idősebbek, akik még úgy ragaszkodnak ehhez, hogy inkább elmennek. Lehet, hogy ez így is egy napi program, tudod, hogy elmegyek a postára, kimozdulok egy kicsit.
1: Igen. No, de egyébként az aktuális elképzelése a Román Postának az, hogy nem egy pénzintézettel fog majd együttműködni. Hanem Valentin Stefán vezérigazgató azt nyilatkozta, hogy mi a Román Posta leszünk a bank, nem fogunk társulni egy másik bankkal, hanem bankszámlákat fogunk nyitni, amelyekhez bankkártyákat lehet majd társítani. Tehát ugye tulajdonképpen a posta lesz az új bank, vagy postabank mondhatni. És hozzátette azt is, hogy kedvező kamatos mikrohiteleket is fognak nyújtani. Ugyanakkor a posta azt a helyzeti előnyét is szeretné kamatoztatni, hogy mintegy 5000 kirendeltséggel rendelkezik. Ugyanakkor, amit te is említettél, kényszerhelyzetben is van, mivel a hagyományos postai szolgáltatásokra egyre kisebb az igény. A Román Posta évi 100 000 ügyfelet veszít el, olyan nyugdíjasokat, akik a járandóságukat nem készpénzben, hanem bankszámlára szeretnék megkapni.
0: Bizony, és hát ezt már azért mondom, hogy ezt már rég meg kellett volna lépni. Tényleg csak drukkolok nekik, remélem nem járnak majd úgy, mint a Magyarországi Postabank, de nyilván most ez csak irónia volt. Nincsen semmiféle párhuzam, tehát mielőtt bárki félreérteni.
1: Az sem biztos, hogy ez lesz a neve, hogy Postabank. Tehát most ezt én csak így bedobtam, mint ötlet, de erről még egyelőre nincsenek információk. Igen. Viszont az mennyire jó már, hogy a nyugdíjasok kezdenek abba az irányba terelődni, hogy nem készpénzben, hanem számlára kérik a nyugdíjukat, nem? Ez azért engem meglep, hogy bankszámlára szeretnék megkapni a kis járandóságukat. Ez nem annyira jellemző azért a nyugdíjas korosztályra, hogy így a digitális dolgok felé nagyon nyitottak legyenek, de akkor erre most így rácáfolnak.
0: Igen, bár egy kicsit kielrendítanálak ebben a kérdésben, mert hogy lehet, hogy bankszámlára érkezik, de hogy általában gyerek, unoka, ők veszik ki a készpénzt.
1: És akkor mégiscsak a készpénzt használják.
0: Igen. Legalábbis én ezt tapasztalom, hogy így működik, még ha bankszámlára is érkezik, azt jellemzően leveszik róla, és akkor még ugyanúgy otthon tartják, mert hogy abban bíznak jobban, hogy ott van kéznél.
1: Igen, hát
0: a KP.
1: Ki miben nőtt fel azért az ilyen meggyőződéseket nehéz felülírni, főleg már idősebb korban valószínűleg már kevésbé rugalmasak ilyen szempontból. Na, de hát akkor is azért ez egy nagy lépés, hogyha ha valaki nem otthon a postástól szeretné átvenni, és ugye ezzel tulajdonképpen azt a problémát is elkerülik, hogy nem kell otthon lenni folyamatosan, mert lehet, hogy pont aktív nyugdíjasról van szó, aki meg egyébként nem az otthon ülő típus, hanem mondjuk eljárkál.
0: Igen. Nálam mondjuk ez már megvan oldva, tehát hogy ott nekik nyilván már megvan. Az más kérdés, hogy itt lehet még egy piaci rés azoknál, akik még továbbra is ugye a szelvénnyel, ugye a postáson keresztül veszik át a nyugdíjukat. ott lehet egy ilyen direkt marketing, majd nem akarok ötletet adni a postának, de hogy megy majd a postás, és akkor felajánlja az adott nyugdíjasnak, hogy igénybe lehet venni a posta banki szolgáltatásait is, és akkor sokkal kényelmesebb arra kérni.
1: Igen, meg hát ez is jól hangzik legalábbis, most majd meglátjuk, hogy mennyire lesz mögötte tartalom, hogy kedvező kamatos mikrohiteleket is fognak nyújtani, mert azért napjainkban már nem olyan egyszerű egy mikrohitelt sem felvenni, tehát hogy elég komoly szabályokhoz kötik. Hogyha ők most tudnak itt majd valamilyen jó alternatívát ajánlani, akkor akár ezen a területen is eredményeket tudnak elérni.
0: Meg ez nekünk is jó, hogyha van egy ilyen versenyhelyzet a piacon, jön egy újabb szereplő, akkor az úgy általában át szokta rendezni a körülményeket, meg ez arra sarkalja majd ugye a konkurenciát is, hogy kicsit ők is felülvizsgálják ott a lehetőségeket, próbáljanak még igazodni, plusz kedvezményeket adni. Tehát alapvetően ennek is végül is mi leszünk a nyertesei.
1: Igen, no hát kíváncsian várom, hogy milyen új részletek derülnek majd ki. Természetesen beszámolunk mi is róla.
0: Így van, pontosan, de addig is adjuk a legjobb zenéket.
2: Induljon pozitívan a nagyváradi reggel!

0: a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: Amikor az élet nehéz perceket hoz, jó tudni, hogy van, aki segít. Az út végén temetkezési vállalat mindenben támogat, éjjel-nappal. Teljes körű ügyintézés, orvosi és hivatalos teendők intézése, törődés, odafigyelés és megbízhatóság. Mi önök mellett állunk. Nagyvárad, Primariei utca 62, telefon 0722 155 655 és 0724 246 911.
0: Ati Kompresszorje. Téged is várunk új üzletünkben, Kovácsiban, a 21G szám alatt, ahol széles választékban találsz kompresszorokat, hótalkatrészeket, kiegészítőket és szerszámokat. Ezen kívül professzionális karbantartási szolgáltatásokat is kínálunk. Hívd minket a 0742 99 86 36-os telefonszámon, vagy látogass el az atikompresszorjeshop.ro-ra további információkért.
1: Idén is megrendezésre kerül a nagy sikerű Sons of Oradea Fesztivál. Június 12-én a legnagyobb bécsi operettslágerek csendülnek fel a Nagyváradi Várban David Jiménez Carreras vezetésével. Június 13-án szintén a vár falai között a világ legismertebb filmzenéjét hallgathatjuk, karmester Vladimir Lungu. Június 14-én pedig Gabriele Montero, világhírű zongora művész, különleges zongora este zárja a fesztivált, helyszín a Nagyváradi Állami Színház. A Sons of Oradea Fesztivál a Visit Oradea és Nagyvárad polgármesteri hivatalának rendezése. Jegyek az entertix.ro és a biliete.ro oldalakon.
2: Élvezd a nyarat kompromisszumok nélkül! Rendelj dioptriás napszemüveget a Margot Optiknál kedvezményes áron. Divat, védelem, kényelem. Gyere el ingyenes optometriai szemvizsgálatra, vagy térítés ellenében szakorvosi vizsgálatra nagyváradi, margitai vagy székelyhídi szaküzleteinkbe. Érdeklődj a 0359 451 913-as telefonszámon. Ezen a nyáron stílusosan lásd tisztán a világot!
3: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
4: Százezrek veszíthetik el a munkájukat az Európai Unióban. Jelentősen megnőtt a háztartásokra nehezedő teher. A megújuló bihari földvár talaj rétegei alatt megtalálták a Szent László korabeli székesegyház maradványait. Egyre nagyobb hatása vannak a hazai fogyasztók étkezési szokásaira a közösségi médiában megjelenő trendek. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Az uniós tagállamoknak a következő években a munkahelyek tömeges megszűnésével kell szembenézniük, figyelmeztet az Európai Bizottság. A magas energiaköltségek, az ipari szerkezet átalakítás és a zöld átállás folyamatai súlyosan megterhelik a gazdaságot. A jelentés rávilágít a munkaerőpiacon tapasztalható tartós egyenlőtlenségekre is. Az EU-n kívüli állampolgárok még mindig sokkal nagyobb valószínűséggel kényszerülnek a képzettségüknél alacsonyabb szintű munkakörökbe, mint a hazai munkavállalók. A munkahelyek minősége is problémát jelent. Minden ötödik munkavállaló alacsony bérű, gyenge termelékenység növekedésű ágazatban dolgozik. És minden 12. dolgozó embert a szegénység kockázata fenyeget. Annak ellenére, hogy van állása. Miközben egyes szektorokban leépítések fenyegetnek, a vállalatok továbbra is nehezen találnak megfelelő képzettségű munkaerőt. A bizottság adatai szerint a cégek több mint háromnegyede nyilatkozott úgy, hogy a munkaerő és készséghiány közvetlen akadályát képezi a beruházásoknak. A megújuló bihari földvár talaj rétegei alatt megtalálták a Szent László korabeli székesegyház maradványait. Az ásatásokkal minden kétséget kizáróan megállapították, hogy a Szent László idejéből származó egykori püspöki székhely nyomaira bukkantak. Azt meg bizonyosan tudni, hogy a bihari földvár nem Szent István korabeli, hanem építése minden valószínűség szerint az 1040-es évekre tehető. Az is egészen biztos, hogy ezt a földvárat Szent László nem csak hogy látta, hanem aktívan használta is. Mert az uralkodását megelőző két évtizedben ez volt a hercegség központi erődítése. Jelentette Emődi Tamás műépítész, műemlékvédelmi szakmérnök a Maszolnak. A régészek a földvárat már az 1960-as évektől kezdve kutatták, de Emődi szerint ennek ellenére nagyon keveset lehetett megtudni. Ugyanis ennyi idő alatt a teljes területnek mindössze a 2,5%-át sikerült feltárni. Ez pedig jól mutatja a létesítmény méreteit, és előrejelzi a mélyben nyugvó feltáratlan leletanyag mennyiségét. egyre nagyobb hatással vannak a hazai fogyasztók étkezési szokásaira a közösségi médiában megjelenő trendek. A tonhal, a szardínia, a görög joghurt és a növényi tej lettek idén a bevásárlókosár új sztárjai. Az influencerek és tartalomkészítők által népszerűsített termékek gyorsan keresett áru cikkekké válnak az üzletekben. Különösen akkor, ha egészségügyi előnyökkel, magas fehérjetartalommal vagy szuper élelmiszernek tartott összetevőkkel társítják őket. A trendi termékeken túl a szezonális zöldségek és gyümölcsök továbbra is az étrend alapját képezik. Márciusban a tavasz tárjai, az uborka, a paradicsom és a retek vezették a népszerűségi listát. Majd a saláta és a gomba következett. A gyümölcsök körében a banán és az alma továbbra is dominál a fogyasztók választásában. De a kiwi a szezon meglepetése, amely az egyik leggyorsabb növekedést regisztrálta.
3: Plusz FM időjárás jelentés.
5: Változékony lesz ma is az égbolt Nagyvárad és környéke felett, de csapadékra a felhősebb időszakokban sem kell számítani. Jelenleg 17 fokot mutatnak a hőmérők, napi maximumként pedig az elmúlt napokhoz hasonlóan olyan 27 fok körül mérhetünk majd a délután folyamán. Enyhe légmozgás mellett, fronthatás pedig nem terheli ma a szervezetünket.
3: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta. Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták. Plusz FM. Közlekedési információk.
5: Folyamatosan erősödik a forgalom a város és a megye útjain, beindult az élet, így már most tollódásra kell számítani szakaszonként a városba bevezető utakon. A kolozsvári, aradi, borsi, illetve a püspöki úton, a nagyobb sugárutakon is a megszokottnál többet kell várni a jelzőlámpáknál és a körforgalmaknál, úgyhogy kitartást mindenkinek.
3: Plusz FM. Folytatódik Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű reggeli műsora. Reggeli Plusz. Reggeli Plusz.
5: És akkor folytatjuk is a legjobb zenékkel és sok-sok tudnivalóval.
6: Arról is beszélgetünk hamarosan, hogy bizalmasuknak tekintik a chatbotokat a gyerekek. Egy kicsit zenélünk, és már is jövünk vissza a legfontosabb tudnivalókkal.
3: Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a Reggeli Plusz a Plusz FM-en.

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Amöfett nincs baj, nincs haragban. Senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz. Megéríthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádiók. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: mindenkinek a Reggeli Plusz mikrofonjainál Balázs Anita
1: és Hosszú Sanyi,
0: akik ma is ellátnak benneteket a titeket érintő legfontosabb tudnivalókkal.
1: Miközben a gyerekek és fiatalok sokszor nem eszközként, hanem bizalmas partnerként tekintenek az AI chatbotokra, több tragikus történet is azt mutatja, hogy a chatbotokkal folytatott beszélgetések veszélyes irányba is terelhetik a sérülékeny felhasználókat, ha nincs megfelelő kontroll és emberi támogatás a háttérben. Az üzleti és otthoni biztonságtechnikai szoftver megoldások nemzetközi szállítója, az ESET kiberbiztonság szakértői szerint a technológia számos előnyt kínál, ugyanakkor komoly kockázatokat is hordozhat, különösen a fiatalok érzelmi, mentális és digitális biztonsága szempontjából. Míg a mesterséges intelligencia alapú AI chatbotok esetében a túlzott bizalom és az érzelmi kötődés jelenthet problémát, addig a közösségi médiában megosztott tartalmak, például a fiatalok körében népszerű selfik, hosszú távú adatvédelmi és biztonsági kockázatokat rejtenek.
0: Hát akkor, hogyha megosztják azokat a szelfiket, ami a különböző ilyen média felületeken, akkor valóban, de ha csak a telefonjukon tárolnák, és nem adnák oda például a mesterséges intelligenciának, mert hogy ilyen esetről is tudok, hogy feltöltik a képet, és akkor, hogy ott kérnek tőle módosítást,
1: persze,
0: vagy retusálást.
1: Persze.
0: Meg. Szóval elképesztő, hogy mennyire élik már a mai fiatalok ezt az AI világot.
1: Bizony, sőt, sok esetben nem is tudod eldönteni, hogy az a fotó az egy valódi, tehát hogy eredeti fotó, vagy pedig az AI segítségével módosított.
0: Igen, de azért tehát ha jobban vizsgálod, és kicsit több időt szánsz rá, pár percet az életedből, hogy elkezded nézegetni azt az adott képet, akkor azért úgy ki lehet szűrni, nem? Tehát amikor nagyon tökéletes minden, akkor azért úgy látszik, hogy az nem egy...
1: Hát én láttam olyan képet, amiről nem mondtam volna meg, hogy az nem
0: de jó, hogy
1: nem
0: én nem
1: eredeti.
0: Láttam még. Vagy lehet, hogy már láttam én is.
1: Hát igen, csak nem vetted észre. Igen. Tehát, hogy most, hogyha ilyen minimális módosításokat kérnek, mondjuk a csajok, hogy nem tudom, szebb legyen a szemöldökük, most mondtam valamit.
0: Aha,
1: vagy a hölgyek,
0: okay,
1: hogy tüntessék el a ráncaikat, vagy nem tudom, mondjuk egységesebb színű legyen a haja, most csak így dobálok ötleteket, tehát hogy ezek az apró módosítások nem biztos, hogy annyira egyértelműen jelzik azt, hogy az ott módosítva lett, nem?
0: Hát, igen, végül is, ha jobban belegondolok, ez lehet egy én azt is feltételezhetnéd, hogy csak egy profi sminkes készítette el.
1: Hát akár, akár. Vagy azt is gondolhatnád, hogy eleve így néz ki a hölgy?
0: Hát vagy igen, nem, végül is igen. Hogy csak, ott
1: természetes
0: azért...
1: adottságai ennyire jók.
0: Igen, de amikor annyira tökéletes, akkor azért már mindig felmerül benned, hogy itt valami nem természetes, nem? Tehát, hogyha valami tökéleteset látsz, akkor nem az jön alapból, hogy ez a természetes, hanem akkor már rögtön elkezd dolgozni benned, hogy itt valami módosítás történhet.
1: De milyen durva egyébként, ha belegondolsz, hogy ami már természetesnek tűnik, arról már azt gondolod, hogy az nem természetes.
0: Igen.
1: Nem?
0: Tehát nem, kicsit... ami tökéletesnek tűnik, hogy arról azt gondolod, hogy nem
1: kicsit
0: természetes.
1: Kicsit ilyen fordított világ van. Ja. De egyébként én tudom, hogy nem csak ilyesmire lehet használni, vagy ilyesmire használják a fiatalok, hanem például arra is, ha mondjuk készül rólad egy szép fotó, és a háttérben épp elsétál valaki, akkor simán azt mondják, hogy tüntesd el a háttérből azt az XY személy.
0: Azt a...
1: És nem biztos, hogy észre fogod venni. Hát, vagy az exe. Vágd le a fotóról az exemet, és retusálj mellé valaki mást.
0: Ja, talán az a könnyebb egyébként, hogy valaki mást helyébe, mert akkor csak cserélni kell az arcot, és kész, már
1: igen,
0: meg is van oldva.
1: Igen. Szóval viccet félretéve, szerintem ez már annyira a napjaink része, hogy különböző dolgokra használjuk a mesterséges intelligenciát, hogy nagyon ezt kizárni nem lehet, inkább tényleg csak valamennyire megpróbálni odafigyelni arra, hogy azért nagyon személyes információkat ne adjunk ki, de egyébként a kiberbiztonsági szakértők több kockázatot is azonosítottak, így például azt, hogy a gyerekek túlzottan kötődhetnek a chatbotokhoz, miközben háttérbe szorulnak a valódi emberi kapcsolataik, amelyek kulcsfontosságúak a mentális egyensúlyhoz, tehát úgy igazából az AI chatbottal beszélget,
0: vagy
1: neki mondja
0: igen.
1: el a problémáid, ahelyett, hogy mondjuk kimenne focizni a haverokkal, igen. De ugyanakkor félrevezető információkat is kaphatnak, mivel az AI magabiztosan adhat hibás válaszokat, amelyeket a fiatalok könnyen tényként kezelhetnek, illetve a védelmi mechanizmusok ellenére is megjelenhet erőszakos vagy káros tartalom a képernyőkön. További kockázat, hogy az AI chatbotokkal megosztott személyes információkat tárolhatják, és illetéktelenekhez is eljuthatnak. Na, szóval jó lesz, hogyha itt, a beszélgetés közben nem adjuk meg mondjuk a bankszámlaszámunk PIN-kódját.
0: Igen, de ugye gyerekek esetében ezt nem nagyon nehéz így most kivédeni, mert egy egyszerű böngészőnek a kereső funkciójában is már ott van, be van építve.
1: Bizony.
0: Vagy ugye
1: abszolút.
0: Az ilyen kommunikációs platformokon is ott van, hogy használhatsz, vagy tehetsz fel neki kérdéseket. Szóval ez valóban egy nagyon ingoványos terület. Talán itt megint a te szavaiddal élve a szülői felelősség az, ami a legnagyobb súlyt nyomhatja ebbe a kérdésbe, vagy adhat neki valami komolyságot, hogyha a szülő leül, és akkor a gyerekkel ezt átbeszélni. Megmutatja.
1: Igen. Azt is el tudnám képzelni egyébként a jövőre nézve, hogy mondjuk az informatikai oktatás része lenne ez is az iskolákban, hogy jó, akár egy külön fejezet erről szóljon, hogy hogyan kell kezelni, vagy hogyan kell hozzáállni ezekhez a chatbotokhoz. Én is tapasztaltam, talán már meséltem is az egyik korábbi adásunkban, hogy tényleg volt, amire hibásan válaszolt, mikor itt tesztelgettem.
0: Igen.
1: Úgyhogy ez egy valós probléma. Most lehet, hogy a jövőben ezt majd egyre inkább kiküszöbölik, és egyre inkább megbízható válaszokat fog adni, de azért erre nincs

0: Ennyi fért bele a hét utolsó ébresztőjébe, de nem kell pánikolni, továbbra sem hagyunk el magatokra benneteket, mert még a nap további részében is, persze a hét végén is hallgathatjátok a jobbnál jobb zenéket. Most rögtön érkezik is Szegedi Mária.
1: Őt pedig Keserű Tomi fogja követni 15 órától, aztán természetesen ma is lesz zenevonat, és azt se felejtsük el, hogy van nekünk egy műsorunk, ami péntek és szombat este 9 órai kezdettel, 2 órán át szól majd nektek DJ diszkózának köszönhetően. Úgyhogy feltétlenül hallgassátok majd őt a Party Plus-ban. Mi köszönjük a figyelmeteket, az elmúlt 2 órában Hosszú Sanyit.
0: És Balázs Anit. Hát hallottátok, hétfőn pedig természetesen ismét fogjátok, mert lesz újra Reggeli Plus 6 órától 8-ig.
1: Addig is szép élményekben, pihenésben és vidám percekben gazdag hétvégét kívánunk. És ne feledjétek, az egyetlen személy, aki igazán motiválni tud, az te magad vagy. Legyen szép napotok!
0: És persze, jó rádiózást kívánunk!
2: Itt a Plusz FM. Reklám.
3: Ezen a nyáron visszatér a Waves Fesztivál. Július 3-a és 5-e között a Május 1 fürdő hullámmedencéjénél fergeteges buli vár benneteket. 3 nap, 4 színpad és több mint 60 előadó. Köztük James Hype, Lost Frequencies, Jonas Blue, Leverage, Ina és olyan magyar DJ-k, mint Péter Magtó és Budai House. Street food zóna, bárok és hatalmas fesztivál hangulat. Ne hagyd ki! Jegyekért keresd a livetickets.ru-t és a wavesfesztivál.ru-t.
4: Szupeko, alacsony árak, rövid reklámok. Június 10-ig a 250 g-os Fortuna Rendezvous őrölt kávé ára 19,99 bani, valamint az 1 kg-os cukor ára mindössze 2,99 bani. Szupeko, szuper megtakarítás naponta.
5: Mire jó egy Bosch fúrógép a Dedeman kínálatából? Egy kutyaház építéshez Bobikának? Vagy akár egy utazás a tengerpartra? Vásárolj minimum 100 leértékben Bosch termékeket az elektromos szerszámok, tartozékok és kertészeti termékek kategóriájából, majd a pénztárnál szkennel be az alkalmazásban a vásárlói kódodat, és megnyerheted az új Renault Clio Full Hybridet, vagy egy 500 lejes Dedeman ajándékkártyát. Részletek a campanibosch.ro oldalon. Dedeman. Segít, hogy terveid valóra váljanak.
6: Hozzászoktál, hogy szeretteid csak egy kattintásnyira vannak? Most még közelebb lehetnek. Legyél te is a Raiffeisen Bank ügyfele, nyisd lej alapú folyószámlát és díjmentes forintszámlát is kapsz nulla számla vezetési díjjal és Benere deviza árfolyammal. Részletek a Raiffeisen.ro oldalon. Raiffeisen Bank. Make it happen.
7: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad. Az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
8: Százezrek veszíthetik el a munkájukat az Európai Unióban. Jelentősen megnőtt a háztartásokra nehezedő teher. A megújuló bihari földvár talaj rétegei alatt megtalálták a Szent László korabeli székes egyház maradványait. Egyre nagyobb hatása vannak a hazai fogyasztók étkezési szokásaira a közösségi médiában megjelenő trendek. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Az uniós tagállamoknak a következő években a munkahelyek tömeges megszűnésével kell szembenézniük, figyelmeztet az Európai Bizottság. A magas energiaköltségek, az ipari szerkezet átalakítás és a zöld átállás folyamatai súlyosan megterhelik a gazdaságot. A jelentés rávilágít a munkaerőpiacon tapasztalható tartós egyenlőtlenségekre is. Az EU-n kívüli állampolgárok még mindig sokkal nagyobb valószínűséggel kényszerülnek a képzettségüknél alacsonyabb szintű munkakörökbe, mint a hazai munkavállalók. A munkahelyek minősége is problémát jelent. Minden ötödik munkavállaló alacsony bérű, gyenge termelékenység növekedésű ágazatban dolgozik. És minden 12. dolgozó embert a szegénység kockázata fenyeget. Annak ellenére, hogy van állása. Miközben egyes szektorokban leépítések fenyegetnek, a vállalatok továbbra is nehezen találnak megfelelő képzettségű munkaerőt. A bizottság adatai szerint a cégek több mint háromnegyede nyilatkozott úgy, hogy a munkaerő és készséghiány közvetlen akadályát képezi a beruházásoknak. A megújuló bihari földvár talaj rétegei alatt megtalálták a Szent László korabeli székes egyház maradványait. Az ásatásokkal minden kétséget kizáróan megállapították, hogy a Szent László idejéből származó egykori püspöki székhely nyomaira bukkantak. Azt meg bizonyosan tudni, hogy a bihari földvár nem Szent István korabeli, hanem építése minden valószínűség szerint az 1040-es évekre tehető. Az is egészen biztos, hogy ezt a földvárat Szent László nem csak hogy látta, hanem aktívan használta is. Mert az uralkodását megelőző 2 évtizedben ez volt a hercegségének központi erődítése. Jelentette Műdi Tamás műépítész, műemlékvédelmi szakmérnök a Maszolnak. A régészek a földvárat már az 1960-as évektől kezdve kutatták, de Műdi szerint ennek ellenére nagyon keveset lehetett megtudni. ugyanis ennyi idő alatt a teljes területnek mindössze a 2,5%-át sikerült feltárni. Ez pedig jól mutatja a létesítmény méreteit, és előrejelzi a mélyben nyugvó feltáratlan leletanyag mennyiségét. Egyre nagyobb hatása vannak a hazai fogyasztók étkezési szokásaira a közösségi médiában megjelenő trendek. A tonhal, a szardínia, a görög joghurt és a növényi tej lettek idén a bevásárlókosár új sztárjai. Az influencerek és tartalomkészítők által népszerűsített termékek gyorsan keresett árucikkekké válnak az üzletekben. Különösen akkor, ha egészségügyi előnyökkel, magas fehérje tartalommal vagy szuper élelmiszernek tartott összetevőkkel társítják őket. A trendi termékeken túl a szezonális zöldségek és gyümölcsök továbbra is az étrend alapját képezik. Márciusban a tavasztárjai, az uborka, a paradicsom és a retek vezették a népszerűségi listát. Majd a saláta és a gomba következett. A gyümölcsök körében a banán és az alma továbbra is dominál a fogyasztók választásában. De a kiwi a szezon meglepetése, amely az egyik leggyorsabb növekedést regisztrálta.
2: Plusz FM időjárás jelentés.
9: Többnyire felhős marad az égbolt felettünk a mai nap folyamán, főleg a délutáni órákban vastagszik meg a felhőzet felettünk. A napi csúcsértékek 26-27 Celsius fok körül alakulnak, éjszakára pedig 17 fokra hűl vissza a levegő. Az eddigi előrejelzések alapján hétvégén szombaton 24, vasárnap pedig 28 fokot mérhetünk. Csapadékra nem kell számítanunk.
2: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
10: Az időjárás jelentést a Viva, Csibe és takarmányboltok támogatták.
2: Plusz FM. Közlekedési információk.
9: Ismét használhatják az autósok, kerékpárosok és gyalogosok. Az Onestilor, a Körös, tehát a Tudor Vladimirescu és a Lőkosulő utcák találkozásánál lévő körforgalmat. Az épülő aluljáró azonban leghamarabb idén ősszel nyílik meg. Ez pedig azt jelenti, hogy a közlekedők az említett körforgalomból eljuthatnak az Onestilor utcán az Aradi út felé, valamint a Kázabán út és a Szováta híd irányába is, illetve a Tudor Vladimirescu utcára is, de továbbra sem lehet behajtani a Lőkosulő utcára. Vezessetek óvatosan, balesetmentes közlekedést kíván a Plusz FM.
2: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
9: 2026. június 5-e péntek, a 89,6-on pedig már el is tartolt a délelőtti plusz. Nagy szeretettel köszöntelek benneteket. Szegedi Mária vagyok, és ma is déli 12 óráig elkísérlek benneteket a legfontosabb információkkal, programajánlókkal és szuper slágerekkel. Tartsatok velem, ha pedig van kérdésetek, információtok, bátran hívjatok 0359 17 22 22. Ez a vezetékes számunk. További jó utat, jó rádiózást, legyen csoda, szép napotok, vigyázzatok magatokra.
2: Slágerek, magyar kedvencek.

Pedig a környékbeliek szép jó reggelt, én pedig már is érkeztem egy helyi hasznos friss infóval. Mától tehát péntektől módosult több nagyváradi autóbuszjárat megállóhelye a Ritók-Zsimond, tehát a George Enescu utcában. A nagyváradi helyi közlekedési vállalat, tehát az ott tájékoztatása szerint a T8-as, a 11-es, a 17-es, a 29-es, 30-as, 32-es, 34-es, 38-as és a 39-es járatok a Ritók-Zsigmond, azaz a George Enescu utca 28 szám alatti megállója, az olaszi park irányába áthelyezésre kerül. Az új megállóhelyet az ideiglenesen kialakított körforgalomba helyezik, közvetlenül az építési terület előtti szakaszon, a Mágér utca 22 szám alá. Ugyancsak új helyre költözik a 13-as és a 13G járatok által használt Kálvária, tehát a Görge Dózsa utca 6 szám alatti megálló, a Nagy Piac irányában. Ez a megálló szintén az ideiglenesen kialakított körforgalomhoz, a Staroveszki, tehát a Magyar utca 22 számnál lévő megállóhoz kerül át. Minden egyéb információ elérhető az otele.ro weboldalon, illetve a Nagyváradi Helyi Közlekedési Vállalat applikációjában.

sok változik a hulladékgyűjtés időpontja Nagyvárad belvárosában, ezért a Rervest arra kéri az érintett lakosokat és intézményeket, hogy a megszokottnál korábban tegyék ki a hulladékgyűjtő edényeket. A módosításra a városban zajló nagyszabású építkezések miatt van szükség. A cél pedig az, hogy a hulladékgyűjtő járművek a lehető legkevesebb fennakadást okozzák a forgalomban, ezért a Rervest munkatársai igyekeznek elkerülni a legforgalmasabb utcákat és sugárutakat. A változás a történelmi belvárosban, valamint az Ekaterina Teodorói utcában élőket, az ott működő vállalkozásokat és közintézményeket érinti. A szolgáltató azt kéri, hogy a kukákat már a szállítást megelőző este helyezzék ki. Fontos ugyanakkor, hogy a hulladékgyűjtés napjai nem változnak, csak a begyűjtés időpontja módosul. A hulladékszállítási naptár továbbra is elérhető a szolgáltató honlapján. Kérdés vagy bejelentés esetén pedig az ügyfelek a hivatalos ügyfélszolgálati csatornákon vehetik fel a kapcsolatot a vállalattal. Mondom a telefonszámokat: 0374 885 693, ez hétköznapokon 7 és 19 óra között érhető el, míg a diszpécsers szolgálata 0259 433, 195-ös számon hétköznap este, illetve hétvégén folyamatosan fogadja a hívásokat. Hozzánk pedig már be is robog, egy magyar sláger érkezik a Hooligans és a Legyen valami.

0: 3:28 perccel jó reggelt, Nagyváradi a környékbeliek, a 89,6-on a Plusz FM, péntek délelőtti adását hallgatjátok, a folytatásban már itt is van Ábrahám Miklós kollégám a bennünket leginkább érintő hírekkel, például azzal, hogy 4 sávosra bővítik a Nagyváradi repülőtér és Nagyörög bejárata közötti, majd 2 kilométernyi új szakaszt. Maradjatok velünk a részletekért, Miklós érkezik, én pedig a hírek után a legszuperebb slágerekkel.
1: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
2: Étel után puffadás, kell nekem egy változás. Nem használok autót, ebéd után sétálok. Vitamin adagom szép, mérek ásványt, fehérjét. Saját főztemet eszem, kis adagban étkezem. Emésztésem nem enged, enzim hiányban szenved. Próbáld ki a kettős hatású kebene enzit, 8 emésztéssegítő enzim komplex, plusz a gázbuborékokat kiküszöbölő szimetikon. Kebene enzi, légy enzimkész. Ez egy gyógyászati eszköz, olvass el figyelmesen a beteg tájékoztatást.
1: Erő, stílus, megbízhatóság. Ez a Hyundai. A Hyundai Tucson magabiztos társ minden úton. A Hyundai Kona pedig városi lendületet és modern dizájnt kínál. A Hyundai Carbon Tamás 19 éve a Hyundai hivatalos partnere. Szakszervízzel és autókarosszéria javító műhelyjel. Várjuk Ön Nagyváradon a Fabri Csillor utca 2B szám alatt, vagy online a www.hyundaicarbenta.ro oldalon. Hyundai Carbon Tamás. Autók, szakértelem, bizalom.
3: Marcel, jön anyám! Mindegy, mire vagy, kire vagy allergiás. A Rinszilhaa xilometazolinnal, hialuronsavval és tengervízzel kontroll alatt tartja az allergiás nátha tüneteit. 5 percen belül hat, és hatás akár 10 órán át is eltart. Rinszilhaa, ez a gyógyszer xilometazolin tartalmaz. Kérjük, olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót. A lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek.
4: Mire jó egy Bosch fúrógép a Dedeman kínálatából? Egy kutyaház építéshez Bobikának? Vagy akár egy utazás a tengerpartra? Vásárolj minimum 100 leértékben Bosch termékeket az elektromos szerszámok, tartozékok és kertészeti termékek kategóriájából, majd a pénztárnál szkenneld be az alkalmazásban a vásárlói kódodat, és megnyerheted az új Renault Clio Full Hybridet, vagy egy 500 lejes Dedeman ajándékkártyát. Részletek a campanibosch.ro oldalon. Dedeman. Segít, hogy terveid valóra váljanak.
5: Fejfájás vagy hátfájás, fogfájás vagy menstruációs fájdalom olyan különbözőek, ugyanakkor nagyon gyakoriak. A Paduden Express Forte lágykapszula 400 mg ibuprofénnel gyorsan felszívódik és hatásos a leggyakoribb fájdalmak ellen. Páv fájdalom Paduden Express Forte. Ajánlott adag 12 év felett egy 400 mg-os kapszula 6-8 óránként, legfeljebb napi 3 kapszula. Terhesség, szoptatás vagy kellemetlen tünetek esetén forduljon orvosához vagy gyógyszerészéhez. Ez a gyógyszer ibuprofén tartalmaz és vén nélkül kapható. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót vagy a csomagoláson található információkat. A lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek.
6: Társadalmi célú hirdetés.
7: A kiskorúak számára tiltott az alkohol, a cigaretta és az energiaitalok értékesítése.
8: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
9: Sok a beruházás az országban, a minőségükkel azonban komoly gond van. A hazai cégek számára a prioritás a termelés növelése. Innovációra nagyon keveset költenek. 4 sávosra bővítik a Nagyváradi repülőtér és a Nagyörög bejárata közötti majd 2 kilométernyi útszakaszt. Eddig a munkálatok 40%-át végezték el. Élesen bírálta a román hadsereg jelenlegi állapotát a román különleges műveleti erők volt vezetője. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei.
10: Románia, Horvátországgal, Csehországgal és Szerbiával egyetemben a közép-kelet-európai régió éllovasai közé tartozik a beruházások tekintetében. Mindezek ellenére a helyzet távolról sem idilli. Komoly problémák vannak ugyanis a beruházások minőségével és hatékonyságával. Írja a CourseDeGouvernare.ro. Az egyik gondot az jelenti, hogy a beruházások az infrastruktúrális építkezések terén koncentrálódnak. A zöldmezős beruházások a GDP mindössze 1,9%-át teszik ki, miközben a koronavírus járvány előtt ez az arány 6,3% volt. Legalább ekkora probléma, hogy az innováció nem jelent prioritást a hazai cégek számára. Romániában a vállalatok 20%-a költ új termékek és szolgáltatások fejlesztésére. A régió több országában ez az arány lényegesen magasabb. Magyarországon például 22%. A hazai cégek számára egyetlen prioritás létezik, a termelés növelése. A többire szinte semmit sem költenek.
11: Négy sávosra bővítik a Nagyváradi repülőtér és a Nagyürökt bejárata közötti majd 2 kilométernyi útszakaszt. Eddig a munkálatok 40%-át végezték el, számolt be közleményében a Bihar megyei tanács. Ennek részeként körforgalmat alakítanak ki a repülőtér közelében, amely gördülékenyebbé teszi a gépjárművek ki- és behajtását a létesítmény területére. Ezzel egy időben áthelyezték a közmű, a villany és a telekommunikációs vezetékeket, illetve leszerelték a repülőtér melletti villanyoszlopokat azért, hogy ki lehessen alakítani a körforgalmat. A március elején elkezdett munkálatok kivitelezője a Dumexin cég, a megvalósítási időszak pedig 6 hónap. A bruttó 34,3 millió leértékű projektet a megyei tanács az Országos Közúti Infrastruktúra Kezelő Társasággal partnerségben valósítja meg. Élesen bírálta a román hadsereg jelenlegi állapotát Mihály Gibó, tartalékos parancsnok. A román különleges műveleti erők volt vezetője. Derül ki a news.ru-nak adott interjúból. Szerinte a hadsereg legnagyobb problémája nem pusztán az, hogy mire van pénz és milyen fegyvereket vásárolnak, hanem az, hogy nincs világos jövőképe. Nem tudja, mi akar lenni. Gibó úgy véli, az ukrajnai orosz invázió 2022-es kezdete óta a román hadsereg harcképessége nem nőtt érdemben, mert Románia azóta egyetlen új NATO képességet sem tanúsított. Amennyiben Románia csak megvásárolja a fegyvereket, de közben nem készíti fel a személyzetet, nem teremti meg az infrastruktúrát, nem veszi meg a kiegészítő felszereléseket és nem igazítja hozzá a jogszabályokat, akkor az új eszközök könnyen raktárban maradhatnak, és elavulhatnak, mire valóban használni lehetne őket.
8: Plusz FM időjárás jelentés.
0: Többnyire felhős marad az égbolt felettünk a mai nap folyamán, főleg a délutáni órákban vastagszik meg a felhőzet felettünk. A napi csúcsértékek 26-27 Celsius fok körül alakulnak, éjszakára pedig 17 fokra hűl vissza a levegő. Az eddigi előrejelzések alapján hétvégén szombaton 24, vasárnap pedig 28 fokot mérhetünk. Csapadékra nem kell számítanunk.
6: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
12: Az időjárás jelentést a Viva, Csibe és Takarmányboltok támogatták.
8: Plusz FM. Közlekedési információk.
0: Ismét használhatják az autósok, kerékpárosok és gyalogosok az Onestilor, a Körös, tehát a Tudor Vladimirescu és a Lőposuló utcák találkozásánál lévő körforgalmat. Az épülő aluljáró azonban leghamarabb idén ősszel nyílik meg. Ez pedig azt jelenti, hogy a közlekedők az említett körforgalomból eljuthatnak az Onestilor utcán az Aradi út felé, valamint a Kázabán út és a Szováta híd irányába is, illetve a Tudor Vladimirescu utcára is, de továbbra sem lehet behajtani a Lőposuló utcára. Vezessetek óvatosan, balesetmentes közlekedést kíván a Plusz FM.
8: És most vissza a zenéhez.
0: Taylor Swift idei dalával robogunk tovább itt a péntek délelőtti pluszban, érkezik az Elizabeth Taylor című dala. Jó utat és jó rádiózást kívánok nektek!
8: Slágerek magyar

Slágerek, magyar kedvencek és a bennünket érintő leghasznosabb információk itt a Plusz FM délelőtti adásában. A Nagyváradi Szociális és Ellátási Igazgatóság emlékezteti a szülőket, hogy jelenleg is zajlik a bölcsődei beiratkozás. Az első beiratkozási szakasz május 25-én indult és június 17-ig tart. A jelentkezési dossziékat Nagyváradon személyesen lehet benyújtani a Szociális és Ellátási Igazgatóságon, a Teleki, tehát a Primériai utca 42 szám alatt az ügyfélszolgálatnál. Az ügyfélfogadás hétfőtől szerdáig 7.30 és 16.30 között, csütörtökön 7.30 és 18.30 között, pénteken pedig 7.30 és 16 óra között történik. A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok teljes listáját, a feltételeket, valamint a szabadon maradt helyek listáját a DASZÓ honlapján lehet böngészni. A felvett gyermekek névsorát pedig június 18-án teszik közzé, szintén az igazgatóság hivatalos honlapján. Zajlik tehát a bölcsődei beiratkozás június 17-én.

volt Zola és a Sehova se passzolok című dala Hello Hello Pluszosok egy remek programajánlóval érkeztem. Az 1970-es, 80-as évekbeli iskolai tanévzáró bankettek hangulatát idéző diszkókat szervez a Körösvidéki Múzeum. Június 9 és 12-e, valamint 16 és 19-e között a várban működő városi részlegén. A múzeum pedagógiai projekt célja, hogy a mostani fiatalok jobban megismerjék és megértsék, hogy hogyan szórakoztak a felmenőik a kommunizmusban. A jelentkezők saját maguk állíthatják össze a korra jellemző zenei listát, és kötelezően a 70-es, 80-as évekbeli romániai divat szerint kell öltözködniük. Ugyanakkor tánc és zeneórákat is szerveznek osztályközösségek és kísérő tanáraik számára 10 és 14 óra között. Az érdeklődőket arra kérik, hogy jelentkezzenek bátran a 0771 741 331-es telefonszámon keresztül. Minden egyéb információ pedig a Körösvidéki Múzeum hivatalos honlapján olvasható.

buszosok, ha épp úton vagytok és sebességmérés, torlódást vagy netalán útlezárást észleltek valahol, mindenképp hívjatok 0359 17 22 22, ez a vezetékes számunk, de írhattok SMS, WhatsApp és Viber üzenetet is a 07 34 17 22 22-es számunkra. Most pedig zárjuk a péntek délelőtti plusz első óráját, a folytatásban már itt is van Ábrahám Miklós kollégám a hírekkel, a következő órát pedig ezzel a szuperslágerrel kezdjük majd, mutatom.

0: Itt a Plusz FM. Reklám.
1: Ezen a nyáron visszatér a Waves Fesztivál. Július 3-a és 5-e között a Május 1 fürdő hullámmedencéjénél fergeteges buli vár benneteket. 3 nap, 4 színpad és több mint 60 előadó. Köztük James Hype, Lost Frequencies, Jonas Blue, Lee Parage, Ina és olyan magyar DJ-k, mint Péter Magtó és Budai House. Street food zóna, bárok és hatalmas fesztivál hangulat. Ne hagyd ki! Jegyekért keresd a livetickets.ru-t és a wavesfesztivál.ru-t.
2: Nem lehet mindenkiből autóversenyző, de egy jó csapat mögötted is állhat. Janik Autók, új gumiabroncsok és új fellék, gumicsere és gumijavítás, centírozás és felnijavítás. Címünk Máté Korvin utca 163, telefonszám 0722 629 238.
3: Janik Autók, a Continental által gyártott Pointez gumiabroncsok kizárólagos Bihar megyei forgalmazója.
1: Élvezd a nyarat kompromisszumok nélkül! Rendelj dioptriás napszemüveget a Margot Optiknál kedvezményes áron. Divat, védelem, kényelem. Gyere el ingyenes optometriai szemvizsgálatra, vagy térítés ellenében szakorvosi vizsgálatra nagyváradi, margitai vagy székelyhídi szaküzleteinkbe. Érdeklődj a 0359 451 913-as telefonszámon. Ezen a nyáron stílusosan lásd tisztán a világot!
4: Igazi szenzáció! Június 17-én megnyílik Nagyvárad első lakokos hiperkes áruháza. Várunk a Szújsuló utca 10 A szám alatt, az egykori Remát üzlethelyén, Bihar püspökiben. A lakokos hipermarketben már 3 termék vásárlásától kezdve akciós árak várnak rád. Lakokos hipermarket. Június 17-től. Lakokos,
1: vanilszum este. A hulladék mindenkinek pénzbe kerül. A kérdés az, hogy mennyibe. Nem véletlenül gyűjtünk 6 frakcióban. A megfelelően szétválogatott hulladék olcsóbban szállítható el, könnyebben feldolgozható és kevesebb problémát okoz mindenkinek. Önök szétválogatják, mi elszállítjuk és tovább válogatjuk. Partnerek vagyunk ugyanabban a célban, hogy a hulladék a lehető legkevesebbe kerüljön és a lehető legkisebb terhet jelentse. 6 kuka, 1 közös érdek. Csináljuk okosan. A külön gyűjtött frakciókat mi további frakciókra válogatjuk szét. Látogatási lehetőséget biztosítunk a margitai válogatóállomáson hétfőtől péntekig 8 és 16 óra között. Ave Románia. A változás velünk kezdődik.
5: A következő járra meg lesz a csípe!
6: A rovar csípések már senkit nem ijesztenek meg. Próbáld ki te is a kálmocsúbb tapaszokat rovar csípés esetén. A természetbarát gyerekek számára 3 éves kortól kezdődően. Enyhíti a viszketést és hősítő hatása van. Keresd a gyógyszertárakban. Kálmocsúbb. Semmi vakarás, csak gyógyulás.
0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad. Az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
7: Sok a beruházás az országban, a minőségükkel azonban komoly gond van. A hazai cégek számára a prioritás a termelés növelése. Innovációra nagyon keveset költenek. 4 sávosra bővítik a Nagyváradi repülőtér és a Nagyürök bejárata közötti majd 2 kilométernyi útszakaszt. Eddig a munkálatok 40%-át végezték el. Élesen bírálta a román hadsereg jelenlegi állapotát a román különleges műveleti erők volt vezetője. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. A Románia, Horvátországgal, Csehországgal és Szerbiával egyetemben a közép-kelet-európai régió éllovasai közé tartozik a beruházások tekintetében. Mindezek ellenére a helyzet távolról sem idilli. Komoly problémák vannak ugyanis a beruházások minőségével és hatékonyságával. Írja a CursDeGouvernare.ro. Az egyik gondot az jelenti, hogy a beruházások az infrastruktúrális építkezések terén koncentrálódnak. A zöldmezős beruházások a GDP mindössze 1,9%-át teszik ki, miközben a koronavírus járvány előtt ez az arány 6,3% volt. Legalább ekkora probléma, hogy az innováció nem jelent prioritást a hazai cégek számára. Romániában a vállalatok 20%-a költ új termékek és szolgáltatások fejlesztésére. A régió több országában ez az arány lényegesen magasabb. Magyarországon például 22%. A hazai cégek számára egyetlen prioritás létezik, a termelés növelése. A többire szinte semmit sem költenek. Négy sávosra bővítik a nagyváradi repülőtér és a Nagyürökd bejárata közötti majd 2 kilométernyi útszakaszt. Eddig a munkálatok 40%-át végezték el, számolt be közleményében a Bihar megyei tanács. Ennek részeként körforgalmat alakítanak ki a repülőtér közelében, amely gördülékenyebbé teszi a gépjárművek ki- és behajtását a létesítmény területére. Ezzel egy időben áthelyezték a közmű, a villany és a telekommunikációs vezetékeket, illetve leszerelték a repülőtér melletti villanyoszlopokat azért, hogy ki lehessen alakítani a körforgalmat. A március elején elkezdett munkálatok kivitelezője a Dumexin cég, a megvalósítási időszak pedig 6 hónap. A bruttó 34,3 millió leértékű projektet a megyei tanács az Országos Közúti Infrastruktúra Kezelőtársasággal partnerségben valósítja meg. Élesen bírálta a román hadsereg jelenlegi állapotát Mihály Gibó, tartalékos parancsnok. A román különleges műveleti erők volt vezetője. Derül ki a news.ro-nak adott interjúból. Szerinte a hadsereg legnagyobb problémája nem pusztán az, hogy mire van pénz és milyen fegyvereket vásárolnak, hanem az, hogy nincs világos jövőképe. Nem tudja, mi akar lenni. Gibó úgy véli, az ukrajnai-orosz invázió 2022-es kezdete óta a román hadsereg harcképessége nem nőtt érdemben, mert Románia azóta egyetlen új NATO képességet sem tanúsított. Amennyiben Románia csak megvásárolja a fegyvereket, de közben nem készíti fel a személyzetet, nem teremti meg az infrastruktúrát, nem veszi meg a kiegészítő felszereléseket és nem igazítja hozzá a jogszabályokat, akkor az új eszközök könnyen raktárban maradhatnak, és elavulhatnak, mire valóban használni lehetne őket.
0: Plusz FM időjárás jelentés.
8: Többnyire felhős marad az égbolt felettünk a mai nap folyamán, főleg a délutáni órákban vastagszik meg a felhőzet felettünk. A napi csúcsértékek 26-27 Celsius fok körül alakulnak, éjszakára pedig 17 fokra hűl vissza a levegő. Az eddigi előrejelzések alapján hétvégén szombaton 24, vasárnap pedig 28 fokot mérhetünk. Csapadékra nem kell számítanunk.
2: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta. Az időjárás jelentést a Viva Csibe és takarmányboltok támogatták.
0: Plusz FM. Közlekedési információk.
8: Megkezdődött két új közúti aluljáró építése Nagyváradon, ami jelentős közlekedési változásokat von maga után a belvárosban. A múzeum, tehát a Muzeolúj utca és a Dacia-Sugár út kereszteződésében új körforgalmat alakítottak ki. Innen tovább lehet hajtani a Petőfi Park felé, ugyanakkor az út fő utca felüli vége le van zárva. Ezért a Petőfi Park felől érkező autósoknak vissza kell fordulniuk, nem hajthatnak rá a fő utcára. A Bucsercs, Nikolai Titulescu, Peszkorosolói és Meszekönisolói utcák felől érkező autósok behajthatnak a fő utcára, de csak is balra mehetnek, a Körös Áruház irányába, és számukra kialakítottak egy letérőt a Petőfi Park felé. Vezessetek óvatosan, balesetmentes közlekedést kíván a Plusz FM.
0: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
8: 2026. június 5-e péntek, a 89,6-on pedig már folytatjuk is a délelőtti pluszt. Nagy szeretettel köszöntelek benneteket, Szegedi Mária vagyok, és déli 12 óráig állok rendelkezésetekre. Ha kérdésetek vagy információtok van, hívjatok vagy írjatok üzenetet. Ma a Fatimákat és a Bánokat köszöntjük névnapjuk alkalmából, és persze a születésnaposokat is. Hatalmas ölelést küldök mindenkinek, és a következő slágerünket nyújtatjuk rádiózást, vigyázzatok magatokra, legyen csoda szép napotok!
0: Slágerek, magyar kedvencek,

Ez volt a United és a Keserű Méz című daruk Hello Hello Pluszosok. Háromnapos mini vakáció kezdődött ma péntektől több ezer romániai pedagógus és diák számára. Miután június 5-én pénteken a pedagógus nap miatt szünetelnek a tanórák az állami oktatási intézményekben. A hosszú hétvége pénteket, szombatot és vasárnapot foglalja magában, a tanítás pedig hétfőn folytatódik. Az órákat pedig, ami jó hír, hogy később sem kell bepótolni. A pedagógus napot minden évben június 5-én ünneplik Romániában, az ünnep 2007-ben vált hivatalossá, 2024-től pedig bekerült azok közé a munkaszüneti napok közé, amelyek a közoktatásban dolgozó alkalmazottakat megilletik. Egyes magániskolák esetében ugyanakkor az intézmények belső szabályzata és szerződéses előírásai alapján eltérhet a pénteki program. És már gyakorlatilag hamarosan itt van a nyári vakáció, a végzős középiskolások számára csütörtökön ért véget a tanítás, a nyolcadikosok június 12-ig járnak iskolába, a legtöbb diák számára pedig a 2025-26-os tanév június 19-én zárul. A nyári vakáció június 20-án kezdődik.

pluszosok, június 13-án rendezik meg Nagyváradon a Szecesszió világnapját, amelynek idei témája a nők szerepe a szecesszióban. Az egésznapos programsorozat középpontjában ezúttal nem csak a nő, mint múzsa, hanem a nő, mint alkotó áll. A szervezők ingyenes belépést biztosítanak a Darvas-Narosház épületébe, ahol kiállítások, kreatív foglalkozások, gyermekprogramok és szakmai előadások várják az érdeklődőket. A nap során magyar, román és angol nyelvű tematikus séták indulnak a város szecessziós épületei között, emellett filmvetítéseket és különleges műhelymunkákat is terveznek. A délutáni és esti programok között szerepel a Nagyváradi Állami Filharmónia Art Nouveau kórusának koncertje, valamint Sorvina és Misa Blanos fellépése. Az ünnep csúcspontja pedig este 10 órától kezdődik, amikor fényinstallációk és videomapping projekciók keltenek életre több ikonikus váradi épületet. Látványos fényjáték borítja majd többek között a Fekete Sas palota passzázsát, a Moskovics Adolf és Fiai palota épületét, a Pojnár házat, a Deutsch házat, a színház homlokzatát, valamint a Sebeskörös partját is. A programok többsége ingyenesen látogatható. A részletes menetrend és az előzetes regisztrációhoz kötött események listáját az Oradea Heritage felületein találjátok. Június 13-án tehát a Szecesszió világnapját ünnepeljük Nagyváradon. Ezúttal pedig a középpontban a nő, mint alkotó.

0: 9 óra múlt 30 perccel, Nagyváradi a környékbeliek. Ez pedig azt jelenti, hogy fél időhöz érkeztünk itt. A péntek délelőtti plusz második órájában. Egy rövid reklámot követően Ábrahám Miklós kollégám érkezik a bennünket leginkább érintő hírekkel. Például azzal, hogy sok a beruházás az országban, a minőségükkel azonban komoly gond van. Maradjatok velünk a részletekért. Miklós érkezik, én pedig a hírek után a legszuperebb slágerekkel várlak vissza benneteket.
1: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
2: Marcel, jön anyám! Mindegy, mire vagy, kire vagy allergiás. A Rinszilhaa xilometazolinnal, hialuronsavval és tengervízzel kontroll alatt tartja az allergiás mátha tüneteit. 5 percen belül hat, és hatása akár 10 órán át is eltart. Rinszilhaa, ez a gyógyszer xilometazolin tartalmaz. Kérjük, olvassa figyelmesen a betegtájékoztatót. A lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek.
3: Igazi szenzáció! Június 17-én megnyílik Nagyvárad első lakokos hiperkes áruháza. Várunk a Szújsulói utca 10 A szám alatt, az egykori Remát üzlethelyén, Bihar püspökiben. A lakokos hipermarketben már 3 termék vásárlásától kezdve akciós árak várnak rád. Lakokos hipermarket. Június 17-től. Lakokos,
2: homok, vesekő. Az uraktévlító hozzájárul a vesekő képződés megelőzéséhez, a homok kiküszöböléséhez. Ez egy étrend kiegészítő. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót.
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad. Az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
4: Sok a beruházás az országban, a minőségükkel azonban komoly gond van. A hazai cégek számára a prioritás a termelés növelése. Innovációra nagyon keveset költenek. 4 sávosra bővítik a Nagyváradi repülőtér és a Nagyürög bejárata közötti majd 2 kilométernyi útszakaszt. Eddig a munkálatok 40%-át végezték el. Élesen bírálta a román hadsereg jelenlegi állapotát a román különleges műveleti erők volt vezetője. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Románia, Horvátországgal, Csehországgal és Szerbiával egyetemben a közép-kelet-európai régió éllovasai közé tartozik a beruházások tekintetében. Mindezek ellenére a helyzet távolról sem idilli. Komoly problémák vannak ugyanis a beruházások minőségével és hatékonyságával. Írja a CursDeGouvernare.ro. Az egyik gondot az jelenti, hogy a beruházások az infrastruktúrális építkezések terén koncentrálódnak. A zöldmezős beruházások a GDP mindössze 1,9%-át teszik ki, miközben a koronavírus járvány előtt ez az arány 6,3% volt. Legalább ekkora probléma, hogy az innováció nem jelent prioritást a hazai cégek számára. Romániában a vállalatok 20%-a költ új termékek és szolgáltatások fejlesztésére. A régió több országában ez az arány lényegesen magasabb. Magyarországon például 22%. A hazai cégek számára egyetlen prioritás létezik, a termelés növelése. A többire szinte semmit sem költenek. 4 sávosra bővítik a Nagyváradi repülőtér és a Nagyürög bejárata közötti majd 2 kilométernyi útszakaszt. Eddig a munkálatok 40%-át végezték el, számolt be közleményében a Bihar megyei tanács. Ennek részeként körforgalmat alakítanak ki a repülőtér közelében, amely gördülékenyebbé teszi a gépjárművek ki- és behajtását a létesítmény területére. Ezzel egy időben áthelyezték a közmű, a villany és a telekommunikációs vezetékeket, illetve leszerelték a repülőtér melletti villanyoszlopokat azért, hogy ki lehessen alakítani a körforgalmat. Március elején elkezdett munkálatok kivitelezője a Dumexin cég, a megvalósítási időszak pedig 6 hónap. A bruttó 34,3 millió leértékű projektet a megyei tanács az Országos Közúti Infrastruktúra Kezelő Társasággal partnerségben valósítja meg. Élesen bírálta a román hadsereg jelenlegi állapotát Mihály Gibó, tartalékos parancsnok. A román különleges műveleti erők volt vezetője. Derül ki a news.ro-nak adott interjúból. Szerinte a hadsereg legnagyobb problémája nem pusztán az, hogy mire van pénz és milyen fegyvereket vásárolnak, hanem az, hogy nincs világos jövőképe. Nem tudja, mi akar lenni. Gibó úgy véli, az ukrajnai-orosz invázió 2022-es kezdete óta a román hadsereg harcképessége nem nőtt érdemben, mert Románia azóta egyetlen új NATO képességet sem tanúsított. Amennyiben Románia csak megvásárolja a fegyvereket, de közben nem készíti fel a személyzetet, nem teremti meg az infrastruktúrát, nem veszi meg a kiegészítő felszereléseket és nem igazítja hozzá a jogszabályokat, akkor az új eszközök könnyen raktárban maradhatnak, és elavulhatnak, mire valóban használni lehetne őket.
1: Plusz FM. Időjárás jelentés.
0: Többnyire felhős marad az égbolt felettünk a mai nap folyamán, főleg a délutáni órákban vastagszik meg a felhőzet felettünk. A napi csúcsértékek 26-27 Celsius fok körül alakulnak, éjszakára pedig 17 fokra hűl vissza a levegő. Az eddigi előrejelzések alapján hétvégén szombaton 24, vasárnap pedig 28 fokot mérhetünk. Csapadékra nem kell számítanunk.
4: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
3: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
1: Plusz FM. Közlekedési információk.
0: Megkezdődött a két új közúti aluljáró építése Nagyváradon, ami jelentős közlekedési változásokat von maga után. A munkálatok miatt lezárták a főutca vasútállomás és a Körösáruház közötti szakaszát, valamint a megérő utat a Körösáruháztól a George Enescu utcáig. Egy ideiglenes körforgalmat alakította ki a megérő út és a George Enescu utcák találkozásánál. Az Enescu megérő és a Trajan Park közötti szakasz pedig ideiglenesen két irányúvá vált. A Trajan Park és az Enescu utca kereszteződésénél szintén ideiglenes körforgalom létesült. És azt is jó, ha tudjátok, hogy a Louis Pasteur utca Zsák utcává vált a volt rendelőintézet és a Körös üzletház között. A Brassavolói utcának a Rovine és a Fő utca közötti szakasza pedig két irányú lett a Dunare utca felé és felül. Jó utat és balesetmentes közlekedést kíván a Plusz FM.
1: És most vissza a zenéhez.
0: Rédala érkezik hozzátok a péntek délelőtti pluszban. Jó utat, jó rádiózást és jó munkát kívánok mindenkinek.
1: Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Nagyváradon lép fel pluszosok, Sebestyén Márta, mert a Kossuth és UNESCO díjas népdalénekes. Június 23-án, kedden 18 órától. A Párciumi Keresztény Egyetem dísztermében. A Fúvom az Énekem című életmű koncertjét láthatja, hallhatja a közönség. Az esten közreműködik a lézdíjas Andrejszky Judit, továbbá a népzene olyan jeles képviselői, mint például Rosonczi Kovács Mihály Hegedűn, Fekete Márton Brácsán, Havas Réti Pál Nagybőgön, ifjabb Szerényi Béla Furuján, valamint Szabó Dániel Cimbalmon. Az előadásra a belépő jegyeket a helyszínen lehet majd megvásárolni kezdés előtt fél órával. Június 23-án, tehát 18 órától a PKI dísztermében Sebestyén Márta, Kossuth és UNESCO-díjas népdalénekesnő lép fel.

Pluszosok, egy újabb remek programajánlóval érkeztem. Női egyensúlyról és tudatos életmódról beszélgetnek a soron következő hanguló esten. Új egyensúly nőként önmagunk felé fordul a címmel szerveznek beszélgetős estet június 8-án. Vasárnap 18 órától az Ad Lucem zarándokház épületében. A hanguló est vendége Staharucki Noémi lesz, akivel a résztvevők a tudatos táplálkozás, az egészséges életmód és a női jóllét kérdéseit járhatják körül. A beszélgetés során szó lesz majd arról, hogy hogyan őrizhető meg a vitalitás és a belső egyensúly a mindennapokban, valamint arról is, hogy milyen szerepe lehet az életmódnak a testi és lelki egészség támogatásában. Az est lehetőséget kínál arra, hogy a résztvevők hasznos tanácsokat, új nézőpontokat és inspiráló gondolatokat vigyenek magukkal, miközben kötetlen támogató közegben beszélgethetnek a nőket érintő kihívásokról és lehetőségekről. A rendezvényre minden érdeklődőt szeretettel várnak. Staharucki Noémi lesz tehát a hanguló következő vendége az Ad Lucem zarándokház épületében június 8-án vasárnap 18 órától.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenc.

Pluszosok, legyetek szemeim és füleim a városban és a környékén, ha bármi rendkívüli tapasztalatok, legyen az sebességmérés, torlódás vagy esetleg útlezárás, hívjatok bátran 0359 17 22 22. Ez a vezetékes számunk, de írhattok SMS, WhatsApp és Viber üzenetet is. A 0734 17 22 22-es számunkra déli 12 óráig elértek. Most pedig érkeznek a bennünket leginkább érintő hírek, zárjuk a péntek délelőtti plusz második óráját, a következő órát pedig. Ezzel a szuperslágerrel kezdjük,

0: Itt a Plusz FM.
1: Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
2: Idén is megrendezésre kerül a nagy sikerű Sons of Oradea Fesztivál. Június 12-én a legnagyobb bécsi operett slágerek csendülnek fel a Nagyváradi Várban David Jiménez Carreras vezetésével. Június 13-án szintén a vár falai között a világ legismertebb filmzenéjét hallgathatjuk, karmester Vladimir Lungu. Június 14-én pedig Gabriele Montero, világhírű zongora művész, különleges zongora este zárja a fesztivált, helyszín a Nagyváradi Állami Színház. A Sons of Oradea Fesztivál a Visit Oradea és Nagyvárad polgármesteri hivatalának rendezvénye. Jegyek az entertix.ro és a biliete.ro oldalakon.
3: Próbáld ki te is a kálmacsup tapaszokat rovas csípés esetén a természetbarát gyerekek számára. Enyhíti a viszketést és hűsítő hatása van. Kálmacsup, semmi vakarás, csak gyógyulás.
4: Amikor az élet nehéz perceket hoz, jó tudni, hogy van, aki segít. Az út végén temetkezési vállalat mindenben támogat, éjjel-nappal. Teljes körű ügyintézés, orvosi és hivatalos teendők intézése, törődés, odafigyelés és megbízhatóság. Mi önök mellett állunk. Nagyvárad, Primariei utca 62, telefon 0722 155 655 és 0724 246 911.
0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
5: Százezrek veszíthetik el a munkájukat az Európai Unióban. Jelentősen megnőtt a háztartásokra nehezedő teher. A megújuló bihari földvártalaj rétegei alatt megtalálták a Szent László korabeli székesegyház maradványait. Egyre nagyobb hatása vannak a hazai fogyasztók étkezési szokásaira a közösségi médiában megjelenő trendek. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Az uniós tagállamoknak a következő években a munkahelyek tömeges megszűnésével kell szembenézniük, figyelmeztet az Európai Bizottság. A magas energiaköltségek, az ipari szerkezet átalakítás és a zöld átállás folyamatai súlyosan megterhelik a gazdaságot. A jelentés rávilágít a munkaerőpiacon tapasztalható tartós egyenlőtlenségekre is. Az EU-n kívüli állampolgárok még mindig sokkal nagyobb valószínűséggel kényszerülnek a képzettségüknél alacsonyabb szintű munkakörökbe, mint a hazai munkavállalók. A munkahelyek minősége is problémát jelent. Minden ötödik munkavállaló alacsony bérű, gyenge termelékenység növekedésű ágazatban dolgozik, és minden 12. dolgozó embert a szegénység kockázata fenyeget, annak ellenére, hogy van állása. Miközben egyes szektorokban leépítések fenyegetnek, a vállalatok továbbra is nehezen találnak megfelelő képzettségű munkaerőt. A bizottság adatai szerint a cégek több mint háromnegyede nyilatkozott úgy, hogy a munkaerő és készséghiány közvetlen akadályát képezi a beruházásoknak. A megújuló bihari földvártalaj rétegei alatt megtalálták a Szent László korabeli székesegyház maradványait. Az ásatásokkal minden kétséget kizáróan megállapították, hogy a Szent László idejéből származó egykori püspöki székhely nyomaira bukkantak. Az meg bizonyosan tudni, hogy a bihari földvár nem Szent István korabeli, hanem építése minden valószínűség szerint az 1040-es évekre tehető. Az is egészen biztos, hogy ezt a földvárat Szent László nem csak hogy látta, hanem aktívan használta is. Mert az uralkodását megelőző két évtizedben ez volt a hercegségének központi erődítése. Jelentette Emődi Tamás műépítész, műemlékvédelmi szakmérnök a Maszolnak. A régészek a földvárat már az 1960-as évektől kezdve kutatták, de Emődi szerint ennek ellenére nagyon keveset lehetett megtudni. Ugyanis ennyi idő alatt a teljes területnek mindössze a 2,5%-át sikerült feltárni. Ez pedig jól mutatja a létesítmény méreteit, és előrejelzi a mélyben nyugvó feltáratlan leletanyag mennyiségét. Egyre nagyobb hatása vannak a hazai fogyasztók étkezési szokásaira a közösségi médiában megjelenő trendek. A tonhal, a szardínia, a görög joghurt és a növényi tej lettek idén a bevásárlókosár új sztárjai. Az influencerek és tartalomkészítők által népszerűsített termékek gyorsan keresett árucikkekké válnak az üzletekben. Különösen akkor, ha egészségügyi előnyökkel, magas fehérje tartalommal vagy szuper élelmiszernek tartott összetevőkkel társítják őket. A trendi termékeken túl a szezonális zöldségek és gyümölcsök továbbra is az étrend alapját képezik. Márciusban a tavasztárjai, az uborka, a paradicsom és a retek vezették a népszerűségi listát. Majd a saláta és a gomba következett. A gyümölcsök körében a banán és az alma továbbra is dominál a fogyasztók választásában. De a kiwi a szezon meglepetése, amely az egyik leggyorsabb növekedést regisztrálta.
0: Plusz FM. Időjárás jelentés.
6: Többnyire felhős marad az égbolt felettünk a mai nap folyamán, főleg a délutáni órákban vastagszik meg a felhőzet felettünk. A napi csúcsértékek 26-27 Celsius fok körül alakulnak, északára pedig 17 fokra hűl vissza a levegő. Az eddigi előrejelzések alapján hétvégén szombaton 24, vasárnap pedig 28 fokot mérhetünk. Csapadékra nem kell számítanunk.
5: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
7: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és takarmányboltok támogatták.
0: Plusz FM. Közlekedési információk.
6: Ismét használhatják az autósok, kerékpárosok és gyalogosok az Onestilor, a Körös, tehát a Tudor Vladimirescu és a Löposuló utcák találkozásánál lévő körforgalmat. Az épülő aluljáró azonban leghamarabb idén ősszel nyílik meg. Ez pedig azt jelenti, hogy a közlekedők az említett körforgalomból eljuthatnak az Onestilor utcán az Aradi út felé, valamint a Kázabán út és a Szováta híd irányába is, illetve a Tudor Vladimirescu utcára is, de továbbra sem lehet behajtani a Löposuló utcára. Vezessetek óvatosan, balesetmentes közlekedést kíván a Plusz FM.
0: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
6: 10 óra 4 perc, Nagyváradi, a környékbeliek, ezzel pedig már benne is vagyunk a péntek délelőtti 23. órájában. Nagy szeretettel köszöntelek benneteket, ha most csatlakoztatok, én Szegedi Mária vagyok, és déli 12 óráig minden hétköznap délelőtt elkísérlek benneteket. Itt a Pluszon helyi és környékbeli infókkal, programajánlókkal és a legszuperebb slágerekkel, és hát nincs ez másképp ma sem, de még mielőtt szót ejtünk a kullancsveszélyről, illetve az ifja Balázs Elemér koncertjéről, ami itt Nagyváradon lesz, hozom nektek a legszuperebb slágereket. Ray Dalton dalával kezdünk. Jó utat, jó rádiózást és jó munkát kívánok nektek. Kitartás!
0: Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon! Ez a Plusz FM.

나로서 너와 진별 내 우주와 너 다른 세상을 만들어주는 girl 너는 내 별이자 나의 호주니까 지금 이 시련도 결국

Március 7-én vasárnap 18 órától ad koncertet Nagyváradon ifjabb Balázs Elemér pluszosok. A junior primadíjas zongorista és zeneszerző nem először lép fel Nagyváradon, korábban már több nagy sikerű koncertet adott a városunkban. A művész a klasszikus zenei darabokat szenvedéllyel és mi átéléssel szólaltatja meg, míg improvizációi különleges, érzelmekkel teli zenei élményt kínálnak a közönségnek. A koncert jótékonysági jellegű lesz. A résztvevők adományaikkal a Posztikum kulturális, szociális és lelkiségi programjait támogathatják. A felajánlások személyesen a helyszínen, illetve online is megtehetők. A befolyt összeget a művész, tehát teljes egészében a Posztikum javára ajánlotta fel. Most vasárnap, tehát 18 órától ifjabb Balázs Elemér ad koncertet a Posztikumban, Nagyváradon.

Biztosak a kedvező időjárási körülmények és a szabadtéri programok gyakori beválása miatt a Bihar megyei közegészségügyi igazgatóság felhívja a figyelmünket a kullancsípések veszélyeire és a megelőzés fontosságára. Bár nem minden kullancsípés veszélyes, egyes fajok súlyos betegségeket terjeszthetnek, mint például a Lyme-kórt. A kullancsok leggyakrabban a magas fűben, bokros területeken, avarban és zöldövezetekben fordulnak elő. Nem ugranak és nem repülnek, hanem a gazdaszervezetre kapaszkodva jutnak fel a testre, hol rendszerint a hónalj, az ágyék vagy a fejbőr környékén telepednek meg. A szakemberek szerint különösen fontos, hogy a természetben tett kirándulások, erdei séták vagy parkokban való tartózkodás után mindenki alaposan vizsgálja át testét, mivel a kisebb méretű kullancsokat nem könnyű észrevenni. Ha nem fedezzük fel őket időben, akár több napig is a bőrünkön maradhatnak. A kullancsípés sok esetben nem okoz azonnali tüneteket, egyes embereknél azonban fájdalom, duzzanat, égőérzés alakulhat ki a csípés helyén, ritkább esetben pedig légzési nehézségek is jelentkezhetnek. A fertőzés veszély különösen április és november között magas, amikor a kullancsok a legaktívabbak. A Bihar megyei közegészségügyi igazgatóság több megelőző intézkedést ajánl. Például világos hosszú ruházat és zárt cipő viselése, kullancsriasztó használata, a ruhák kimosása a szabadtéri programok után, a bőr rendszeres átvizsgálása, illetve a kullancs mielőbbi eltávolítása. Itt a kullancs eltávolítását lehetőleg tompa végű csipesszel kell végezni, a bőrhöz minél közelebb megfogva, óvatos, kifelé húzással. Ezt követően a terület fertőtlenítése ajánlott. A hatóság pedig emlékeztet arra is, hogy az önkormányzatok kötelesek gondoskodni a kullancsok és más kártevők elleni védekezésről. A Bihar megyei közegészségügyi igazgatóság arra kéri az embereket, bennünket, hogy legyünk óvatosak a természetben, és panasz esetén forduljunk orvoshoz. Ez a legfontosabb.

0: Fél 11, Nagyváradi, a környékbeliek, ez azt jelenti, hogy fél időhöz érkeztünk itt a péntek délelőtti plusz harmadik órájában, a folytatásban a mikrofont Ábrahám Miklós kollégám veszi át. Beszámol nekünk a hírekben arról, hogy sok a beruházás az országban, a minőségükkel azonban komoly gond van. De arról is szó lesz, hogy 4 sávosra bővítik a nagyváradi repülőtér és Nagyürögd bejárata közötti majd 2 kilométernyi útszakaszt. Maradjatok velünk a részletekért, Miklós érkezik, én pedig a hírek után a legszuperebb slágerekkel várlak vissza benneteket.
1: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva! Ati Kompresszorje. Téged is várunk új üzletünkben, Kovácsiban, a 21G szám alatt, ahol széles választékban találsz kompresszorokat, pótalkatrészeket, kiegészítőket és szerszámokat. Ezen kívül professzionális karbantartási szolgáltatásokat is kínálunk. Hívd minket a 0742 99 86 36-os telefonszámon, vagy látogass el az atikompresszorjeshop.ro-ra további információkért.
2: A hulladék mindenkinek pénzbe kerül. A kérdés az, hogy mennyibe. Nem véletlenül gyűjtünk 6 frakcióban. A megfelelően szétválogatott hulladék olcsóbban szállítható el, könnyebben feldolgozható és kevesebb problémát okoz mindenkinek. Önök szétválogatják, mi elszállítjuk és tovább válogatjuk. Partnerek vagyunk ugyanabban a célban, hogy a hulladék a lehető legkevesebbe kerüljön és a lehető legkisebb terhet jelentse. 6 kuka, 1 közös érdek. Csináljuk okosan. A külön gyűjtött frakciókat mi további frakciókra válogatjuk szét. Látogatási lehetőséget biztosítunk a margitai válogatóállomáson hétfőtől péntekig 8 és 16 óra között. Ave Románia. A változás velünk kezdődik.
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad. Az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
3: Sok a beruházás az országban, a minőségükkel azonban komoly gond van. A hazai cégek számára a prioritás a termelés növelése. Innovációra nagyon keveset költenek. 4 sávosra bővítik a nagyváradi repülőtér és a Nagyürögd bejárata közötti majd 2 kilométernyi útszakaszt. Eddig a munkálatok 40%-át végezték el. Élesen bírálta a román hadsereg jelenlegi állapotát a román különleges műveleti erők volt vezetője. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Románia, Horvátországgal, Csehországgal és Szerbiával egyetemben a közép-kelet-európai régió éllovasai közé tartozik a beruházások tekintetében. Mindezek ellenére a helyzet távolról sem idilli. Komoly problémák vannak ugyanis a beruházások minőségével és hatékonyságával. Írja a CursDeGouvernare.ro. Az egyik gondot az jelenti, hogy a beruházások az infrastruktúrális építkezések terén koncentrálódnak. A zöldmezős beruházások a GDP mindössze 1,9%-át teszik ki, miközben a koronavírus járvány előtt ez az arány 6,3% volt. Legalább ekkora probléma, hogy az innováció nem jelent prioritást a hazai cégek számára. Romániában a vállalatok 20%-a költ új termékek és szolgáltatások fejlesztésére. A régió több országában ez az arány lényegesen magasabb. Magyarországon például 22%. A hazai cégek számára egyetlen prioritás létezik, a termelés növelése. A többire szinte semmit sem költenek. 4 sávosra bővítik a nagyváradi repülőtér és a Nagyürögd bejárata közötti majd 2 kilométernyi útszakaszt. Eddig a munkálatok 40%-át végezték el, számolt be közleményében a Bihar megyei tanács. Ennek részeként körforgalmat alakítanak ki a repülőtér közelében, amely gördülékenyebbé teszi a gépjárművek ki- és behajtását a létesítmény területére. Ezzel egy időben áthelyezték a közmű, a villany és a telekommunikációs vezetékeket, illetve leszerelték a repülőtér melletti villanyoszlopokat azért, hogy ki lehessen alakítani a körforgalmat. Március elején elkezdett munkálatok kivitelezője a Dumexin cég. A megvalósítási időszak pedig 6 hónap. A bruttó 34,3 millió leértékű projektet a megyei tanács az Országos Közúti Infrastruktúra Kezelő Társasággal partnerségben valósítja meg. Élesen bírálta a román hadsereg jelenlegi állapotát Mihály Gibó, tartalékos parancsnok. A román különleges műveleti erők volt vezetője. Derül ki a news.ro-nak adott interjúból. Szerinte a hadsereg legnagyobb problémája nem pusztán az, hogy mire van pénz és milyen fegyvereket vásárolnak, hanem az, hogy nincs világos jövőképe. Nem tudja, mi akar lenni. Gibó úgy véli, az ukrajnai-orosz invázió 2022-es kezdete óta a román hadsereg harcképessége nem nőtt érdemben, mert Románia azóta egyetlen új NATO képességet sem tanúsított. Amennyiben Románia csak megvásárolja a fegyvereket, de közben nem készíti fel a személyzetet, nem teremti meg az infrastruktúrát, nem veszi meg a kiegészítő felszereléseket és nem igazítja hozzá a jogszabályokat, akkor az új eszközök könnyen raktárban maradhatnak, és elavulhatnak, mire valóban használni lehetne őket.
1: És most vissza a zenéhez!
0: Rózsa Magdolna Szembeszélt című dalával folytatjuk a péntek délelőtt jótat, jó rádiózást és jó munkát kívánok mindenkinek!
1: Slágerek, magyar kedvencek nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Pluszosok, egy fontos információval érkeztem. Új szabályzat lépett életbe a kijelölt piknikező helyeken. Így például a Szilvásban is. Nyílt tűzön lehet ételt készíteni, de csak a kijelölt, biztonságosan kialakított tűzrakóhelyeken reggel 8 és este 22 óra között. A piknikező helyeket kötelezően fel kell szerelni többek között fix tűzrakóhelyekkel, tűzoltás alkalmas vízforrással, illemhelyekkel és szelektív hulladékgyűjtőkkel. Tüzet gyújtani tilos erős szélben, aszály idején, valamint narancssárga vagy vörös időjárási figyelmeztetés esetén. Nem szabad benzint, gázolajat, alkoholt vagy más gyúlékony folyadékot használni a tűz meggyújtásához, és a hulladékégetés is tilos. A szabályzat emellett tiltja a szemetelést, az edények természetes vizekben való mosását, a vadállatok etetését, az engedély nélküli grillsütők használatát és a hangos zenehallgatást. A szabályok megszegése komoly bírságokat vonhat maga után. A tűzvédelmi előírások megsértéséért 1500-2500 lej közötti büntetés járhat, míg a szemetelésért vagy a nyitvatartási rend megszegéséért 100-500 lejes bírság szabható ki. A természetkárosítás, a fák rongálása vagy a növényzet felgyújtása szintén akár 2500 lejbe kerülhet. Sőt, a bírságok mellett az okozott károkat is meg kell téríteni. Az új előírások magánszemélyekre, cégekre és rendezvényszervezőkre egyaránt érvényesek, és a 2015-ös szabályozást váltják fel.

kiadták pluszosok a szükséges építési engedélyt, így végre megkezdődhetnek a munkálatok a Rév és Kisebes közötti szorosban is, amely a Kolozsvár-Nagyvárad-Bihar-Püspöki vasútvonal harmadik szakaszának a része. Mindenre két évnyi bürokratikus akadályozás után került sor, az állami intézmények közötti viták hátráltatták az építkezést. Míg az Élest-Rév közötti 15 kilométeres szakasz egyik vágányon már majdnem elkészült, addig a szorosban egyelőre a természet látványosabb, mint a munkálat. Jelenleg Kolozsvár és Nagyvárad között a Cseferés két magán vasúttársaság által üzemeltetett vonatpótló autóbuszokkal lehet közlekedni. A Budapestet Székelyfölddel összekötő nemzetközi vonat Mihályfalván és Zilahon keresztül közlekedik. A story.

0: pedig a péntek délelőtt plusz harmadik óráját zárjuk, hamarosan 11 óra. Ez azt jelenti, hogy a mikrofont Ábrahám Miklós kollégám veszi át. Érkezik a bennünket leginkább érintő hírekkel. De még mielőtt átadom neki a stafétát, ti jóha tudjátok. Ha van kérdésetek, információtok, engem még déli 12 óráig elértek. 0359 17 22 22. Ez a vezetékes számunk, SMS, WhatsApp és Viber számunk pedig 0734 17 22 22. De persze megtaláltok bennünket Facebookon és Instagramon is, plusz FM nagyváradként. Most pedig egy kis ízelítőként mutatom, hogy mivel jövök vissza hozzátok a következő órában.
1: Itt a plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
2: Igazi szenzáció! Június 17-én megnyílik Nagyvárad első lakokos hiperkes áruháza. Várunk a Szújsuló utca 10 A szám alatt, az egykori Remát üzlethelyén, Bihar Püspökiben. A lakokos hipermarketben már 3 termék vásárlásától kezdve akciós árak várnak rád. Lakokos hipermarket. Június 17-től. Lakokos!
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
3: 500 millió teljes hitelgarancia kerettel idén is folytatódik az Új Otthon program. A radikális megoldásra szorítaná vissza a használt gépjárművek törvénytelen kereskedelmét a környezetvédelmi miniszter. A belügyminisztérium arra figyelmeztet, hogy a hamisított termékek és a kalóztartalmak továbbra is valós kockázatot jelentenek a vásárlók számára. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. 500 millió teljes hitelgarancia kerettel idén is folytatódik az Új Otthon program. Derül ki a pénzügyminisztérium jogszabálytervezetéből. A dokumentum szerint a program fenntartását az ingatlan piaci helyzet indokolja. A lakások iránti kereslet folyamatosan nő, miközben a kínálat korlátozott, ami sokak számára megnehezíti a lakásvásárlást. Különösen azok számára, akik nehezen felelnek meg a szokásos hitelfeltételeknek. A pénzügyminisztérium szerint az 500 millió teljes idei keret megállapítását a 2026-ra várható viszonylagos piaci stabilitás, a jelzálog hitelezés alakulása és a potenciális kedvezményezettek igénye indokolja. Emellett a kedvezőbb finanszírozási feltételek is a program folytatása mellett szólnak. A radikális megoldásra szorítaná vissza a használt gépjárművek törvénytelen kereskedelmét Diana Buzoyano környezetvédelmi miniszter. Az általa kidolgozandó sürgősségi rendeletben előírják, hogy egy magánszemély legfeljebb 2 régi, más országból származó gépjárművet hozhat be és regisztrálhat. Az intézkedés célja az illegális kereskedelem visszaszorítása. A miniszter hangsúlyozta, hogy tárgyalásokat folytat azokkal a cégekkel is, amelyek használt autókkal kereskednek és legális tevékenységet folytatnak. És ezeknek a tárgyalásoknak az eredménye alapján határozzák meg a jövőbeli jogszabály javaslatait. A belügyminisztérium arra figyelmeztet, hogy a hamisított termékek és a kalóztartalmak továbbra is valós kockázatot jelentenek a vásárlók számára. A Tárca közleménye szerint az év első hónapjában a rendőrség 384 büntető eljárást indított a szellemi tulajdon megsértésével kapcsolatos ügyekben. A feltárt esetek azt mutatják, hogy a gyanúsan alacsony árak mögött hamisítói hálózatok állhatnak, míg egyetlen internetes kattintás mögött valós veszélyek is meghúzódhatnak. A hatóságok arra kérik a fogyasztókat, hogy figyeljenek a gyanúsan olcsó árakra, a minőségű csomagolásra, a származási iratok hiányára és a nem biztonságos honlapok használatára. Egyúttal azt javasolják, hogy az állampolgárok kizárólag engedélyezett forrásból vásároljanak. Ellenőrizzék a termékek eredetiségét és kerüljék a kalóztartalmak elérését vagy terjesztését.
1: Plusz FM időjárás jelentés.
0: Többnyire felhős marad az égbolt felettünk a mai nap folyamán, főleg a délutáni órákban vastagszik meg a felhőzet felettünk. A napi csúcsértékek 26-27 Celsius fok körül alakulnak, éjszakára pedig 17 fokra hűl vissza a levegő. Az eddig élő előrejelzések alapján hétvégén szombaton 24, vasárnap pedig 28 fokot mérhetünk. Csapadékra nem kell számítanunk.
1: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
4: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
1: Plusz FM. Közlekedési információk.
0: Megkezdődött a két új közúti aluljáró építése Nagyváradon, ami jelentős közlekedési változásokat von maga után. A munkálatok miatt lezárták a főutca vasútállomás és a Körösáruház közötti szakaszát, valamint a megérő utat a Körösáruháztól a George Enescu utcáig. Egy ideiglenes körforgalmat alakítottak ki a megérő út és a George Enescu utcák találkozásánál. Az Enescu megérő és a Trajan Park közötti szakasz pedig ideiglenesen kétirányúvá vált. A Trajan Park és az Enescu utca kereszteződésénél szintén ideiglenes körforgalom létesült. És azt is jó, ha tudjátok, hogy a Louis Pasteur utca Zsák utcává vált a volt rendelőintézet és a Körös üzletház között. A Brassavolói utcának a Rovine és a Fő utca közötti szakasza pedig kétirányú lett a Dunare utca felé és felül. Jó utat és balesetmentes közlekedést kíván a Plusz FM.
1: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
0: 2026. június 5-e péntek, a 89,6-on pedig a Plusz FM péntek délelőtti adásának negyedik óráját kezdjük. Nagy szeretettel köszöntelek benneteket, Szegedi Mária vagyok, és még egy 60 percen keresztül itt vagyok. Várom hívásaitokat, üzeneteiteket, ha bármilyen információtok vagy kérdésetek lenne, a következő órát pedig megtöltjük helyi és környékben infókkal, programajánlókkal és a legszuperebb slágerekkel. Kezdésnek már hozom is nektek Loren Balát. Jó utat, jó rádiózást és jó munkát, kitartást kívánok mindenkinek!
1: Slágerek, magyar kedvencek, nagyvárad!

Slágerek, magyar kedvencek és helyi jó hírek. Itt a 89,6-on a Plus FM délelőtti adásában. Átadták a nagyváradi Bunyitai Liget megújított szabadidős övezetét május 31-én vasárnap. Pluszosok, ahol a gyerekeket és felnőtteket egyaránt számos új kikapcsolódási lehetőség várja. A parkban modern játszótér épült, óriás csúszdákkal, mászókákkal és falmászó elemekkel, a fák között pedig kötél és akadálypályák teszik izgalmassá a játékot. A sportkedvelők foci és kosárlabdapályákat, szabadtéri fitnesseszközöket, pingpongasztalokat, valamint pumptrack pályákat használhatnak, amelyek a kerékpárosok és a rolleresek körében különösen népszerűek. A pihenni vágyók számára új sétányok és a tó környéke kínál kellemes környezetet, és bár a parkot már megnyitották a látogatók előtt, a munkálatok még nem értek teljesen véget. A fejlesztés részeként további 298 fát és több mint 2500 évelő növényt, cserjét és díszfüvet ültetnek el, hogy a liget még zöldebb és hangulatosabb közösségi térré váljon.

a jó hírek, nagyváradi a környékbeliek, hamarosan ismét Orgonaszú tölteti be a nagyváradi Zion Neolog zsinagóga terét. Megkezdődött ugyanis az épület orgonájának restaurálása. A napokban leszerelték az orgonasípokat, amelyeket a Brassó megyei Szászhermányba szállítottak egy orgonaépítéssel foglalkozó műhelybe, ahol teljes felújításon esnek át, írta a bihon.ro. A Zion zsinagóga Nagyvárad egyik legjelentősebb műemléke, amelyet 1878-ban épített a neolog zsidó közösség. Az épületet már évekkel ezelőtt felújították, és ma kulturális rendezvényeknek, kiállításoknak ad otthont, az orgona restaurálására azonban mostanáig nem került sor. A restaurálás összköltsége meghaladja az 546 ezer lejt. Ebből 150 ezer lejt a Rotary Club Oradea Art Nouveau biztosít, a fennmaradó összeget pedig az Oradea Heritage Alapítvány fedezi. A munkálatok várhatóan 2027 márciusának végére fejeződnek be. A Rotary Club már 2019-ben elindította az adománygyűjtést az orgona megmentésére, azóta több kulturális eseményt és jótékonysági rendezvényt szerveztek a projekt támogatására. A klub közleményében úgy fogalmazott, hogy öröm számukra, hogy a hosszú évek munkája után végre valóban elkezdődött a restaurálás. Ha minden a tervek szerint halad, néhány éven belül ismét orgona koncerteket rendezhetnek a Váradi Neolog zsinagógában.

0: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: Idén is megrendezésre kerül a nagy sikerű Sons of Oradea Fesztivál. Június 12-én a legnagyobb bécsi operett slágerek csendülnek fel a Nagyváradi Várban David Jiménez Carreras vezetésével. Június 13-án szintén a várfalai között a világ legismertebb filmzenéjét hallgathatjuk, karmester Vladimir Lungu. Június 14-én pedig Gabriele Montero, világhírű zongora művész, különleges zongora este zárja a fesztivált, helyszín a Nagyváradi Állami Színház. A Sons of Oradea Fesztivál a Visit Oradea és Nagyvárad polgármesteri hivatalának rendezvénye. Jegyek az entertix.ro és a biliete.ro oldalakon.
0: És most vissza a zenéhez.
2: Magyar slágerrel robogunk tovább itt a Plusz FM délelőtti adásában. Érkezik Majka és Molnár Tamás kettőse, a Visszapillantó című daluk. Jó utat, jó rádiózást és jó munkát kívánok mindenkinek. Kitartás!
0: Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon.
3: Ez a Plusz FM.
0: Ez a

Sok ismét terjednek azok a csaló SMS-ek, amelyek a Giseo.ro nevével visszaélve próbálják megszerezni az emberek bankkártya adatait hamis közlekedési bírságokra hivatkozva. Az Országos Kiberbiztonsági Igazgatóság pénteki Facebook bejegyzésében figyelmeztetett bennünket arra, hogy a felhasználók olyan üzeneteket kapnak, amelyek megtévesztő weboldalakra irányítják őket. A csalók módszere egyszerű. Az SMS első ránézésre hivatalos értesítésnek tűnik, és azt állítja, hogy a címzetnek ki kell fizetnie a közlekedési bírságát. Az üzenet egy linket is tartalmaz a gyors ügyintézés érdekében, a hivatkozás azonban nem a valódi Giseo.ro oldalra vezet, hanem annak megtévesztően hasonló másolatára. Az oldalon először a járműrendszámát kérik be, majd azt jelzik, hogy bírságot találtak az adott autóhoz kapcsolódóan. Ezután sürgető hangnemben fizetésre szólítják fel a felhasználót, például 150 lei befizetésére. A csalás valódi célja azonban nem a bírság beszedése, hanem a személyes és banki adatok megszerzése. Ha valaki megadja a bankkártya adatait az ilyen oldalakon, a csalók hozzáférhetnek a bankszámlájához, és anyagi kárt okozhatnak. A szakemberek szerint az elkövetők pszichológiai nyomásgyakorlással próbálják gyors döntésre kényszeríteni az áldozatokat. A hatóság így arra kéri a lakosságot, hogy a Giseo.ro-val kapcsolatos információkat kizárólag a hivatalos felületeken ellenőrizzék, és ne kattintsanak SMS-ben érkező gyanús linkekre. A csalási kísérleteket a 1911-es telefonszámon vagy az Országos Kiberbiztonsági Igazgatóság online bejelentő platformján lehet jelezni.

Egy újabb időszaki kiállítás nyílt a várban működő Városi Múzeumban. Pluszosok, kerekek, szárnyak és páncélok a világ miniatűrben címmel. A kiállítás látványos betekintést nyújt a mobilitás és a technológia történetébe, mint egy 150 miniatűr autó, repülőgép és páncélozott jármű modellt mutat be, a 20. és 21. század reprezentatív modelljeinek hű reprodukcióit. A válogatás különféle modelleket tartalmaz, klasszikus és kortárs autókat, a kommunista és a szovjet korszak emblematikus járműveit, mentőautókat, de olyan híres márkákat is, mint a Ferrari vagy a Porsche. A katonai szegmens a két világháború közötti, a háború utáni és a kortárs időszak tankjai képviselik, valamint a repülés történet kulcsfontosságú pillanatait illusztráló katonai repülőgépek. Remélem, meghoztam a kedvetek ehhez a kiállításhoz. A kerekek, szárnyak és páncélok a világ miniatűrben című időszaki kiállítást, tehát június 15-ig látogathatjátok a várban működő Városi Múzeumban.

0: Ezzel pedig Nagyváradi, a környékbeliek, a péntek délelőtöt zárjuk. Köszi, hogy itt voltatok velem ma is. Ezt a jó szokásotokat ne feledjétek. Én minden hétköznap reggel 8 órától déli 12 óráig itt vagyok veletek helyi és környékbeli infókkal, programajánlókkal és szuperslágerekkel a 89,6-on a Plus FM délelőtti adásában. Már a letészem a lantot, a stafétát Ábrahám Miklós kollégám veszi át, aki érkezik a bennünket leginkább érintő hírekkel. A hírek után pedig pörögnek tovább a Plus FM legnagyobb slágerei. Ne menjetek sehová. Én Szegedi Mária voltam, és további jó utat, jó rádiózást és jó étvágyat kívánok. Az ebédhez legyen csodaszép hétvégétek. Sziasztok!
1: Itt a Plus FM. Reklám.
2: Szupeko, alacsony árak, rövid reklámok. Június 10-ig a 250 g-os Fortuna Rendezvous őrölt kávé ára 19,99 bani, valamint az 1 kg-os cukor ára mindössze 2,99 bani. Szupeko, szuper megtakarítás naponta.
1: Mire jó egy Bosch fúrógép a Dedeman kínálatából? Egy kutyaház építéshez Bobikának? Vagy akár egy utazás a tengerpartra? Vásárolj minimum 100 leértékben Bosch termékeket az elektromos szerszámok, tartozékok és kertészeti termékek kategóriájából, majd a pénztárnál szkenneld be az alkalmazásban a vásárlói kódodat, és megnyerheted az új Renault Clio Full Hybridet, vagy egy 500 lejes Dedeman ajándékkártyát. Részletek a campanibosch.ro oldalon. Dedeman. Segít, hogy terveid valóra váljanak.
3: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plus FM hírszolgálat.
4: 500 millió lejes hitelgarancia kerettel idén is folytatódik az új otthon program. A radikális megoldásra szorítaná vissza a használt gépjárművek törvénytelen kereskedelmét a környezetvédelmi miniszter. A belügyminisztérium arra figyelmeztet, hogy a hamisított termékek és a kalóz tartalmak továbbra is valós kockázatot jelentenek a vásárlók számára. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plus FM hírei. 500 millió lejes hitelgarancia kerettel idén is folytatódik az új otthon program. Derül ki a pénzügyminisztérium jogszabálytervezetéből. A dokumentum szerint a program fenntartását az ingatlan piaci helyzet indokolja. A lakások iránti kereslet folyamatosan nő, miközben a kínálat korlátozott, ami sokak számára megnehezíti a lakásvásárlást. Különösen azok számára, akik nehezen felelnek meg a szokásos hitelfeltételeknek. A pénzügyminisztérium szerint az 500 millió lejes idei keret megállapítását a 2026-ra várható viszonylagos piaci stabilitás, a jelzálog hitelezés alakulása és a potenciális kedvezményezettek igénye indokolja. Emellett a kedvezőbb finanszírozási feltételek is a program folytatása mellett szólnak. A radikális megoldásra szorítaná vissza a használt gépjárművek törvénytelen kereskedelmét Diana Buzoyano környezetvédelmi miniszter. Az általa kidolgozandó sürgősségi rendeletben előírják, hogy egy magánszemély legfeljebb két régi, más országból származó gépjárművet hozhat be és regisztrálhat. Az intézkedés célja az illegális kereskedelem visszaszorítása. A miniszter hangsúlyozta, hogy tárgyalásokat folytat azokkal a cégekkel is, amelyek használt autókkal kereskednek és legális tevékenységet folytatnak. És ezeknek a tárgyalásoknak az eredménye alapján határozzák meg a jövőben jogszabály javaslatait. A belügyminisztérium arra figyelmeztet, hogy a hamisított termékek és a kalóz tartalmak továbbra is valós kockázatot jelentenek a vásárlók számára. A tárca közleménye szerint az év első hónapjában a rendőrség 384 büntető eljárást indított a szellemi tulajdon megsértésével kapcsolatos ügyekben. A feltárt esetek azt mutatják, hogy a gyanúsan alacsony árak mögött hamisítói hálózatok állhatnak, míg egyetlen internetes kattintás mögött valós veszélyek is meghúzódhatnak. A hatóságok arra kérik a fogyasztókat, hogy figyeljenek a gyanúsan olcsó árakra, a gyenge minőségű csomagolásra, a származási iratok hiányára és a nem biztonságos honlapok használatára. Egyúttal azt javasolják, hogy az állampolgárok kizárólag engedélyezett forrásból vásároljanak. Ellenőrizzék a termékek eredetiségét és kerüljék a kalóztartalmak elérését vagy terjesztését.
3: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a Plus FM.

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Kapd fel, nincs baj, nincs haragban. Senkire nem.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz. Megéríthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: Sirius FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva! Ati Kompresszore. Téged is várunk új üzletünkben, Kovácsiban, a 21G szám alatt, ahol széles választékban találsz kompresszorokat, pótalkatrészeket, kiegészítőket és szerszámokat. Ezen kívül professzionális karbantartási szolgáltatásokat is kínálunk. Hív minket a 0742 99 86 36-os telefonszámon, vagy látogass el az atikompresszore.shop.ro-ra további információkért. Társadalmi célú hirdetés.
1: Az autizmus korai felismerése növeli a gyógyulás esélyeit az első 3 évben. Konzultálj házi orvosoddal az autizmus szűréséről.
0: És most vissza a zenéhez. Slágerek, magyar kedvencek, nagyváradó. Ez a Plusz FM.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb

0: Plusz FM. Reklám. Igazi szenzáció! Június 17-én megnyílik Nagyvárad első lakokos hiperkes áruháza. Várunk a Szújsuló utca 10 A szám alatt, az egykori Remát üzlethelyén, Bihar püspökiben. A lakokos hipermarketben már 3 termék vásárlásától kezdve akciós árak várnak rád. Lakokos hipermarket. Június 17-től. Lakokos!
1: Hogy legyőzzem a puffadást, kerestem a változást. Saját főztemet eszem, kis adagban étkezem, a diétám kőkemény, de nem teljes az eredmény. Enzim hiány. Próbáld ki a Kebene Enzit 8 emésztés segítő enzimkomplexel, plusz a gázbuborékokat kiküszöbölő szimetikonnal. Légy enzimkész. Ez egy gyógyászati eszköz. Olvassa el figyelmesen a betegtájékoztatót.
0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad. Az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
2: 500 millió teljes hitelgarancia kerettel idén is folytatódik az új otthon program. A radikális megoldásra szorítaná vissza a használt gépjárművek törvénytelen kereskedelmét a környezetvédelmi miniszter. A belügyminisztérium arra figyelmeztet, hogy a hamisított termékek és a kalóz tartalmak továbbra is valós kockázatot jelentenek a vásárlók számára. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. 500 millió teljes hitelgarancia kerettel idén is folytatódik az új otthon program. Derül ki a pénzügyminisztérium jogszabálytervezetéből. A dokumentum szerint a program fenntartását az ingatlan piaci helyzet indokolja. A lakások iránti kereslet folyamatosan nő, miközben a kínálat korlátozott, ami sokak számára megnehezíti a lakásvásárlást. Különösen azok számára, akik nehezen felelnek meg a szokásos hitelfeltételeknek. A pénzügyminisztérium szerint az 500 millió teljes idei keret megállapítását a 2026-ra várható viszonylagos piaci stabilitás, a jelzálog hitelezés alakulása és a potenciális kedvezményezettek igénye indokolja. Emellett a kedvezőbb finanszírozási feltételek is a program folytatása mellett szólnak. A radikális megoldásra szorítaná vissza a használt gépjárművek törvénytelen kereskedelmét Diana Buzoyano környezetvédelmi miniszter. Az általa kidolgozandó sürgősségi rendeletben előírják, hogy egy magánszemély legfeljebb 2 régi, más országból származó gépjárművet hozhat be és regisztrálhat. Az intézkedés célja az illegális kereskedelem visszaszorítása. A miniszter hangsúlyozta, hogy tárgyalásokat folytat azokkal a cégekkel is, amelyek használt autókkal kereskednek és legális tevékenységet folytatnak. És ezeknek a tárgyalásoknak az eredménye alapján határozzák meg a jövőben jogszabály javaslatait. A belügyminisztérium arra figyelmeztet, hogy a hamisított termékek és a kalóz tartalmak továbbra is valós kockázatot jelentenek a vásárlók számára. A tárca közleménye szerint az év első 5 hónapjában a rendőrség 384 büntető eljárást indított a szellemi tulajdon megsértésével kapcsolatos ügyekben. A feltárt esetek azt mutatják, hogy a gyanúsan alacsony árak mögött hamisítói hálózatok állhatnak, míg egyetlen internetes kattintás mögött valós veszélyek is meghúzódhatnak. A hatóságok arra kérik a fogyasztókat, hogy figyeljenek a gyanúsan olcsó árakra, a gyenge minőségű csomagolásra, a származási iratok hiányára és a nem biztonságos honlapok használatára. Egyúttal azt javasolják, hogy az állampolgárok kizárólag engedélyezett forrásból vásároljanak. Ellenőrizzék a termékek eredetiségét és kerüljék a kalóztartalmak elérését vagy terjesztését.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradról.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedve.

0: Manna FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: Ezen a nyáron visszatér a Waves Fesztivál. Július 3-a és 5-e között a Május 1 fürdő hullámmedencéjénél fergeteges buli vár benneteket. 3 nap, 4 színpad és több mint 60 előadó. Köztük James Hype, Lost Frequencies, Jonas Blue, Leverage, Ina és olyan magyar DJ-k, mint Péter Magtó és Budai House. Street food zóna, bárok és hatalmas fesztivál hangulat. Ne hagyd ki! Jegyekért keresd a livetickets.ro-t és a wavesfesztivál.ro-t.
2: Igazi szenzáció! Június 17-én megnyílik Nagyvárad első lakokos hiperkes áruháza. Várunk a Szújsulói utca 10 A szám alatt, az egykori Remát üzlethelyén, Bihar püspökiben. A lakokos hipermarketben már 3 termék vásárlásától kezdve akciós árak várnak rád. Lakokos hipermarket. Június 17-től. Lakokos,
3: és most vissza a zenéhez.
4: Slágerek,
3: magyar kedvenc.

0: Szeretjük Nagyváradot! Plusz FM, slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon!
1: Van az úgy már néha, hogy nincs ami felvidít, hogy nincs aki átölel, hogy nincs aki átsegít.

0: itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: Idén is megrendezésre kerül a nagy sikerű Sons of Oradea Fesztivál. Június 12-én a legnagyobb bécsi operett slágerek csendülnek fel a Nagyváradi Várban David Jiménez Carreras vezetésével. Június 13-án szintén a várfalai között a világ legismertebb filmzenéjét hallgathatjuk, karmester Vladimir Lungu. Június 14-én pedig Gabriele Montero, világhírű zongoraművész, különleges zongoraestje zárja a fesztivált, helyszín a Nagyváradi Állami Színház. A Sons of Oradea Fesztivál a Visit Oradea és Nagyvárad polgármesteri hivatalának rendezvénye. Jegyek az entertix.ro és a biliete.ro oldalakon.
0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
2: Százezrek veszíthetik el a munkájukat az Európai Unióban. Jelentősen megnőtt a háztartásokra nehezedő teher. A megújuló bihari földvár talaj rétegei alatt megtalálták a Szent László korabeli székesegyház maradványait. Egyre nagyobb hatásra vannak a hazai fogyasztók étkezési szokásaira a közösségi médiában megjelenő trendek. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Az uniós tagállamoknak a következő években a munkahelyek tömeges megszűnésével kell szembenézniük, figyelmeztet az Európai Bizottság. A magas energiaköltségek, az ipari szerkezet átalakítás és a zöld átállás folyamatai súlyosan megterhelik a gazdaságot. A jelentés rávilágít a munkaerőpiacon tapasztalható tartós egyenlőtlenségekre is. Az EU-n kívüli állampolgárok még mindig sokkal nagyobb valószínűséggel kényszerülnek a képzettségüknél alacsonyabb szintű munkakörökbe, mint a hazai munkavállalók. A munkahelyek minősége is problémát jelent. Minden ötödik munkavállaló alacsony bérű, gyenge termelékenység növekedésű ágazatban dolgozik, és minden 12. dolgozó embert a szegénység kockázata fenyeget, annak ellenére, hogy van állása. Miközben egyes szektorokban leépítések fenyegetnek, a vállalatok továbbra is nehezen találnak megfelelő képzettségű munkaerőt. A bizottság adatai szerint a cégek több mint háromnegyede nyilatkozott úgy, hogy a munkaerő és készséghiány közvetlen akadályát képezi a beruházásoknak. A megújuló bihari földvár talaj rétegei alatt megtalálták a Szent László korabeli székesegyház maradványait. Az ásatásokkal minden kétséget kizáróan megállapították, hogy a Szent László idejéből származó egykori püspöki székhely nyomaira bukkantak. Azt meg bizonyosan tudni, hogy a bihari földvár nem Szent István korabeli, hanem építése minden valószínűség szerint az 1040-es évekre tehető. Az is egészen biztos, hogy ezt a földvárat Szent László nem csak hogy látta, hanem aktívan használta is. Mert az uralkodását megelőző két évtizedben ez volt a hercegség központi erődítése. Jelentette Emüdi Tamás műépítész, műemlékvédelmi szakmérnök a Maszolnak. A régészek a földvárat már az 1960-as évektől kezdve kutatták, de Emüdi szerint ennek ellenére nagyon keveset lehetett megtudni, ugyanis ennyi idő alatt a teljes területnek mindössze a 2,5%-át sikerült feltárni. Ez pedig jól mutatja a létesítmény méreteit, és előrejelzi a mélyben nyugvó feltáratlan leletanyag mennyiségét. Egyre nagyobb hatása vannak a hazai fogyasztók étkezési szokásaira a közösségi médiában megjelenő trendek. A tonhal, a szardínia, a görög joghurt és a növényi tej lettek idén a bevásárlókosár új sztárjai. Az influencerek és tartalomkészítők által népszerűsített termékek gyorsan keresett árucikkekké válnak az üzletekben. Különösen akkor, ha egészségügyi előnyökkel, magas fehérje tartalommal vagy szuper élelmiszernek tartott összetevőkkel társítják őket. A trendi termékeken túl a szezonális zöldségek és gyümölcsök továbbra is az étrend alapját képezik. Márciusban a tavasz tárjai, az uborka, a paradicsom és a retek vezették a népszerűségi listát. Majd a saláta és a gomba következett. A gyümölcsök körében a banán és az alma továbbra is dominál a fogyasztók választásában. De a kiwi a szezon meglepetése, amely az egyik leggyorsabb növekedést regisztrálta.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
3: De ez még nem minden!
1: Ha velünk maradtok, ebben az órában Anita és Sanyi legjobb pillanatait is újra hallhatjátok.
3: Slágerek,
0: magyar kedvencek, nagy

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. És

0: Ez történt ma reggel a Plusz FM-en. Ez történt ma reggel a Plusz FM-en.
1: Ez itt a reggeli Plusz, amiben a szuperzenék mellett nekünk az is fontos, hogy a titeket érintő leglényegesebb információkat is megkapjátok.
2: Fontos információ az is, hogy bankká alakul a Román Posta. A vezetőség a napokban adta hírül, hogy a Román Posta arra készül, hogy megváltoztassa az állami vállalat fő tevékenységi területét. Ez jelenleg a postai tevékenységek, a jövőben azonban a más pénzügyi szolgáltatások lesz. A vállalat ezzel az olasz és a svéd posta nyomdokaiba lépne. Az állami posta már korábban is kacérkodott ezzel az üzleti modellel. 2013-ban az Intesa San Paolo bankkal, 2015-ben pedig a Next bankkal tárgyalt azok termékeinek és szolgáltatásainak a posta fiókokon keresztüli forgalmazásáról. Végül egyik projekt sem valósult meg.
1: Ez egyébként furcsa nekem, hogy akkor ez nem valósult meg, mert bőven belefért volna szerintem a postának a ténykedésébe, és egyébként egy teljesen jó ötletnek tartom, meg valahol egy kényszerhelyzet is.
2: Hát igen, mert mostanában azért már nem annyira vesznek igénybe postai szolgáltatásokat az emberek, mint mondjuk 10-20 évvel ezelőtt.
1: Igen, ez a postaforgalom, ez már nem az, mint amit még ugye én gyerekkoromban emlékszem rá, hogy még csekkeket is bőven jártunk befizetni postán, meg hát ugye levél, képeslap, távirat, ezek mind sajnos már ugye homályba vesznek itt a modern technológiának köszönhetően.
2: Mondjuk Magyarországon azért még mindig eléggé népszerűek a már posták,
1: megvan még,
2: nem?
1: Igen, ez a csekkes befizetési rendszer, főleg a ugye nyugdíjasok, idősebbek, akik még úgy ragaszkodnak ehhez, hogy inkább elmennek. Lehet, hogy ez így is egy napi program, tudod, hogy elmegyek a postára, kimozdulok egy kicsit.
2: Igen. No, de egyébként az aktuális elképzelése a Román Postának az, hogy nem egy pénzintézettel fog majd együttműködni. Hanem Valentin Stefán vezérigazgató azt nyilatkozta, hogy mi a Román Posta leszünk a bank, nem fogunk társulni egy másik bankkal, hanem bankszámlákat fogunk nyitni, amelyekhez bankkártyákat lehet majd társítani. Tehát ugye tulajdonképpen a posta lesz az új bank, egy postabank mondhatni. És hozzátette azt is, hogy kedvező kamatos mikrohiteleket is fognak nyújtani. Ugyanakkor a posta azt a helyzeti előnyét is szeretné kamatoztatni, hogy mintegy 5000 kirendeltséggel rendelkezik. Ugyanakkor, amit te is említettél, kényszerhelyzetben is van, mivel a hagyományos postai szolgáltatásokra egyre kisebb az igény. A Román Posta évi 100 000 ügyfelet veszít el, olyan nyugdíjasokat, akik a járandóságukat nem készpénzben, hanem bankszámlára szeretnék megkapni.
1: Bizony, és hát ezt már azért mondom, hogy ezt már rég meg kellett volna lépni. Tényleg csak drukkolok nekik, remélem nem járnak majd úgy, mint a Magyarországi Postabank, de nyilván most ez csak irónia volt. Nincsen semmiféle párhuzam, tehát mielőtt bárki félreérteni.
2: Az sem biztos, hogy ez lesz a neve, hogy Postabank. Tehát, hogy mint ötlet, de erről még egyelőre nincsenek információk. Igen. Viszont az mennyire jó már, hogy a nyugdíjasok kezdenek abba az irányba terelődni, hogy nem készpénzben, hanem számlára kérik a nyugdíjukat. Nem? Ez azért engem meglep, hogy bankszámlára szeretnék megkapni a kis járandóságukat. Ez nem annyira jellemző azért a nyugdíjas korosztályra, hogy így a digitális dolgok felé nagyon nyitottak legyenek, de akkor erre most így rácáfolnak.
1: Igen, bár egy kicsit kiábrándítanálak ebben a kérdésben, mert hogy lehet, hogy bankszámlára érkezik, de hogy általában gyerek, unoka, ők veszik ki.
2: Aha,
1: a készpénzben.
2: És akkor mégiscsak a készpénzt használják.
1: Igen. Legalábbis én ezt tapasztalom, hogy így működik, még ha bankszámlára is érkezik, azt jellemzően leveszik róla, és akkor még ugyanúgy otthon tartják, mert hogy abban bíznak jobban, hogy ott van kéznél.
2: Igen, hát
1: a KP.
2: Ki miben nőtt fel azért az ilyen, hát, ilyen meggyőződéseket nehéz felülírni, főleg már idősebb korban valószínűleg már kevésbé rugalmasak ilyen szempontból. Na, de hát akkor is azért ez egy nagy lépés, hogyha valaki nem otthon a postástól szeretné átvenni, és ugye ezzel tulajdonképpen azt a problémát is elkerülik, hogy nem kell otthon lenni folyamatosan, mert lehet, hogy pont aktív nyugdíjasról van szó, aki meg egyébként nem az otthon ülő típus, hanem mondjuk eljárkál.
1: Igen. Nálam mondjuk ez már megvan oldva, tehát hogy ott nekik nyilván már megvan. Az más kérdés, hogy itt lehet még egy piaci rés azoknál, akik még továbbra is ugye a szelvénnyel, ugye a postáson keresztül veszik át a nyugdíjukat. Ott lehet egy ilyen direkt marketing, majd nem akarok ötletet adni a postának, de hogy megy majd a postás, és akkor felajánlja az adott nyugdíjasnak, hogy igénybe lehet venni a posta banki szolgáltatásait is, és akkor sokkal kényelmesebb arra kérni.
2: Igen, meg hát ez is jól hangzik legalábbis, most majd meglátjuk, hogy mennyire lesz mögötte tartalom, hogy kedvező kamatos mikrohiteleket is fognak nyújtani, mert azért napjainkban már nem olyan egyszerű egy mikrohitelt sem felvenni, tehát ugye elég komoly szabályokhoz kötik. Hogyha ők most tudnak itt majd valamilyen jó alternatívát ajánlani, akkor akár ezen a területen is eredményeket tudnak elérni.
1: Meg ez nekünk is jó, hogyha van egy ilyen versenyhelyzet a piacon, jön egy újabb szereplő, akkor az úgy általában át szokta rendezni a körülményeket, meg ez arra sarkalja majd ugye a konkurenciát is, hogy kicsit ők is felülvizsgálják ott a lehetőségeket, próbáljanak még igazodni, plusz kedvezményeket adni. Tehát alapvetően ennek is végülis mi leszünk a nyertesei.
2: Igen, no hát kíváncsian várom, hogy milyen új részletek derülnek majd ki. Természetesen beszámolunk mi is róla.
1: Így van, pontosan, de addig is adjuk a legjobb zenéket.
0: Ez történt ma reggel a Plusz FM-en. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvenc.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek.

0: Plusz FM.
1: Ez történt ma reggel a Plusz FM-en.
2: Üdv mindenkinek a reggeli Plusz mikrofonjainál, Balázs Anita
3: és Hosszú Sanyi,
2: akik ma is ellátnak benneteket a titeket érintő legfontosabb tudnivalókkal.
3: Miközben a gyerekek és fiatalok sokszor nem eszközként, hanem bizalmas partnerként tekintenek az AI chatbotokra, több tragikus történet is azt mutatja, hogy a chatbotokkal folytatott beszélgetések veszélyes irányba is terelhetik a sérülékeny felhasználókat, ha nincs megfelelő kontroll és emberi támogatás a háttérben. Az üzleti és otthoni biztonságtechnikai szoftver megoldások nemzetközi szállítója, az ESET kiberbiztonság szakértői szerint a technológia számos előnyt kínál, ugyanakkor komoly kockázatokat is hordozhat, különösen a fiatalok érzelmi, mentális és digitális biztonsága szempontjából. Míg a mesterséges intelligencia alapú AI chatbotok esetében a túlzott bizalom és az érzelmi kötődés jelenthet problémát, addig a közösségi médiában megosztott tartalmak, például a fiatalok körében népszerű selfik, hosszú távú adatvédelmi és biztonsági kockázatokat rejtenek.
2: Hát akkor, hogyha megosztják azokat a szelfiket a különböző ilyen média felületeken, akkor valóban, de ha csak a telefonjukon tárolnák, és nem adnák oda például a mesterséges intelligenciának, mert hogy ilyen esetről is tudok, hogy feltöltik a képet, és akkor, hogy ott kérnek tőle módosítást, vagy retusálást.
3: Persze.
2: Szóval elképesztő, hogy mennyire élik már a mai fiatalok ezt az AI világot.
3: Bizony, sőt, sok esetben nem is tudod eldönteni, hogy az a fotó az egy valódi, tehát hogy eredeti fotó, vagy pedig az AI segítségével módosított.
2: Igen, de azért tehát ha jobban vizsgálod, és kicsit több időt szánsz rá, pár percet az életedből, hogy elkezded nézegetni azt az adott képet, akkor azért úgy ki lehet szűrni, nem? Tehát amikor nagyon tökéletes minden, akkor azért úgy látszik, hogy az nem egy...
3: Hát én láttam olyan képet, amiről nem mondtam volna meg, hogy az nem
2: de jó, hogy én nem láttam még. Vagy lehet, hogy már láttam én is.
3: Hát igen, csak nem vetted észre. Igen. Tehát, hogy most, hogyha ilyen minimális módosításokat kérnek, mondjuk a csajok, hogy nem tudom, szebb legyen a szemöldökük, most mondtam valamit. Vagy a hölgyek, hogy tüntessék el a ráncaikat, vagy nem tudom, mondjuk egységesebb színű legyen a haja, most csak így dobálok ötleteket, tehát hogy ezek az apró módosítások nem biztos, hogy annyira egyértelműen jelzik azt, hogy az ott módosítva lett, nem?
2: Hát, igen, végül is, ha jobban belegondolok, ez lehet egy én azt is feltételezhetnéd, hogy csak egy profi sminkes készített el.
3: Hát akár. Vagy azt is gondolhatnád, hogy eleve így néz ki a hölgy.
2: Hát vagy igen, nem, végül is vagy, igen. Csak na, ott
3: természetes
2: azért...
3: adottságai ennyire jók.
2: Igen, de amikor annyira tökéletes, akkor azért már mindig felmerül benned, hogy itt valami nem természetes, nem? Tehát, hogyha valami tökéleteset látsz, akkor nem az jön alapból, hogy ez a természetes, hanem akkor már rögtön elkezd dolgozni benned, hogy itt valami módosítás történhet.
3: De milyen durva egyébként, ha belegondolsz, hogy ami már természetesnek tűnik, arról már azt gondolod, hogy az nem természetes, nem?
2: Tehát nem, kicsit... ami tökéletesnek tűnik, hogy arról azt gondolod, hogy nem
3: kicsit
2: természetes.
3: Kicsit ilyen fordított világ van. Ja. De egyébként én tudom, hogy nem csak ilyesmire lehet használni, vagy ilyesmire használják a fiatalok, hanem például arra is, ha mondjuk készül rólad egy szép fotó, és a háttérben épp elsétál valaki, akkor simán azt mondják, hogy tüntesd el a háttérből azt az XY személyt. És nem biztos, hogy vagy észre fogod venni. Hát, vagy az exe. Vágd le a fotóról az exemet, és retusálj mellé valaki mást.
2: Ja, talán az a könnyebb egyébként, hogy valaki mást helyébe, mert akkor csak cserélni kell az arcot, és kész, már meg is valóban.
3: Igen. Szóval viccet félretéve, szerintem ez már annyira a napjaink része, hogy különböző dolgokra használjuk a mesterséges intelligenciát, hogy nagyon ezt kizárni nem lehet, inkább tényleg csak valamennyire megpróbálni odafigyelni arra, hogy azért nagyon személyes információkat ne adjunk ki, de egyébként a kiberbiztonsági szakértők több kockázatot is azonosítottak, így például azt, hogy a gyerekek túlzottan kötődhetnek a chatbotokhoz, miközben háttérbe szorulnak a valódi emberi kapcsolataik, amelyek kulcsfontosságúak a mentális egyensúlyhoz, tehát igazából az AI chatbottal beszélget,
2: vagy
3: neki mondja el a problémáid, ahelyett, hogy mondjuk kimenne focizni a haverokkal, igen. De ugyanakkor félrevezető információkat is kaphatnak, mivel az AI magabiztosan adhat hibás válaszokat, amelyeket a fiatalok könnyen tényként kezelhetnek, illetve a védelmi mechanizmusok ellenére is megjelenhet erőszakos vagy káros tartalom a képernyőkön. További kockázat, hogy az AI chatbotokkal megosztott személyes információkat tárolhatják, és illetéktelenekhez is eljuthatnak. Na, szóval jó lesz, hogyha itt, a beszélgetés közben nem adjuk meg mondjuk a bankszámlaszámunk PIN-kódját.
2: Igen, de ugye gyerekek esetében ezt nem nagyon nehéz így most kivédeni, mert egy egyszerű böngészőnek a kereső funkciójában is már ott van, be van építve.
3: Bizony.
2: Vagy ugye abszolút. Az ilyen kommunikációs platformokon is ott van, hogy használhatsz, vagy tehetsz fel neki kérdéseket. Szóval ez valóban egy nagyon ingoványos terület. Talán itt megint a te szavaiddal élve a szülői felelősség az, ami a legnagyobb súllyal, legnagyobb súlyt nyomhatja ebbe a kérdésbe, vagy adhat neki valami komolyságot, hogyha a szülő leül, és akkor a gyerekkel ezt átbeszélni. Megmutatja.
3: Igen. Azt is el tudnám képzelni egyébként a jövőre nézve, hogy mondjuk az informatikai oktatás része lenne ez is az iskolákban, hogy akár egy külön fejezet erről szóljon, hogy hogyan kell kezelni, vagy hogyan kell hozzáállni ezekhez a chatbotokhoz. Én is tapasztaltam, talán már meséltem is az egyik korábbi adásunkban, hogy tényleg volt, amire hibásan válaszolt, mikor itt tesztelgettem.
2: Igen.
3: Úgyhogy ez egy valós probléma. Most lehet, hogy a jövőben ezt majd egyre inkább kiküszöbölik, és egyre inkább megbízható válaszokat fogadni, de azért erre nincs garancia. Tehát, abszolút, hogy mindenképp a felkészítés jelenthet szerintem itt megoldást.
2: Csak és kizárólag, máshogy nem tudod kivédeni sajnos, de érdekelne bennünket, hogy ti hogy látjátok, nektek mi erről a véleményetek, kedves hallgatók, mi pedig adjuk cserébe most is a legjobb zenéket.
1: Ez történt ma reggel a Plusz FM-en. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, nagy

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Sok a beruházás az országban, a minőségükkel azonban komoly gond van. A hazai cégek számára a prioritás a termelés növelése. Innovációra nagyon keveset költenek. Négysávosra bővítik a nagyváradi repülőtér és a Nagyörög bejárata közötti majd 2 kilométernyi útszakaszt. Eddig a munkálatok 40%-át végezték el. Élesen bírálta a román hadsereg jelenlegi állapotát a román különleges műveleti erők volt vezetője. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Románia, Horvátországgal, Csehországgal és Szerbiával egyetemben a közép-kelet-európai régió éllovasai közé tartozik a beruházások tekintetében. Mindezek ellenére a helyzet távolról sem idilli. Komoly problémák vannak ugyanis a beruházások minőségével és hatékonyságával. Írja a kurzdegouvernare.ro. Az egyik gondot az jelenti, hogy a beruházások az infrastruktúrális építkezések terén koncentrálódnak. A zöldmezős beruházások a GDP mindössze 1,9%-át teszik ki, miközben a koronavírus járvány előtt ez az arány 6,3% volt. Legalább ekkora probléma, hogy az innováció nem jelent prioritást a hazai cégek számára. Romániában a vállalatok 20%-a költ új termékek és szolgáltatások fejlesztésére. A régió több országában ez az arány lényegesen magasabb. Magyarországon például 22%. A hazai cégek számára egyetlen prioritás létezik, a termelés növelése. A többire szinte semmit sem költenek. Négysávosra bővítik a nagyváradi repülőtér és a Nagyörög bejárata közötti majd 2 kilométernyi útszakaszt. Eddig a munkálatok 40%-át végezték el, számolt be közleményében a Bihar megyei tanács. Ennek részeként körforgalmat alakítanak ki a repülőtér közelében, amely gördülékenyebbé teszi a gépjárművek ki- és behajtását a létesítmény területére. Ezzel egy időben áthelyezték a közmű, a villany és a telekommunikációs vezetékeket, illetve leszerelték a repülőtér melletti villanyoszlopokat azért, hogy ki lehessen alakítani a körforgalmat. A március elején elkezdett munkálatok kivitelezője a Dumex cég, a megvalósítási időszak pedig 6 hónap. A bruttó 34,3 millió leértékű projektet a megyei tanács az Országos Közúti Infrastruktúra Kezelőtársasággal partnerségben valósítja meg. Élesen bírálta a román hadsereg jelenlegi állapotát Mihály Gibó, tartalékos parancsnok. A román különleges műveleti erők volt vezetője. Derül ki a news.ro-nak adott interjúból. Szerinte a hadsereg legnagyobb problémája nem pusztán az, hogy mire van pénz és milyen fegyvereket vásárolnak, hanem az, hogy nincs világos jövőképe. Nem tudja, mi akar lenni. Gibó úgy véli, az ukrajnai-orosz invázió 2022-es kezdete óta a román hadsereg harcképessége nem nőtt érdemben, mert Románia azóta egyetlen új NATO képességet sem tanúsított. Amennyiben Románia csak megvásárolja a fegyvereket, de közben nem készíti fel a személyzetet, nem teremti meg az infrastruktúrát, nem veszi meg a kiegészítő felszereléseket és nem igazítja hozzá a jogszabályokat, akkor az új eszközök könnyen raktárban maradhatnak, és elavulhatnak, mire valóban használni lehetne őket.
0: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
2: No hát nagyon kellemes pénteket kívánok nektek, június 5-e a pontos dátum, ez pedig a Plusz FM Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiója és a nyár hivatalos rádiója, és a hétvége is egészen elérhető közelségbe került már, úgyhogy hát minden egyben van, hogy jól érezzük magunkat a következő 4 órában. Elindult a Sláger Plusz, a mikrofonnál pedig a mai napon is Kessérű Tomi. Hozok magammal sok-sok fontos infót, helyi hírt, ahogyan már megszokhattátok, jönnek a jó zenék, és nem hiányozhatnak a témák sem. Az első órában a fokhagymával fogunk foglalkozni, ami nem csak a vámpírok ellen működik, hanem a szúnyogok sem csípnek, ha megfelelően használjuk. Jönnek a részletek az óra második felében, most pedig pörgetem a slágereket és a magyar kedvenceket.
0: Slágerek, magyar kedvencek,

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Fent nincs baj, nincs haragban, senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz, megérinthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz

No, rögtön egy programajánlat a folytatásban, illetve egy kis sport itt a Plusz FM-en, a Sláger Plusz első órájában. Ugyanis a hagyományokhoz híven idén is Nagyvárad és környéke ad otthont Románia legrangosabb triatlon versenyének, amelyet holnap szombaton rendeznek meg. A 16. kiíráshoz érkezett X-Men Románia triatlon verseny a tavaly előtt megalakult magyar-román közös rendezésű Friendship Series első állomása lesz. A június 3-ai szerdai sajtótájékoztatón Szokolszki István, az X-Tere Sportklub alelnöke büszkén jelentette ki, hogy idén újabb rekordot döntöttek, hiszen a tavalyi 700 helyett idén már 800 induló áll rajthoz a viadalon. A rendezvény három versenyszámban zajlik. A Full Ironman kategória 3800 méter úszásból, 180 km kerékpározásból és 41,5 km futásból áll, míg a Half Ironman kategória 1900 méter úszásból, 93 km kerékpározásból és 21,5 km futásból tevődik össze. Az olimpiai táv, ugye 1500 méter úszás, 40,8 km kerékpár és 11,8 km futás, a tavaly előtti évhez hasonlóan ismét bekerült a versenyprogramba, hogy szélesebb közönséget szólítson meg, köztük kezdőket és olyanokat is, akik szeretnék kipróbálni a triatlont. A viadalon a szervezők munkáját 200 önkéntes diák segíti, az Emmanuel Gosdú és a Mihály Eminescu főgimnáziumból. Az X-Men triatlon verseny zavartalan lebonyolítása érdekében június 6-án 10 és 23 óra között lezárják Nagyvárad központi részét a Centenáriumi hídtól a Dacia hídig. Konkrétan a következő utcák és útszakaszok lesznek lezárva. A Szent László híd, a Bémer tér, a Málulói utca, az Emilián Mircsán Kitul utca, a Josip Pulkán utca, az Ezredébi emléktér, valamint az Aurél Lázőr utca. Mondom ezt a közlekedőknek, ne érjen benneteket meglepetésként. Legyetek körültekintőek és ne megszokásból vezessetek. Köszönöm szépen, a versenyzőknek meg természetesen sok sikert és hát kitartást, valamint extra energiát ehhez a programhoz.

0: Slágerek és magyar kedvencek, közben pedig hozom nektek folyamatosan az aktuális fontos infókat itt a Pluszon. Képzeljétek el, különleges túrára vállalkoztak a székelyhídi Petőfi Sándor elméleti líceum diákjai két kísérő tanárukkal közösen május utolsó hétvégéjén. Románia legmagasabban fekvő útjait követően az ausztriai Glasglockner magas hegyi utat hódították meg. Az iskola Facebook oldalán szerda reggel adtak hírt a sikeres kerékpártúráról, amelyel meghódították Európa egyik legszebb és egyben legnagyobb kihívást jelentő hegyi útját. Mint megírták, pénteken indultak útnak, a kerékpártúrát szombaton teljesítették, hogy vasárnap haza is tudjanak indulni. A kalandban 7 diák és 2 testnevelés szakos tanáruk vett részt. Márku Florin 5A, Olá Kevin 7A, Nan Beni 7A, Szél Máté és Szél Ábel a 11B-ből, Mátyus Dominik és Petrescu Luka a 11A-ból, valamint Bukó Renáta és Krukeri Tudor tanárok. Mint megjegyzi, külön öröm számukra, hogy az összegyűlt támogatásoknak köszönhetően a kirándulás minden résztvevő számára ingyenes lehetett. Bíznak benne, hogy a jövőben még több helyi vállalkozás és támogató csatlakozik a kezdeményezésükhöz, hogy minél több fiatal számára adhassanak hasonló élményeket, kihívásokat és felejthetetlen pillanatokat. Köszönik mindenkinek, aki hitt bennük és hozzájárult ehhez a különleges kalandhoz. Természetesen óriási gratula, úgyhogy én a következő dalt nekik küldöm.
1: Itt a Plusz FM. Reklám.
2: Ezen a nyáron visszatér a Waves Festival. Július 3-a és 5-e között a Május 1 fürdő hullámmedencéjénél fergeteges buli vár benneteket. 3 nap, 4 színpad és több mint 60 előadó. Köztük James Hype, Lost Frequencies, Jonas Blue, Leverage, Ina és olyan magyar DJ-k, mint Péter Magtó és Budai House. Street food zóna, bárok és hatalmas fesztivál hangulat. Ne hagyd ki! Jegyekért keresd a livetickets.ru-t és a wavesfestival.ru-t.
3: Igazi szenzáció! Június 17-én megnyílik Nagyvárad első lakokos hiperkes áruháza. Várunk a Szújsuló utca 10 A szám alatt, az egykori Remárt üzlethelyén, Bihar püspökiben. A lakokos hipermarketben már 3 termék vásárlásától kezdve akciós árak várnak rád. Lakokos hipermarket. Június 17-től. Lakokos,
1: és most vissza a zenéhez.
0: Kellemes szép napot, jó rádiózást nektek itt a Sláger Plusz első órájában. Nem sokára jön majd az óra témája a fokhagymával kapcsolatban, ami hát nem csak a vámpírokat riasztja el, ahogyan mondtam, hanem akár a vérszívó szúnyogokat is. A részletek nem sokára, a slágerek és magyar kedvencek pedig most rögtön.
1: Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

No, már is itt vagyunk a Sláger Plusz első órájában, és akkor következzen az óra témája. Hát nézzük, hogy mire használható még a fokhagyma, azon kívül, hogy hát a vámpírokat is elijeszthetjük vele. A Yale Egyetem kutatói azt mondják, hogy a szúnyogokra és a muslicákra is hatással van, egészen pontosan távol tartja őket. Méghozzá nem a szaga, hanem az íze miatt. A friss vizsgálatok szerint, ha a rovarok fokhagymával találkoznak, akkor leáll a szaporodásuk, és kerülik azokat a területeket, ahol a növény jelen van. A kutatók először muslicákkal kísérleteztek, és kiderült, a fokhagyma egyik vegyülete közvetlenül ingerli a rovarok ízlelő receptorait, ami egyszerűen undort vált ki belőlük. A hatás olyan erős, hogy a rovarok viselkedése és génexpressziója is megváltozik, például csökken a párzási kedvük. A módszert ezután szúnyogokon is tesztelték, köztük olyan fajokon, amelyek különböző vírusokat is terjesztenek. Az eredmény pedig ugyanaz, a fokhagymás zónákat elkerülték, és a szaporodásuk is visszaesett. A cikk kulturális érdekességeket is felidéz. A fokhagymát már az ókorban is használták a vérszívók ellen. Igaz, akkor még a vámpírokra gondoltak. Ma pedig hát úgy tűnik, hogy a tudomány is igazolja, hogy a növény valóban hatásos fegyver a vérszívók ellen, csak éppen a repülőfajtákra. És hogy mi a tanulság? Hát lehet, hogy a fokhagyma nem a legjobb társasági parfüm, valljuk be őszintén, de a nyári esték egyik leghatékonyabb természetes védelmezője, és hát ugye néha választanunk kell, hogy a szúnyogokat távol tartjuk, vagy mondjuk a barátainkat, vagy esetleg a párunkat. Azért, amikor nyáron kint sütöget az ember, vagy kint bográcsozik, vagy bármi más egyebet csinál, akkor azért valljuk be őszintén, jól jön az, hogyha a szúnyogok nem lesznek a társaságunkban, úgyhogy akár ki is lehet próbálni a fokhagyma áldásos hatását. Köszi szépen a figyelmeteket, én pedig próbálom a jó zenéket itt a Pluszon, úgyhogy figyeljetek, hangerő fel!

szépen, a Sláger Plusz első órája most ér véget ebben a pillanatban, és rögtön folytatjuk, de tudjátok, előtte azért egy kis kedvcsináló, hiszen ma is és holnap is, pénteken is és szombaton is jön Nagyvárad és a környék legnagyobb házi bulija, a legnagyobb nyári slágerekkel természetesen. Ez lesz a Party Plusz, a lemezjátszóknál pedig jó magam DJ Diszkóza, és ahogy megszokhattátok már az utóbbi időben, ugye a műsor első felében az első mix az ugye a top slágerekről szól, a mainstream kedvencekről, a második fele, a következő óra pedig ugye hát a jó kis klasszikokról az elmúlt 20-30 évből, úgyhogy izgalmas hétvége elé nézünk.

leszünk, várlak benneteket, bulizzunk együtt Nagybárad és a környék legnagyobb házi buliában, ma is és holnap is a Party Plusban. A folytatásban várjuk a friss információkat, a ropogós híreket Ábrahám Miklóstól, aztán természetesen Startól a Sláger Plusz második órája ezzel a dallal.

0: Itt a Plusz FM.
1: Reklám.
2: A hulladék mindenkinek pénzbe kerül. A kérdés az, hogy mennyibe. Nem véletlenül gyűjtünk 6 frakcióban. A megfelelően szétválogatott hulladék olcsóbban szállítható el, könnyebben feldolgozható és kevesebb problémát okoz mindenkinek. Önök szétválogatják, mi elszállítjuk és tovább válogatjuk. Partnerek vagyunk ugyanabban a célban, hogy a hulladék a lehető legkevesebbe kerüljön és a lehető legkisebb terhet jelentse. 6 kuka, egy közös érdek. Csináljuk okosan. A külön gyűjtött frakciókat mi további frakciókra válogatjuk szét. Látogatási lehetőséget biztosítunk a margitai válogatóállomáson hétfőtől péntekig 8 és 16 óra között. Haverománia. A változás velünk kezdődik.
3: Fejfájás, hátfájás, fogfájás vagy menstruációs fájdalom? Pápfájdalom, Aduden Express Forte lágykapszulák. Ez egy gyógyszer, olvassa figyelmesen a betegtájékoztatót.
0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad. Az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
4: 500 millió lejes hitelgarancia kerettel idén is folytatódik az új otthon program. A radikális megoldásra szorítaná vissza a használt gépjárművek törvénytelen kereskedelmét a környezetvédelmi miniszter. A belügyminisztérium arra figyelmeztet, hogy a hamisított termékek és a kalóztartalmak továbbra is valós kockázatot jelentenek a vásárlók számára. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. 500 millió lejes hitelgarancia kerettel idén is folytatódik az új otthon program. Derül ki a pénzügyminisztérium jogszabálytervezetéből. A dokumentum szerint a program fenntartását az ingatlan piaci helyzet indokolja. A lakások iránti kereslet folyamatosan nő, miközben a kínálat korlátozott, ami sokak számára megnehezíti a lakásvásárlást. Különösen azok számára, akik nehezen felelnek meg a szokásos hitelfeltételeknek. A pénzügyminisztérium szerint az 500 millió lejes idei keret megállapítását a 2026-ra várható viszonylagos piaci stabilitás, a jelzálog hitelezés alakulása és a potenciális kedvezményezettek igénye indokolja. Emellett a kedvezőbb finanszírozási feltételek is a program folytatása mellett szólnak. A radikális megoldásra szorítaná vissza a használt gépjárművek törvénytelen kereskedelmét Diana Buzoyano környezetvédelmi miniszter. Az általa kidolgozandó sürgősségi rendeletben előírják, hogy egy magánszemély legfeljebb 2 régi, más országból származó gépjárművet hozhat be és regisztrálhat. Az intézkedés célja az illegális kereskedelem visszaszorítása. A miniszter hangsúlyozta, hogy tárgyalásokat folytat azokkal a cégekkel is, amelyek használt autókkal kereskednek és legális tevékenységet folytatnak. És ezeknek a tárgyalásoknak az eredménye alapján határozzák meg a jövőben jogszabály javaslatait. A belügyminisztérium arra figyelmeztet, hogy a hamisított termékek és a kalóztartalmak továbbra is valós kockázatot jelentenek a vásárlók számára. A terce közleménye szerint az év első hónapjában a rendőrség 384 büntető eljárást indított a szellemi tulajdon megsértésével kapcsolatos ügyekben. A feltárt esetek azt mutatják, hogy a gyanúsan alacsony árak mögött hamisítói hálózatok állhatnak, míg egyetlen internetes kattintás mögött valós veszélyek is meghúzódhatnak. A hatóságok arra kérik a fogyasztókat, hogy figyeljenek a gyanúsan olcsó árakra, a gyenge minőségű csomagolásra, a származási iratok hiányára és a nem biztonságos honlapok használatára. Egyúttal azt javasolják, hogy az állampolgárok kizárólag engedélyezett forrásból vásároljanak. Ellenőrizzék a termékek eredetiségét és kerüljék a kalóztartalmak elérését vagy terjesztését.
0: Plusz FM időjárás jelentés.
5: A mai napon 26 fok körüli értékeket mérhetünk napközben, éjjel pedig 14 fok körül alakul a hőmérséklet. Csapadék nem várható, de a szél megerősödhet, helyenként viharossá is fokozódhat. Jelen pillanatban fronthatás nem terheli a szervezetünket.
6: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
7: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
0: Közlekedési információk.
5: Megkezdődtek Nagyvárad két jelentős közlekedési beruházásának kivitelezési munkálatai a vasútállomásnál, illetve a Krisulnál. A forgalmat emiatt teljesen lezárták a Republicsi útnak a Petőfi Park és a Georgia Enescu Magyaró utcák kereszteződése közötti szakaszon. Több közeli utca forgalmi rendje is megváltozott. A Louis Pasteur utca Zsák utcává vált, a Volt rendelőintézet, Sárga épület és a Körös üzletház között. A Brásovolói utcának a Rovina és a Fő utca közötti szakasza két irány lett a Dunöre utca felé is felől. A Republicsinél pedig csak jobbra lehet majd kanyarodni a Brásovolói utcából. Ideiglenes körforgalmat alakítottak ki a Magyaró út és az NSZQ Dózsa-György utcák találkozásánál. Az NSZQ Magyaró és Trajan Park közötti szakasz pedig ideiglenesen két irányúvá vált. A Trajan Park és az NSZQ utca kereszteződésénél szintén ideiglenes körforgalom létesült. Megnyitották a Franz Schubert utcát, ahol a Trajan Park felől lehet haladni a parkolóházig. A Tribunálolói utca forgalmi iránya pedig megfordult. ezentúl a Franz Schubert utca felől lehet a Trajan Park irányába haladni. Az Enescu utcában a Börögánuló utca és a Magyar út között szintén megváltozott a haladási irány. Nem megszokásból vezessetek, baleset és büntetésmentes jó utat kíván a Plusz FM.
0: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
5: További nagyon kellemes pénteki napot kívánok nektek. Itt a hétvége most már előttünk, ez pedig a Plusz FM Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiója. A pontos dátum 2026. június 5-e van, ez pedig már a Sláger Plusz második órája. Helyben járó rovattal, jó zenékkel és egy újabb érdekességgel, a mikrofonnál kísérünk Tomi. A Meta új platformot hozott létre, ami szembeszállna a Reddittel. Bár egyébként a szakértők azt mondják, hogy egy olyan dolgot csináltak meg, amire igazából semmi szükség nincsen. No, majd ezt megnézzük az óra második felében. Közben jönnek a nagyvilág, az ország és Nagyvárad legfrissebb hírei, illetve a világ legjobb zenéi. Indulunk!
0: Slágerek, magyar kedvencek, nagy...

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvencei.

nagyon szuper pénteki napot nektek, mi pedig megyünk tovább itt a Sláger Plusz második órájában. Az Országos Közegészségügyi Intézet arra biztatja az embereket, hogy júniusban 30 napra teljesen mondjanak le az alkoholról, és közben figyeljék meg, hogy milyen szerepet játszik az ital a mindennapi rutinjukban. A kezdeményezéssel június lehet az első hivatalos alkoholmentes hónap Romániában. A Légy önmagad filterek és alkohol nélkül elnevezésű kampány nem elsősorban az alkoholizmusról szól, hanem arról, hogy mennyire vált természetes, sokszor észrevétlen napi rutinná az alkoholfogyasztás. A kampány egyik legerősebb üzenete, hogy a közegészségügyi intézet szerint nem létezik teljesen biztonságos alkoholfogyasztási szint. Ez élesen szembe megy azzal a széles körben elterjedt elképzeléssel, hogy az alkalmi vagy mérsékelt ivás ártalmatlan, esetleg bizonyos helyzetekben még akár egészséges is lehet. Az intézet szerint a kockázatok a fogyasztás mennyiségével és rendszerességével együtt nőnek. Az alkohol pedig világszerte évente mintegy 2,6 millió halálesethez kapcsolható. Az intézet arra is felhívja a figyelmet, hogy az alkohol több mint 200 betegség kialakulásában játszhat szerepet. Ezek között daganatos megbetegedések, szív- és érrendszeri problémák, mentális zavarok, valamint neurológiai betegségek is szerepelnek. A kampány kommunikációja ugyanakkor tudatosan nem kizárólag a súlyos alkoholizmusra koncentrál, hanem azokra a hétköznapi helyzetekre is, amikor az ital szinte automatikusan jelenik meg a társasági életben vagy a napi rutinban. Kiemelt célcsoportot jelentenek a fiatalok és a serdülők. Az intézet emlékeztet arra, hogy az emberi agy nagyjából 25 éves korig fejlődik, ezért a korai alkoholfogyasztás különösen káros lehet az érzelmi és kognitív fejlődésre. A társas nyomás sok esetben meghatározó szerepet játszik abban, hogy a fiatalok mikor és milyen rendszerességgel kezdenek alkoholt fogyasztani. A kampány ezért a szülőket is közvetlenül megszólítja. Az intézet hangsúlyozza, hogy a gyerekek alkohollal kapcsolatos viszonyát hát nagyban befolyásolja ugye az otthon látott minta, a szülők hozzáállása és saját fogyasztási szokásai. Arra biztatják tehát a családokat, hogy júniusban teljesen mondjatok le az alkoholról, és ezzel mutassatok példát a gyerekeknek. Nagyon jó egyébként a kezdeményezés, remélem, hogy minél többen csatlakoznak hozzá. Slágerek és magyar kedvencek közben a folytatásban, hiszen ti a Sláger Pluszt hallgatjátok itt a Pluszon.

0: Július 5-én pénteken ti a Plusz FM-et és a Sláger Pluszt hallgatjátok természetesen, köszi szépen, én pedig hozok nektek híreket helyből. Hamarosan ismét orgonaszó töltheti be a nagyváradi Szion Neológ zsinagóga terét. Megkezdődött az épület orgonájának restaurálása. A napokban leszerelték az orgonasípokat, amelyeket a Brassó megyei Szász Hermányba szállítottak egy orgonaépítéssel foglalkozó műhelybe, ahol teljes felújításon esik át, írja a bihon.ro. A Szion Neológ zsinagóga Nagyvárad egyik legjelentősebb műemléke, amelyet 1878-ban épített a neológ zsidó közösség. Az épületet már évekkel ezelőtt felújították, és ma kulturális rendezvényeknek, kiállításoknak ad otthont. Az orgona restaurálására azonban mostanáig nem került sor. A restaurálás összköltsége meghaladja az 546 ezer lejt. Ebből 150 ezer lejt a Rotary Club Oradian Art Nouveau biztosít, a fennmaradó összeget pedig az Oradia Heritage alapítvány fedezi. A munkálatokat várhatóan 2027 márciusának végére fejezik be. A Rotary Club már 2019-ben elindította az adománygyűjtést az orgona megmentésére. Azóta több kulturális eseményt és jótékonysági rendezvényt szerveztek a projekt támogatására. A klub közleményében úgy fogalmazott, öröm számukra, hogy a hosszú évek munkája után végre valóban elkezdődött a restaurálás. Ha minden a tervek szerint halad, néhány éven belül ismét orgona koncerteket rendezhetnek a váradi neológ zsinagógában.
1: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
2: Élvezd a nyarat kompromisszumok nélkül! Rendelj dioptriás napszemüveget a Margot Optiknál kedvezményes áron. Divat, védelem, kényelem. Gyere el ingyenes optometriai szemvizsgálatra, vagy térítés ellenében szakorvosi vizsgálatra nagyváradi, margitai vagy székelyhídi szaküzleteinkbe. Érdeklődj a 0359 451 913-as telefonszámon. Ezen a nyáron stílusosan lásd tisztán a világot!
3: Igazi szenzáció! Június 17-én megnyílik Nagyvárad első lakokos hiperkes áruháza. Várunk a Szújsuló utca 10 A szám alatt, az egykori Remárt üzlethelyén, Bihar püspökiben. A lakokos hipermarketben már 3 termék vásárlásától kezdve akciós árak várnak rád. Lakokos hipermarket. Június 17-től. Lakokos,
4: Marcell, jön anyám! Mindegy, mire vagy, kire vagy allergiás. A Rinszilhaa xilometazolinnal, hialuronsavval és tengervízzel kontroll alatt tartja az allergiás nátha tüneteit. 5 percen belül hat, és hatása akár 10 órán át is eltart. Rinszilhaa, ez a gyógyszer xilometazolin tartalmaz. Kérjük, olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót. A lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek.
5: Társadalmi célú hirdetés.
6: Az alapvető emberi jogokat és szabadságokat csak a demokráciában garantálják, és ezek az európai értékek alapjai.
1: És most vissza a zenéhez!
0: Ez a Plusz FM, és benne a Sláger Plusz második órája. Most jönnek a legjobb zenék, aztán pedig a közösségi médiából hozok majd nektek egy hírt, ahogyan ígértem még hozzá azzal kapcsolatban, hogy a Meta egy vadonatúj platformot hozott létre, ami szembeszállna a Reddittel.
1: Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon.
7: Ez a Plusz, ez a

A Sláger Plusz második órájában is van miről beszélnünk, irány a közösségi média, ugyanis képzeljétek el, a Meta csendben elindított egy új alkalmazást, a Fórumot, amely hát egyértelműen a Reddit mintájára épül, csak éppen a Facebook ökoszisztémába ágyazva. Az egyik magazin szerint az applikáció célja, hogy mélyebb beszélgetéseknek és hiteles közösségi tapasztalatoknak adjon teret. Válaszul arra, hogy a felhasználók egyre kevésbé bíznak a hagyományos közösségi oldalak felszínes tartalmaiban. A Fórum alapja a Facebook csoportok rendszere. A felhasználók a Facebook fiókjukkal lépnek be, és az app automatikusan megjeleníti azokat a csoportokat, amelyeknek már tagjai. Emellett új közösségeket is ajánl, hasonlóan a Reddit tematikus subredditjeihez. Az egyik legérdekesebb újítás az Ask funkció, amely mesterséges intelligenciával elemzi a csoportok válaszait, és ezek alapján összegzett, releváns megoldásokat ad a felhasználók kérdéseire, csak úgy, mint a YouTube hasonló funkciója. A Meta ezzel egyszerre próbálja kihasználni az AI trendeket és versenyre kelni a Reddit közösségi tudásbázisával. Van azonban egy lényeges különbség. A Fórumon az anonimitás csak korlátozottan működik. Bár lehet álnevet használni, a csoportadminok látják a valódi profilt. Ez egyszerre növelheti a biztonságot és visszatarthatja azokat, akik a teljes névtelenséget keresik. A szakértők szerint a Fórum jelenleg inkább a Facebook csoportok újra csomagolt változata, és kérdéses, hogy valódi alternatívája lehet-e mondjuk a Redditnek. De egy dolog biztos, a Meta továbbra is keresi azt a formát, amelyben a közösségi beszélgetések jövője megszülethet. Úgyhogy akinek van kedve, az majd próbálja ki ezt az újdonságot, ez tehát a Meta részéről, a Fórum. Én meg próbálgatom nektek a dalokat, csak azokat játszom, amelyek hát megdobják a pénteki napunk hangulatát, úgyhogy figyeljetek, hangerő fel! I had a

0: itt a Plusz FM-en a Sláger Plusz második órája is véget ért, de ugye megyünk tovább, úgyhogy mindenképpen maradjatok. Érkeznek a friss információk, a ropogós hírek, a mai napon Ábrahám Miklós kollégám, az ügyeletes hírszerkesztő, úgyhogy mindjárt ő vált le engem itt a stúdióban, aztán természetesen belecsapunk a harmadik felvonásba slágerekkel és magyar kedvencekkel.
1: Itt a Plusz FM.
2: Reklám. Idén is megrendezésre kerül a nagy sikerű Sons of Oradea Fesztivál. Június 12-én a legnagyobb bécsi operett slágerek csendülnek fel a Nagyváradi Várban David Jiménez Carreras vezetésével. Június 13-án szintén a várfalai között a világ legismertebb filmzenéjét hallgathatjuk, karmester Vladimir Lungu. Június 14-én pedig Gabriele Montero, világhírű zongoraművész, különleges zongoraestje zárja a fesztivált, helyszín a Nagyváradi Állami Színház. A Sons of Oradea Fesztivál a Visit Oradea és Nagyvárad polgármesteri hivatalának rendezvénye. Jegyek az entertix.ro és a bilete.ro oldalakon.

0: Homok, vesekő. Az Uraktív Lito hozzájárul a vesekő képződés megelőzéséhez, a homok kiküszöböléséhez és a fájdalom enyhítéséhez. Nőknek és férfiaknak egyaránt ajánlott. Ez egy étrendkiegészítő és nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat. Ne lépje túl az ajánlott napi adagot. Gyermekektől elzárva tartandó.
1: Amikor az élet nehéz perceket hoz, jó tudni, hogy van, aki segít. Az út végén temetkezési vállalat mindenben támogat, éjjel-nappal. Teljes körű ügyintézés, orvosi és hivatalos teendők intézése, törődés, odafigyelés és megbízhatóság. Mi önök mellett állunk. Nagyvárad, Primariei utca 62, telefon 0722 155 655 és 0724 246 911.
2: A következő járra meg lesz a csípe!
0: A rovarcsípések már senkit nem ijesztenek meg. Próbáld ki te is a kálmocsúp tapaszokat rovarcsípés esetén. A természetbarát gyerekek számára 3 éves kortól kezdődően. Enyhíti a viszketést és hűsítő hatása van. Keresd a gyógyszertárakban. Kálmocsúp. Semmi vakarás, csak gyógyulás.
3: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad. Az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
4: 100 000 veszíthetik el a munkájukat az Európai Unióban. Jelentősen megnőtt a háztartásokra nehezedő teher. A megújuló bihari földvár talaj rétegei alatt megtalálták a Szent László korabeli székesegyház maradványait. Egyre nagyobb hatása vannak a hazai fogyasztók étkezési szokásaira a közösségi médiában megjelenő trendek. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Az uniós tagállamoknak a következő években a munkahelyek tömeges megszűnésével kell szembenézniük, figyelmeztet az Európai Bizottság. A magas energiaköltségek, az ipari szerkezet átalakítás és a zöld átállás folyamatai súlyosan megterhelik a gazdaságot. A jelentés rávilágít a munkaerőpiacon tapasztalható tartós egyenlőtlenségekre is. Az EU kívüli állampolgárok még mindig sokkal nagyobb valószínűséggel kényszerülnek a képzettségüknél alacsonyabb szintű munkakörökbe, mint a hazai munkavállalók. A munkahelyek minősége is problémát jelent. Minden ötödik munkavállaló alacsony bérű, gyenge termelékenység növekedésű ágazatban dolgozik. És minden 12. dolgozó embert a szegénység kockázata fenyeget. Annak ellenére, hogy van állása. Miközben egyes szektorokban leépítések fenyegetnek, a vállalatok továbbra is nehezen találnak megfelelő képzettségű munkaerőt. A bizottság adatai szerint a cégek több mint 3/4-e nyilatkozott úgy, hogy a munkaerő és készséghiány közvetlen akadályát képezi a beruházásoknak. A megújuló bihari földvár talaj rétegei alatt megtalálták a Szent László korabeli székesegyház maradványait. Az ásatásokkal minden kétséget kizáróan megállapították, hogy a Szent László idejéből származó egykori püspöki székhely nyomaira bukkantak. Azt már bizonyosan tudni, hogy a bihari földvár nem Szent István korabeli, hanem építése minden valószínűség szerint az 1040-es évekre tehető. Az is egészen biztos, hogy ezt a földvárat Szent László nem csak hogy látta, hanem aktívan használta is. Mert az uralkodását megelőző 2 évtizedben ez volt a hercegség központi erődítése. Jelentette Emüdi Tamás műépítész, műemlékvédelmi szakmérnök a Maszolnak. A régészek a földvárat már az 1960-as évektől kezdve kutatták, de Emüdi szerint ennek ellenére nagyon keveset lehetett megtudni, ugyanis ennyi idő alatt a teljes területnek mindössze a 2,5%-át sikerült feltárni. Ez pedig jól mutatja a létesítmény méreteit, és előrejelzi a mélyben nyugvó feltáratlan leletanyag mennyiségét. Egyre nagyobb hatása vannak a hazai fogyasztók étkezési szokásaira a közösségi médiában megjelenő trendek. A tonhal, a szardínia, a görög joghurt és a növényi tej lettek idén a bevásárlókosár új sztárjai. Az influencerek és tartalomkészítők által népszerűsített termékek gyorsan keresett áru cikkekké válnak az üzletekben. Különösen akkor, ha egészségügyi előnyökkel, magas fehérje tartalommal vagy szuper élelmiszernek tartott összetevőkkel társítják őket. A trendi termékeken túl a szezonális zöldségek és gyümölcsök továbbra is az étrend alapját képezik. Márciusban a tavasz tárjai, az uborka, a paradicsom és a retek vezették a népszerűségi listát. Majd a saláta és a gomba következett. A gyümölcsök körében a banán és az alma továbbra is dominál a fogyasztók választásában. De a kiwi a szezon meglepetése, amely az egyik leggyorsabb növekedést regisztrálta.
3: Plusz FM időjárás jelentés.
5: A mai napon 26 fok körüli értékeket mérhetünk napközben, éjjel pedig 14 fok körül alakul a hőmérséklet. Csapadék nem várható, de a szél megerősödhet, helyenként viharossá is fokozódhat. Jelen pillanatban fronthatás nem terheli a szervezetünket.
6: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta. Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
3: Plusz FM. közlekedési információk.
5: Az új közúti aluljáró építése miatt több autóbuszjárat útvonala megváltozott. Konkrétan a 11-13, 13G, 17, 18, 29, 30, 32, 39, 40 és a 722-es buszok vonalán kell számolnotok módosulással, amelynek részletei kapcsán feltétlenül érdeklődjetek az OTLé weboldalán vagy a telefonos applikáción. Újraindult a forgalom Nagyváradon az Onest Tilor utcai aluljáró felett található körforgalomban. Az autósok ismét mindkét irányban közlekedhetnek a Tudor Vladimirescu utca és az Onest Tilor utca között, valamint ismét el lehet jutni autóval az Aradi és az Alexandru Kazaban útra is. A 14-es és a 14P jelzésű autóbuszok is visszatértek eredeti útvonalukra, és ismét a Tudor Vladimirescu, Onest Tilor és Löposuli utcák kereszteződésében található körforgalmon keresztül közlekednek. Egyébként az aluljárónál a munkálatok tovább folytatódnak, emiatt a Löposuli utca irányába továbbra is le lesz zárva a forgalom. Baleset és büntetésmentes jó utat kíván mindenkinek a Plusz FM.
3: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
5: No, pénteken, június 5-én éppen fél időnél járunk itt a Sláger Pluszban, hiszen a harmadik óra veszi kezdetét a Plusz FM-en természetesen, Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiójában és a nyár hivatalos rádiójában a mikrofonnál Kessérű Tomi. Várlak benneteket, készültem, úgyhogy tartsatok velem, további jó rádiózást kívánok nektek. Folyamatosan szállítom ugye a fontos információkat helyből. Aztán arról is szó lesz majd, hogy a koffeinmentes kávé és a fehérjepor is tiltó listás a neurológusok szerint. Jön majd a lista, hogy mit nem fogyasztanának soha, elképzelhető, hogy érdemes megfogadni ezeket a dolgokat. És egy biztos, hogy érdemes hallgatni a Plusz FM-et, hiszen jönnek a slágerek és a magyar kedvencek.
3: Slágerek, magyar kedvencek,

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on. Go play. És legkedvesebb

No, hát itt a Sláger Plusz harmadik órájában a tilosban parkoló autósok reszkessenek a folytatásban. A jövőben ugyanis már nem csak a közterület felügyelők figyelhetik az illegálisan parkoló autókat Nagyváradon, hanem az AI, azaz a mesterséges intelligencia is. A polgármesteri hivatal két magáncéggel közösen indított kísérleti projektet, amelynek célja, hogy a térfigyelő kamerák felvételeinek elemzésével gyorsabban és hatékonyabban lehessen kiszűrni a közterületeket szabálytalanul használó járműveket. Az önkormányzat által kiadott közlemény szerint a kísérleti projekt ingyenes a város számára és 4 hónapon át tart. Az első szakaszban, áprilisban és májusban a rendszer beállítása és tesztelése zajlott, az algoritmusokat pedig a valós forgalmi viszonyokhoz igazították. Júniusban és júliusban viszont már éles körülmények között működik a rendszer. A mesterséges intelligencia a kijelölt térfigyelő kamerák képeit elemzi, és automatikusan azonosítja azokat a járműveket, amelyek jogtalanul foglalják el a közterületet. A rendszer a Fő utca és Dima utcák kereszteződése, a Dönere utca, a Casabán tér és az Independence utca övezetében működik. A szoftver nem csak a rendszámot képes felismerni, hanem a jármű színét, márkáját, típusát és a parkolás időtartamát is rögzíti. Meg tudja különböztetni a személyautókat a kisteherautóktól vagy járművektől, sőt, forgalomelemzéseket is készít a megfigyelt területekről. A projekt egyik legérdekesebb eleme, hogy a rendszer a szabálysértések dokumentálását is automatizálja. A szoftver előre kitölti a megállapítási jegyzőkönyveket és a bírságoláshoz szükséges iratokat, valamint csatolja a szabálytalanságot igazoló képet és felvételeket. Ez jelentősen lerövidítheti az ügyintézést és csökkentheti az emberi hibák lehetőségét. A közlemény felhívja a figyelmet arra, hogy júniusban a rendszer által észlelt esetekben még csak figyelmeztetéseket küldenek ki az érintetteknek. Júliusban azonban a teszt eredményeitől függően már pénzbírságot is kiszabhatnak a hatályos jogszabályok alapján. A próbaidőszak végén az önkormányzat értékeli a rendszer hatékonyságát. Ha a tapasztalatok kedvezőek lesznek, a mesterséges intelligenciát integrálhatják Nagyvárad teljes térfigyelő kamerahálózatába. A városvezetés szerint a cél egy olyan modern, automatizált rendszer létrehozása, amely gyorsabban és pontosabban képes fellépni az illegális parkolás ellen, miközben hozzájárul a közterületek felszabadításához és a városi közlekedés javításához. De ha szabályosak vagyunk, akkor természetesen nem kell tartanunk és aggódnunk ettől az új rendszertől, úgyhogy én is azt tanácsolom nektek, hogy tartsátok be a szabályokat. Nagyon szépen köszönöm. Én is betartom, hozom nektek a

0: A jó zenék mellett a tömegközlekedőknek is hozok egy jó hírt itt a Pluszon. Európai Uniós támogatással ugyanis 24 elektromos buszt vásárol a Bihar megyei tanács. A projekt finanszírozási szerződését az elmúlt pénteken kötötték meg a kolozsvári székhelyű Északnyugati Regionális Fejlesztési Ügynökséggel. A 85,3 millió leértékű megállapodás célja, amelyből a megyei önkormányzatra eső önrész 2%, az ingázás megkönnyítésen, illetve civilizáltabb körülmények teremtésen a távolsági személyszállítás számára. A beruházás részeként ugyanakkor 3 lassú és 12 gyors töltőállomást is létesítenek. Ezeknek a buszoknak az üzemeltetése lefedi majd Bihar megye minden régióját, beleértve Nagyváradot is. Míg máshol az országban a vidéken élő embereknek gondot okoz, ugye, hogy eljussanak a munkahelyükre, illetve általános jelenség a falvaknak az elnéptelenedése és a menetrend szerinti távolsági járatoknak a megszűnése, mivel a munkáltatók nagy távolságokról utaztatják be a munkahelyre saját kis buszokkal az alkalmazottaikat, addig itt nálunk Bihar megyében hát gondoskodnak arról, hogy tömegközlekedéssel mindenki eljusson oda, ahova menni szeretne. Felosztották a megyét 22 kistérségre, és egyeztetve a polgármesterekkel úgy állították össze a menetrendeket és az útvonalakat, hogy lehetőleg mindenkinek jó legyen. Köszönöm szépen a figyelmeteket, nektek is jó utat kívánok itt a Pluszon a legjobb zenékkel.
1: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva! Ati Kompresszore. Téged is várunk új üzletünkben, Kovácsiban, a 21G szám alatt, ahol széles választékban találsz kompresszorokat, pótalkatrészeket, kiegészítőket és szerszámokat. Ezen kívül professzionális karbantartási szolgáltatásokat is kínálunk. Hívd minket a 0742 99 86 36-os telefonszámon, vagy látogass el az atikompresszore.shop.ro-ra további információkért.
2: Szupeko! Alacsony árak, rövid reklámok. Június 10-ig a 250 g-os Fortuna Rendezvous őrölt kávé ára 19,99 bani, valamint az 1 kg-os cukor ára mindössze 2,99 bani. Szupeko. Szuper megtakarítás naponta.
1: Erő, stílus, megbízhatóság. Ez a Hyundai. A Hyundai Tucson magabiztos ters minden úton. A Hyundai Kona pedig városi lendületet és modern dizájnt kínál. A Hyundai Carben Tamás 19 éve a Hyundai hivatalos partnere. Teljes körű szolgáltatásokkal várjuk Önt. Szakszervízzel és autókarosszéria javító műhelyjel is. Látogasson el bemutató termünkben Nagyváradon a Fabri Csillor utca 2B szám alatt, vagy online a www.hyundaicarbenta.ro oldalra. Hyundai Carben Ta. Autók, szakértelem, bizalom.
3: És most vissza a zenéhez.
0: Pénteken, június 5-én itt a Sláger Plusz harmadik órájában is lesz majd témánk, lesz miről beszélni. Hát kérem szépen, ha a neurológusok szerint érkezik majd egy lista, hogy mit nem szabad fogyasztanunk, és rajta van egyébként a koffeinmentes kávé, vagy éppen a fehérjepor, de még akár a sör is, úgyhogy érdemes ezekre odafigyelni. Hát gondolom a sörre most sokan felkapták a fejüket, és ez szentségtörés lenne nyilván, hogyha nem ihatnánk, de azért időnként nem árt odafigyelni arra, hogy mi az, ami többet árt, mint használ az egészségünknek. Hát a jó zenék hál' Istennek nincsenek közte, úgyhogy jönnek a slágerek és a magyar kedvencek.
3: Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Sláger plusz harmadik órájában járunk pénteken, és akkor egy kis egészség a folytatásban. Egy magazin összeállítása szerint vannak ételek és italok, amelyeket a neurológusok, vagyis az agy működésével foglalkozó szakemberek tudatosan kerülnek, mert hosszú távon ronthatják az agy egészségét. A lista első helyén a fehérje porok állnak. Sok termék tele van mesterséges édesítőkkel, amelyek felboríthatják a bélflórát. Márpedig a bélrendszer állapota közvetlenül hat a neurotranszmitterek termelődésére, így a hangulatra és a kognitív működésre is. A szakértők óvatosak a szénsavas üdítőkkel is. A bennük lévő nagy mennyiségű cukor károsíthatja az agyat ellátó ereket, gyulladást okozhat és hosszú távon növelheti a demencia kockázatát. Meglepő módon a koffeinmentes kávé is felkerült a tiltólistára. Nem a koffein hiánya miatt, hanem azért, mert a koffeinmentesítéshez használt oldószerek egy része potenciálisan káros lehet az idegrendszerre. A neurológusok szerint az alkohol, különösen a sör, szintén kerülendő. Üres kalóriát ad, miközben rontja mind a központi, mind a perifériás idegrendszer működését. És végül ott a nagy kedvenc, a sült krumpli. A zsíros olajban sült ételek hosszú távon károsíthatják a vér-agygátat, és rontják a tanulásért felelős agyterületek működését. Tehát az agyunk nem csak rejtvényekből él, ezt mindenképpen levonhatjuk ebből a cikkből. A mindennapi étkezéseink legalább annyira formálják a gondolkodásunkat, mint a szellemi kihívások. Ha az elménket szeretnénk élesen tartani, akkor érdemes az étlapot is újra gondolni. Hát egy próbát mindenképpen megér, ezeket a dolgokat, ha elhagyjuk, bár úgy gondolom, hogy egyesek számára mondjuk a sör az szóba sem jöhet ilyen szempontból, meg ott van a koffeinmentes kávé, de ha az egészségünk a cél, akkor hát mindent meg kell tenni, úgyhogy no, meglátjuk. Én a jó zenéket hozom továbbra is itt a Pluszon, azaz a slágereket és a magyar kedvenceket.

0: Remélem, hogy tetszett az elmúlt 60 perc. A Sláger Plusz harmadik óráját is zárjuk június 5-én pénteken. De előttünk van még a következő 60 perc. Ugye jön a negyedik felvonás, úgyhogy várlak és várunk benneteket nagyon sok szeretettel. Ábrahám Miklós kollégám érkezik most első körben a stúdióba. Jönnek a ropogós információk, a friss aktualitások, a hírek természetesen. Aztán jövök vissza és már is mutatom nektek azt a dalt, amivel startolunk.
1: Itt a Plusz FM. Reklám. Amikor az élet nehéz perceket hoz, jó tudni, hogy van, aki segít. Az Útvégén temetkezési vállalat mindenben támogat, éjjel-nappal. Teljes körű ügyintézés, orvosi és hivatalos teendők intézése, törődés, odafigyelés és megbízható.

0: hatóság. Mi önök mellett állunk. Nagyvárad, Primariei utca 62. Telefon 0722 155 655 és 0724 246 911.
1: Mi a közös a lejben és a forintban? Mindkettő segít, hogy közelebb legyél szeretteidhez. A Raiffeisennél pedig mindkét számlát díjmentesen megkaphatod. Legyél te is a Raiffeisen Bank ügyfele, nyiss lej alapú folyószámlát és díjmentes forintszámlát is kapsz nulla számlavezetési díjjal és Beneré deviza árfolyammal. Részletek a Raiffeisen.ro oldalon. Raiffeisen Bank. Make it happen.
2: Igazi szenzáció! Június 17-én megnyílik Nagyvárad első lakokos hiperkes áruháza. Várunk a Szújsulói utca 10 A szám alatt, az egykori Remát üzlethelyén, Bihar Püspökiben. A lakokos hipermarketben már 3 termék vásárlásától kezdve akciós árak várnak rád. Lakokos hipermarket. Június 17-től. Lakokos,
3: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
4: Sok a beruházás az országban, a minőségükkel azonban komoly gond van. A hazai cégek számára a prioritás a termelés növelése. Innovációra nagyon keveset költenek. Négy sávosra bővítik a nagyváradi repülőtér és a Nagyürök bejárata közötti majd 2 kilométernyi útszakaszt. Eddig a munkálatok 40%-át végezték el. Élesen bírálta a román hadsereg jelenlegi állapotát a román különleges műveleti erők volt vezetője. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. A Románia, Horvátországgal, Csehországgal és Szerbiával egyetemben a közép-kelet-európai régió éllovasai közé tartozik a beruházások tekintetében. Mindezek ellenére a helyzet távolról sem idilli. Komoly problémák vannak ugyanis a beruházások minőségével és hatékonyságával. Írja a CourseDeGouvernare.ro. Az egyik gondot az jelenti, hogy a beruházások az infrastruktúrális építkezések terén koncentrálódnak. A zöldmezős beruházások a GDP mindössze 1,9%-át teszik ki, miközben a koronavírus járvány előtt ez az arány 6,3% volt. Legalább ekkora probléma, hogy az innováció nem jelent prioritást a hazai cégek számára. Romániában a vállalatok 20%-a költ új termékek és szolgáltatások fejlesztésére. A régió több országában ez az arány lényegesen magasabb. Magyarországon például 22%. A hazai cégek számára egyetlen prioritás létezik, a termelés növelése. A többire szinte semmit sem költenek. Négy sávosra bővítik a Nagyváradi repülőtér és a Nagyürök bejárata közötti majd 2 kilométernyi útszakaszt. Eddig a munkálatok 40%-át végezték el, számolt be közleményében a Bihar megyei tanács. Ennek részeként körforgalmat alakítanak ki a repülőtér közelében, amely körtülékenyebbé teszi a gépjárművek ki- és behajtását a létesítmény területére. Ezzel egy időben áthelyezték a közmű, a villany és a telekommunikációs vezetékeket, illetve leszerelték a repülőtér melletti villanyoszlopokat azért, hogy ki lehessen alakítani a körforgalmat. A március elején elkezdett munkálatok kivitelezője a Dumexin cég, a megvalósítási időszak pedig 6 hónap. A bruttó 34,3 millió leértékű projektet a megyei tanács az Országos Közúti Infrastruktúra Kezelőtársasággal partnerségben valósítja meg. Élesen bírálta a román hadsereg jelenlegi állapotát Mihály Gibó, tartalékos parancsnok. A román különleges műveleti erők volt vezetője. Derül ki a News.ro-nak adott interjúból. Szerinte a hadsereg legnagyobb problémája nem pusztán az, hogy mire van pénz és milyen fegyvereket vásárolnak, hanem az, hogy nincs világos jövőképe. Nem tudja, mi akar lenni. Gibó úgy véli, az ukrajnai orosz invázió 2022-es kezdete óta a román hadsereg harcképessége nem nőtt érdemben, mert Románia azóta egyetlen új NATO képességet sem tanúsított. Amennyiben Románia csak megvásárolja a fegyvereket, de közben nem készíti fel a személyzetet, nem teremti meg az infrastruktúrát, nem veszi meg a kiegészítő felszereléseket és nem igazítja hozzá a jogszabályokat, akkor az új eszközök könnyen raktárban maradhatnak, és elavulhatnak, mire valóban használni lehetne őket.
3: Plusz FM időjárás jelentés.
5: A mai napon 26 fok körüli értékeket mérhetünk napközben, éjjel pedig 14 fok körül alakul a hőmérséklet. Csapadék nem várható, de a szél megerősödhet, helyenként viharossá is fokozódhat. Jelen pillanatban fronthatás nem terheli a szervezetünket.
6: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
7: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
3: Közlekedési információk.
5: Megkezdődtek Nagyvárad két jelentős közlekedési beruházásának kivitelezési munkálatai a vasútállomásnál, illetve a Krisulnál. A forgalmat emiatt teljesen lezárták a Republicsi útnak a Petőfi Park és a Georgia Enescu Magyar utcák kereszteződése közötti szakaszon. Több közeli utca forgalmi rendje is megváltozott. A Louis Pasteur utca Zsák utcává vált a Volt rendelőintézet, Sárga épület és a Körös üzletház között. A Brásovolói utcának a Rovina és a Fő utca utca közötti szakasza két irányú lett a Dunörej utca felé is felől. A Republicsinél pedig csak jobbra lehet majd kanyarodni a Brásovlói utcából. Ideiglenes körforgalmat alakítottak ki a Megérő út és az NSQ Dózsa-György utcák találkozásánál. Az NSQ Megérő és Trajan Park közötti szakasz pedig ideiglenesen két irányúvá vált. A Trajan Park és az NSQ utca kereszteződésénél szintén ideiglenes körforgalom létesült. Megnyitották a Franz Schubert utcát, ahol a Trajan Park felől lehet haladni a parkolóházig. A Tribunálódói utca forgalmi iránya pedig megfordult. Ezentúl a Franz Schubert utca felől lehet a Trajan Park irányába haladni. Az NSQ utcában a Börögánulói utca és a Magyar út között szintén megváltozott a haladási irány. Nem megszokásból vezessetek, baleset és büntetésmentes jó utat kíván a Plusz FM.
3: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
5: A Plusz FM-en Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiójában 2026. június 5-én pénteken ez már a Sláger Plusz 4. felvonása. A mikrofonnál pedig továbbra is Kessérű Tomi. Ebben az órában is vannak még nálam fontos helyi aktualitások, úgyhogy kérem szépen a figyelmeteket. Az óra második felében pedig természetesen egy érdekesség, egy téma, méghozzá azzal kapcsolatban, hogy a legprofibb csalókat is lebuktatja az Android újdonsága. Erre pedig valljuk be őszintén, nagyon nagy szükségünk van, hogy mit tud a dolog, az is kiderül hamarosan, és hogy én mit tudok, azt már is mutatom nektek, hiszen pörgetem azokat a kedvenceket, amelyeket imádunk.
3: Slágerek, magyar kedvencek,

0: sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Befett nincs baj, nincs haragban senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz. Ha megéríthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádiók. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Bulvára Sláger plusz 4. órájában járunk itt a Plusz FM-en. Idén is megszervezik a középkori fesztivált, figyelem, a Nagyváradi Várban július 3-a és 5-e között, írja közleményében a szervező Vizitorádia Egyesület. A háromnapos rendezvény ideje alatt lovagok, harcosok, középkori szereplők, kézművesek, hagyományőrzők, tűzzsonglőrök sereglenek fel, középkori csatákat fognak imitálni, és élőzenével is szolgálnak. Nagyon izgalmas lesz. Már javában zajlanak a fesztivál előkészületei, május 25-én pedig megkezdődött az árusok regisztrációs időszaka is. Verják a hagyományos ételek, édességek vagy más különlegességek árusait, népi iparművészeket, kézműveseket, akik asztalt szeretnének bérelni a fesztivál idejére. A jelentkezéseket online lehet benyújtani a www.festivalulmedievalloredia.ro honlapon. A határidő június 14-e. Ahhoz, hogy a jelentkezés érvényes legyen, a pályázónak követnie kell az összes lépést, vagyis meg kell adnia az összes kért információt az űrlapon erre a célra szolgáló mezőkben, cégnév, elérhetőség, stb. Fel kell tölteni a szükséges dokumentumokat, meg kell jelölni azt, hogy melyik helyet kéri, és azt is, hogy mekkora teljesítményű energiaellátásra van szüksége. Érdeklődni egyébként az office@visitoradia.com címen lehet. A fesztivál részletes programját később közlik. Én viszont azonnal hozok nektek egy

0: elképesztő.
1: No, még van számotokra egy információ itt a Plusz FM-en a Sláger Plusz negyedik órájában. A Semmelweis Egyetem Pető András karának szakemberei ugyanis ismét Nagyváradra érkeznek, ahol ingyenes szűrést és konduktív fejlesztést biztosítanak gyermekek és felnőttek számára. A június 8-a és 19-e között zajló program az idegrendszeri sérülések következtében kialakult mozgáskorlátozottság javítását segíti a közismert tetőmódszerrel. A foglalkozások helyszíne a nagyváradi Diakónia központja lesz a Moszkva utca 14 szám alatt. Jelentkezni Dénes Évánál lehet a 0740 613 770-es telefonszámon, illetve a diakonia@diakonia.ro e-mail címen. A szervezők tájékoztatása szerint a programra elsősorban olyan gyermekeket várnak már fél éves kortól, akiknél terhesség alatt, szülés közben vagy közvetlenül utána a központi idegrendszeri károsodás történt, például oxigénhiányos állapot, agyvérzés vagy agyinfarktus következtében, és emiatt mozgáskorlátozottság alakult ki. A fejlesztés ajánlott többek között diplégia, hemiplégia, tetraparézis, ataxia, atetózis, spina bifida, valamint megkésett mozgásfejlődés esetén is. Felnőttek számára ugyancsak lehetőség nyílik konduktív fejlesztésre és rehabilitációra. A program azoknak is segítséget nyújthat, akik cerebrális parézissel, szklerózis multiplexel, Parkinson-kórral élnek, sztrókon estek át, vagy koponyasérülés utáni állapotban vannak. A Pető módszer a konduktív pedagógiára épülő komplex fejlesztési forma, amely nem csupán a mozgás javítására összpontosít, hanem az egész személyiséget veszi figyelembe. A módszer egyik alapelve, hogy a fejlesztés nem passzív kezelés, hanem a gyermek vagy felnőtt aktív részvételére épül. A mozgásfejlesztés mellett hangsúlyt kapnak a részképességek, például az orientáció és a kommunikáció fejlesztése is. A módszer és az intézmény több rangos elismerésben részesült az elmúlt évtizedekben. A konduktor képzésért 83-ban állami díjat kaptak. 2006-ban első szellemi hungarikumként ismerték el a Pető módszert, 2013-ban pedig magyar örökség díjjal és prima díjjal tüntették ki. Még egyszer mondom egyébként a jelentkezési lehetőségeket, van egy telefonszám, ugye Dénes Évánál lehet ezt megtenni, a 0740 613 770-es számon, illetve van egy e-mail cím is, ez pedig a diakonia@diakonia.ro.
2: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
3: Ezen a nyáron visszatér a Waves Festival. Július 3-a és 5-e között a Május 1 fürdő hullámmedencéjénél. Fergeteges buli vár benneteket. 3 nap, 4 színpad és több mint 60 előadó. Köztük James Hype, Lost Frequencies, Jonas Blue, Leverage, Ina és olyan magyar DJ-k, mint Péter Magtó és Budai House. Street food zóna, bárok és hatalmas fesztivál hangulat. Ne hagyd ki! Jegyekért keresd a livetickets.ro-t és a wavesfestival.ro-t. Élvezd a nyarat kompromisszumok nélkül! Rendelj dioptriás napszemüveget a Margot Optiknál, kedvezményes áron. Divat, védelem, kényelem. Gyere el ingyenes optometriai szemvizsgálatra, vagy térítés ellenében szakorvosi vizsgálatra nagyváradi, margitai vagy székelyhídi szaküzleteinkbe. Érdeklődj a 0359 451 913-as telefonszámon. Ezen a nyáron stílusosan lásd tisztán a világot.
2: És most vissza a zenéhez.
1: Ez a Plusz FM a nyár hivatalos rádiója és pénteken a Sláger Plusz negyedik órája. Le a csalókkal, kérem szépen, nem sokára egy érdekes újításról fogok beszámolni, ugyanis a legprofibb csalókat is lebuktatja az Android újdonsága. Hogy mit tud? Egészen egyszerű, de egyébként zseniális. Jövök a részletekkel nem sokára, most telik pörgetem a jó zenéket. Hangerő fel!
2: Slágerek, magyar kedvencek, nagyváradó! Ez a Plusz FM!

kellemes pénteket kívánok nektek továbbra is itt a Sláger Plusz negyedik órájában. Hát akkor kérem szépen jöjjön egy olyan újdonság, amire hát a legtöbbünknek szüksége lenne. A Google ugyanis egy olyan frissítést vezet be az Androidon, amely a legprofibb telefonos csalókat is képes lebuktatni. A trükk, amivel hát rengeteg embert vernek át, egyszerű. A csalók lemásolják a telefonunk névjegyzékét, és úgy hívnak fel, mintha anya, apa vagy egy közeli barát keresne. Sőt, ma már a hangutánzó mesterséges intelligencia is a rendelkezésükre áll, ugyebár. A júniusi Android frissítés után azonban a Google telefon alkalmazása AI alapú azonosítást használ. Ha a hívófél nem tudja elküldeni azt a néma megerősítő jelet, amelyet a valódi kontaktunk készüléke automatikusan továbbítana, akkor a rendszer figyelmeztető ablakot dob fel. Előfordulhat, hogy a hívó nem az, akinek látszik. A funkció először a Pixel és a Samsung Galaxy készülékeken jelenik meg, és csak akkor működik, ha mindkét fél a Google telefonszolgáltatást használja. A technológia az RCS alapú végponttól végpontig titkosított kommunikációra épül, így más alkalmazások is átvehetik a jövőben. A szakértők szerint ez az egyik legerősebb védelmi lépés a személyazonosság lopásos hívások ellen, amelyek az utóbbi években robbanásszerűen elterjedtek. A csalók hát egyre okosabbak, de hál' Istennek a telefonunk is, és néha elég egyetlen felugró ablak, hogy megmentse minket egy nagyon drága tévedéstől. Úgyhogy érdemes lesz ezt kipróbálni, mondom minden androidosnak, hiszen azért saját magunkat védjük ezáltal, és megmondom őszintén, nem is kell sokat tenni azért, hogy a csalókat kirúgjuk, ugye, a vonalból, vagy éppen hát az életünkből, úgyhogy ti is legyetek résen, és figyeljetek oda ezekre a dolgokra. No, meglátjuk, kíváncsian várom majd a teszteket erről az új funkcióról. Mi pedig hát megyünk tovább itt a Plusz FM-en, nem csalás, nem ámítás, jönnek a slágerek és a magyar kedvence.

0: Kérem, vigyázzanak, az ajtók záródnak.
1: Itt a pénteki napunk vége, legalábbis ami a Sláger Pluszt illeti, illetve egész hétre is, úgyhogy nagyon szépen köszönöm a kitartó és kitüntető figyelmeteket. Hétfőn a szokott időben várok mindenkit nagyon sok szeretettel. Búcsúzik a szerkesztő, a műsorvezető, a házigazda Kessérű Tomi. Este viszont már DJ diszkózaként érek vissza ma is és holnap is Nagyvárad és a környék legnagyobb házi bulijában 21 órától, úgyhogy remélem, hogy találkozunk. A folytatásban jönnek a hírek Ábrahám Miklóstól, aztán indul egy újabb zenei óra. Este meg akkor a Party Pluszban várlak benneteket. Hello mindenkinek!
2: Itt a Plusz FM. Reklám. Nem lehet mindenkiből autóversenyző, de egy jó csapat mögötted is állhat. Jani kaucsok, új gumiabroncsok és új felnék, gumicsere és gumijavítás, centírozás és felnijavítás. Címünk Máté Korvin utca 163, telefonszám 0722 629 238. Jani kaucsok, a Continental által gyártott Pointez gumiabroncsok kizárólagos Bihar megyei forgalmazója.
3: Hogy legyőzzem a puffadást, kerestem a változást. Saját főztemet eszem, kis adagban étkezem, a diétám kőkemény, de nem teljes az eredmény. Enzim hiány. Próbáld ki a Kebene Enzit 8 emésztés segítő enzimkomplexel, plusz a gázbuborékokat kiköszöbölő szimetikonnal. Légy enzimkész. Ez egy gyógyászati eszköz. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót.
2: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad. Az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
4: 500 millió lejes hitelgarancia kerettel idén is folytatódik az új otthon program. A radikális megoldásra szorítaná vissza a használt gépjárművek törvénytelen kereskedelmét a környezetvédelmi miniszter. A belügy

0: A minisztérium arra figyelmeztet, hogy a hamisított termékek és a kalóztartalmak továbbra is valós kockázatot jelentenek a vásárlók számára. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. 500 millió lejes hitelgarancia kerettel idén is folytatódik az új otthon program. Derül ki a pénzügyminisztérium jogszabálytervezetéből. A dokumentum szerint a program fenntartását az ingatlan piaci helyzet indokolja. A lakások iránti kereslet folyamatosan nő, miközben a kínálat korlátozott, ami sokak számára megnehezíti a lakásvásárlást. Különösen azok számára, akik nehezen felelnek meg a szokásos hitelfeltételeknek. A pénzügyminisztérium szerint az 500 millió lejes idei keret megállapítását a 2026-ra várható viszonylagos piaci stabilitás, a jelzálog hitelezés alakulása és a potenciális kedvezményezettek igénye indokolja. Emellett a kedvezőbb finanszírozási feltételek is a program folytatása mellett szólnak. A radikális megoldásra szorítaná vissza a használt gépjárművek törvénytelen kereskedelmét Diana Buzoyano környezetvédelmi miniszter. Az általa kidolgozandó sürgősségi rendeletben előírják, hogy egy magánszemély legfeljebb két régi, más országból származó gépjárművet hozhat be és regisztrálhat. Az intézkedés célja az illegális kereskedelem visszaszorítása. A miniszter hangsúlyozta, hogy tárgyalásokat folytat azokkal a cégekkel is, amelyek használt autókkal kereskednek és legális tevékenységet folytatnak. És ezeknek a tárgyalásoknak az eredménye alapján határozzák meg a jövőbeli jogszabály javaslatait. A belügyminisztérium arra figyelmeztet, hogy a hamisított termékek és a kalóztartalmak továbbra is valós kockázatot jelentenek a vásárlók számára. A tárca közleménye szerint az év első hónapjában a rendőrség 384 büntető eljárást indított a szellemi tulajdon megsértésével kapcsolatos ügyekben. A feltárt esetek azt mutatják, hogy a gyanúsan alacsony árak mögött hamisítói hálózatok állhatnak, míg egyetlen internetes kattintás mögött valós veszélyek is meghúzódhatnak. A hatóságok arra kérik a fogyasztókat, hogy figyeljenek a gyanúsan olcsó árakra, a gyenge minőségű csomagolásra, a származási iratok hiányára és a nem biztonságos honlapok használatára. Egyúttal azt javasolják, hogy az állampolgárok kizárólag engedélyezett forrásból vásároljanak. Ellenőrizzék a termékek eredetiségét és kerüljék a kalóztartalmak elérését vagy terjesztését.
1: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek.

0: itt a Plusz FM.
1: Reklám.
2: Igazi szenzáció!
3: Június 17-én megnyílik Nagyvárad első Lakokos hiperkes áruháza. Várunk a Szújsuló utca 10 A szám alatt, az egykori Remárt üzlethelyén, Bihar püspökiben. A Lakokos hipermarketben már 3 termék vásárlásától kezdve akciós árak várnak rád. Lakokos hipermarket. Június 17-től. Lakokos!
4: Idén is megrendezésre kerül a nagy sikerű Sons of Oradea Fesztivál. Június 12-én a legnagyobb bécsi operett slágerek csendülnek fel a Nagyváradi Várban David Jiménez Carreras vezetésével. Június 13-án szintén a várfalai között a világ legismertebb filmzenéjét hallgathatjuk, karmester Vladimir Lungu. Június 14-én pedig Gabriele Montero, világhírű zongoraművész, különleges zongoraestje zárja a fesztivált, helyszín a Nagyváradi Állami Színház. A Sons of Oradea Fesztivál a Visit Oradea és Nagyvárad polgármesteri hivatalának rendezvény. Jegyek az entertix.ro és a biliete.ro oldalakon.
0: És most vissza a zenéhez.
5: Slágerek,
0: magyar kedvencek Nagyváradon.
5: Ez a

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Százezrek veszíthetik el a munkájukat az Európai Unióban. Jelentősen megnőtt a háztartásokra nehezedő teher. A megújuló bihari földvár talaj rétegei alatt megtalálták a Szent László korabeli székesegyház maradványait. Egyre nagyobb hatása vannak a hazai fogyasztók étkezési szokásaira a közösségi médiában megjelenő trendek. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Az uniós tagállamoknak a következő években a munkahelyek tömeges megszűnésével kell szembenézniük, figyelmeztet az Európai Bizottság. A magas energiaköltségek, az ipari szerkezet átalakítás és a zöld átállás folyamatai súlyosan megterhelik a gazdaságot. A jelentés rávilágít a munkaerőpiacon tapasztalható tartós egyenlőtlenségekre is. Az EU-n kívüli állampolgárok még mindig sokkal nagyobb valószínűséggel kényszerülnek a képzettségüknél alacsonyabb szintű munkakörökbe, mint a hazai munkavállalók. A munkahelyek minősége is problémát jelent. Minden ötödik munkavállaló alacsony bérű, gyenge termelékenység növekedésű ágazatban dolgozik. És minden 12. dolgozó embert a szegénység kockázata fenyeget. Annak ellenére, hogy van állása. Miközben egyes szektorokban leépítések fenyegetnek, a vállalatok továbbra is nehezen találnak megfelelő képzettségű munkaerőt. A bizottság adatai szerint a cégek több mint háromnegyede nyilatkozott úgy, hogy a munkaerő és készséghiány közvetlen akadályát képezi a beruházásoknak. A megújuló bihari földvár talaj rétegei alatt megtalálták a Szent László korabeli székesegyház maradványait. Az ásatásokkal minden kétséget kizáróan megállapították, hogy a Szent László idejéből származó egykori püspöki székhely nyomaira bukkantak. Azt meg bizonyosan tudni, hogy a bihari földvár nem Szent István korabeli, hanem építése minden valószínűség szerint az 1040-es évekre tehető. Az is egészen biztos, hogy ezt a földvárat Szent László nem csak hogy látta, hanem aktívan használta is. Mert az uralkodását megelőző két évtizedben ez volt a hercegség központi erődítése. Jelentette Emüdi Tamás műépítész, műemlékvédelmi szakmérnök a Maszolnak. A régészek a földvárat már az 1960-as évektől kezdve kutatták, de Emüdi szerint ennek ellenére nagyon keveset lehetett megtudni, ugyanis ennyi idő alatt a teljes területnek mindössze a 2,5%-át sikerült feltárni. Ez pedig jól mutatja a létesítmény méreteit, és előrejelzi a mélyben nyugvó feltáratlan leletanyag mennyiségét. Egyre nagyobb hatása vannak a hazai fogyasztók étkezési szokásaira a közösségi médiában megjelenő trendek. A tonhal, a szardínia, a görög joghurt és a növényi tej lettek idén a

0: Vásárlókosár új sztárjai. Az influencerek és tartalomkészítők által népszerűsített termékek gyorsan keresett árucikkekké válnak az üzletekben. Különösen akkor, ha egészségügyi előnyökkel, magas fehérje tartalommal vagy szuper élelmiszernek tartott összetevőkkel társítják őket. A trendi termékeken túl a szezonális zöldségek és gyümölcsök továbbra is az étrend alapját képezik. Márciusban a tavasz tárjai, az uborka, a paradicsom és a retek vezették a népszerűségi listát. Majd a saláta és a gomba következett. A gyümölcsök körében a banán és az alma továbbra is dominál a fogyasztók választásában. De a kiwi a szezon meglepetése, amely az egyik leggyorsabb növekedést regisztrálta.
1: És most Nagyváradról Nagyváradiaknak. A vágány mellett tessék vigyázni. Indul a zenevonal.
2: Hello, Charlie vagyok.
3: Ákos vagyok.
4: Pataki Attila vagyok.
5: Rózsa Magdi vagyok.
1: Induljon egy újabb óra a legnagyobb magyar slágerekkel, igazi különlegességekkel. Itt a Plusz FM-en.

A szívemen is súly, egy szürke taxi vár, az üvegajtón túl, a főbejárat előtt.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. És legkedvesebb

0: Itt a Plusz FM. Reklám. Idén is megrendezésre kerül a nagy sikerű Sons of Oradea Fesztivál. Június 12-én a legnagyobb bécsi operett slágerek csendülnek fel a Nagyváradi Várban David Jiménez Carreras vezetésével. Június 13-án szintén a várfalai között a világ legismertebb filmzenéjét hallgathatjuk, karmester Vladimir Lungu. Június 14-én pedig Gabriele Montero, világhírű zongoraművész, különleges zongoraestje zárja a fesztivált, helyszín a Nagyváradi Állami Színház. A Sons of Oradea Fesztivál a Visit Oradea és Nagyvárad polgármesteri hivatalának rendezése. Jegyek az entertix.ro és a biliete.ro oldalakon. Igazi szenzáció! Június 17-én megnyílik Nagyvárad első lakokos hiperkes áruháza. Várunk a Szújsuló utca 10 A szám alatt, az egykori Remárt üzlethelyén, Bihar püspökiben. A lakokos hipermarketben már 3 termék vásárlásától kezdve akciós árak várnak rád. Lakokos hipermarket. Június 17-től. Lakokos, van
1: az a mester. Egy óra csak magyarul. Ez a Plusz FM zenevonat.

0: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: Idén is megrendezésre kerül a nagy sikerű Sons of Oradea Fesztivál. Június 12-én a legnagyobb bécsi operett slágerek csendülnek fel a Nagyváradi Várban David Jiménez Carreras vezetésével. Június 13-án szintén a várfalai között a világ legismertebb filmzenéjét hallgathatjuk, karmester Vladimir Lungu. Június 14-én pedig Gabriele Montero, világhírű zongoraművész, különleges zongoraestje zárja a fesztivált, helyszín a Nagyváradi Állami Színház. A Sons of Oradea Fesztivál a Visit Oradea és Nagyvárad polgármesteri hivatalának rendezvénye. Jegyek az entertix.ro és a biliete.ro oldalakon.
0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
2: Sok a beruházás az országban, a minőségükkel azonban komoly gond van. A hazai cégek számára a prioritás a termelés növelése. Innovációra nagyon keveset költenek. Négy sávosra bővítik a Nagyváradi repülőtér és a Nagyürök bejárata közötti majd 2 kilométernyi útszakaszt. Eddig a munkálatok 40%-át végezték el. Élesen bírálta a román hadsereg jelenlegi állapotát a román különleges műveleti erők volt vezetője. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Románia, Horvátországgal, Csehországgal és Szerbiával egyetemben a közép-kelet-európai régió éllovasai közé tartozik a beruházások tekintetében. Mindezek ellenére a helyzet távolról sem idilli. Komoly problémák vannak ugyanis a beruházások minőségével és hatékonyságával. Írja a CursDeGouvernare.ro. Az egyik gondot az jelenti, hogy a beruházások az infrastruktúrális építkezések terén koncentrálódnak. A zöldmezős beruházások a GDP mindössze 1,9%-át teszik ki, miközben a koronavírus járvány előtt ez az arány 6,3% volt. Legalább ekkora probléma, hogy az innováció nem jelent prioritást a hazai cégek számára. Romániában a vállalatok 20%-a költ új termékek és szolgáltatások fejlesztésére. A régió több országában ez az arány lényegesen magasabb. Magyarországon például 22%. A hazai cégek számára egyetlen prioritás létezik, a termelés növelése. A többire szinte semmit sem költenek. Négy sávosra bővítik a Nagyváradi repülőtér és a Nagyürök bejárata közötti majd 2 kilométernyi útszakaszt. Eddig a munkálatok 40%-át végezték el, számolt be közleményében a Bihar megyei tanács. Ennek részeként körforgalmat alakítanak ki a repülőtér közelében, amely gördülékenyebbé teszi a gépjárművek ki- és behajtását a létesítmény területére. Ezzel egy időben áthelyezték a közmű, a villany és a telekommunikációs vezetékeket, illetve leszerelték a repülőtér melletti villanyoszlopokat azért, hogy ki lehessen alakítani a körforgalmat. A március elején elkezdett munkálatok kivitelezője a Dumexin cég, a megvalósítási időszak pedig 6 hónap. A bruttó 34,3

0: millió leértékű projektet a megyei tanács az Országos Közúti Infrastruktúra Kezelő Társasággal partnerségben valósítja meg. Élesen bírálta a román hadsereg jelenlegi állapotát Mihály Gibó, tartalékos parancsnok. A román különleges műveleti erők volt vezetője. Derül ki a News.ról-nak adott interjúból. Szerinte a hadsereg legnagyobb problémája nem pusztán az, hogy mire van pénz és milyen fegyvereket vásárolnak, hanem az, hogy nincs világos jövőképe. Nem tudja, mi akar lenni. Gibó úgy véli, az ukrajnai-orosz invázió 2022-es kezdete óta a román hadsereg harcképessége nem nőtt érdemben, mert Románia azóta egyetlen új NATO képességet sem tanúsított. Amennyiben Románia csak megvásárolja a fegyvereket, de közben nem készíti fel a személyzetet, nem teremti meg az infrastruktúrát, nem veszi meg a kiegészítő felszereléseket és nem igazítja hozzá a jogszabályokat, akkor az új eszközök könnyen raktárban maradhatnak, és elavulhatnak, mire valóban használni lehetne őket.
1: Hey, let's keep this thing going.
2: Itt a Plusz FM hétvégi Mix műsora. Ez a Party Plusz.
3: Hát szevasztok, nagyon király péntek estét kívánok nektek. Június 5-e a pontos dátum, ez pedig már a Party Plusz. A lemezjátszóknál DJ Diszkóza egészen 11-ig. Már is kezdünk, 3, 2, 1, jön a...

0: Let's keep this thing going.
1: Itt a Plusz FM hétvégi Mix műsora. Ez a Party Plusz.
2: Hát figyelem, figyelem, beszállást befejezni. Folytatódik a péntek esti menet itt a Plusz FM-en, Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiójában, a nyár hivatalos adójában, és ez már a Party Plusz második órája egészen pontosan. A lemezjátszóknál továbbra is DJ Diszkózan. Az első órában kaptátok a mainstream topslágereket, a folytatásban pedig jönnek az elmúlt 20-30 év legnagyobb klub és dance kedvencei, azaz a klasszik rovatunk kibővített változata. Remélem felkészültetek hangerőt feltekerni, nincs megállás 11-ig itt a Party Plusban.

Az egyik kedvenc DJ producerem Chicane zenélt nálunk, ő sokszor megfordul egyébként a klasszik rovatunkban, nyilván nem véletlen, hiszen véleményem szerint a világ egyik legjobb zenészéről és lemezlovasáról van szó. Ez volt a legendás Saltwater, aminek az énekesnője sajnos már nem lehet közöttünk, őt nem is olyan régen, pár héttel ezelőtt veszítettük el, úgyhogy hát ismételten ráemlékeztünk. Ennyi volt mára, találkozunk.

0: leszünk holnap szombaton 21 órától DJ Diszkóza voltam vagyok és leszek. Nagyon szuper hétvégét kívánok nektek. Hello, hello!
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad. Az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
2: Százezrek veszíthetik el a munkájukat az Európai Unióban. Jelentősen megnőtt a háztartásokra nehezedő teher. A megújuló bihari földvár talaj rétegei alatt megtalálták a Szent László korabeli székesegyház maradványait. Egyre nagyobb hatása vannak a hazai fogyasztók étkezési szokásaira a közösségi médiában megjelenő trendek. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Az uniós tagállamoknak a következő években a munkahelyek tömeges megszűnésével kell szembenézniük, figyelmeztet az Európai Bizottság. A magas energiaköltségek, az ipari szerkezet átalakítás és a zöld átállás folyamatai súlyosan megterhelik a gazdaságot. A jelentés rávilágít a munkaerőpiacon tapasztalható tartós egyenlőtlenségekre is. Az EU-n kívüli állampolgárok még mindig sokkal nagyobb valószínűséggel kényszerülnek a képzettségüknél alacsonyabb szintű munkakörökbe, mint a hazai munkavállalók. A munkahelyek minősége is problémát jelent. Minden ötödik munkavállaló alacsony bérű, gyenge termelékenység növekedésű ágazatban dolgozik. És minden 12. dolgozó embert a szegénység kockázata fenyeget. Annak ellenére, hogy van állása. Miközben egyes szektorokban leépítések fenyegetnek, a vállalatok továbbra is nehezen találnak megfelelő képzettségű munkaerőt. A bizottság adatai szerint a cégek több mint háromnegyede nyilatkozott úgy, hogy a munkaerő és készséghiány közvetlen akadályát képezi a beruházásoknak. A megújuló bihari földvár talaj rétegei alatt megtalálták a Szent László korabeli székesegyház maradványait. Az ásatásokkal minden kétséget kizáróan megállapították, hogy a Szent László idejéből származó egykori püspöki székhely nyomaira bukkantak. Azt már bizonyosan tudni, hogy a bihari földvár nem Szent István korabeli, hanem építése minden valószínűség szerint az 1040-es évekre tehető. Az is egészen biztos, hogy ezt a földvárat Szent László nem csak hogy látta, hanem aktívan használta is. Mert az uralkodását megelőző két évtizedben ez volt a hercegségének központi erődítése. Jelentette Műdi Tamás műépítész, műemlékvédelmi szakmérnök a Maszolnak. A régészek a földvárat már az 1960-as évektől kezdve kutatták, de Műdi szerint ennek ellenére nagyon keveset lehetett megtudni. Ugyanis ennyi idő alatt a teljes területnek mindössze a 2,5%-át sikerült feltárni. Ez pedig jól mutatja a létesítmény méreteit, és előrejelzi a mélyben nyugvó feltáratlan leletanyag mennyiségét. Egyre nagyobb hatása vannak a hazai fogyasztók étkezési szokásaira a közösségi médiában megjelenő trendek. A tonhal, a szardínia, a görög joghurt és a növényi tej lettek idén a bevásárlókosár új sztárjai. Az influencerek és tartalomkészítők által népszerűsített termékek gyorsan keresett árucikkekké válnak az üzletekben. Különösen akkor, ha egészségügyi előnyökkel, magas fehérje tartalommal vagy szuper élelmiszernek tartott összetevőkkel társítják őket. A trendi termékeken túl a szezonális zöldségek és gyümölcsök továbbra is az étrend alapját képezik. Márciusban a tavasztárjai, az uborka, a paradicsom és a retek vezették a népszerűségi listát. Majd a saláta és a gomba következett. A gyümölcsök körében a banán és az alma továbbra is dominál a fogyasztók választásában. De a kiwi a szezon meglepetése, amely az egyik leggyorsabb növekedést regisztrálta.
1: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, nagy

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. És legkedvesebb magyar kedve.

egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádiónk. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: Szeretjük Nagyváradot. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad. Az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Sok a beruházás az országban, a minőségükkel azonban komoly gond van. A hazai cégek számára a prioritás a termelés növelése. Innovációra nagyon keveset költenek. Négy sávosra bővítik a nagyváradi repülőtér és a Nagyörög bejárata közötti majd 2 kilométernyi útszakaszt. Eddig a munkálatok 40%-át végezték el. Élesen bírálta a román hadsereg jelenlegi állapotát a román különleges műveleti erők volt vezetője. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Románia, Horvátországgal, Csehországgal és Szerbiával egyetemben a közép-kelet-európai régió éllovasai közé tartozik a beruházások tekintetében. Mindezek ellenére a helyzet távolról sem idilli. Komoly problémák vannak ugyanis a beruházások minőségével és hatékonyságával. Írja a CourseDeGouvernare.ro. Az egyik gondot az jelenti, hogy a beruházások az infrastruktúrális építkezések terén koncentrálódnak. A zöldmezős beruházások a GDP mindössze 1,9%-át teszik ki, miközben a koronavírus járvány előtt ez az arány 6,3% volt. Legalább ekkora probléma, hogy az innováció nem jelent prioritást a hazai cégek számára. Romániában a vállalatok 20%-a költ új termékek és szolgáltatások fejlesztésére. A régió több országában ez az arány lényegesen magasabb. Magyarországon például 22%. A hazai cégek számára egyetlen prioritás létezik, a termelés növelése. A többire szinte semmit sem költenek. Négy sávosra bővítik a nagyváradi repülőtér és a Nagyörög bejárata közötti majd 2 kilométernyi útszakaszt. Eddig a munkálatok 40%-át végezték el, számolt be közleményében a Bihar megyei tanács. Ennek részeként körforgalmat alakítanak ki a repülőtér közelében, amely körtülékenyebbé teszi a gépjárművek ki- és behajtását a létesítmény területére. Ezzel egy időben áthelyezték a közmű, a villany és a telekommunikációs vezetékeket, illetve leszerelték a repülőtér melletti villanyoszlopokat azért, hogy ki lehessen alakítani a körforgalmat. A március elején elkezdett munkálatok kivitelezője a Dumexin cég, a megvalósítási időszak pedig 6 hónap. A bruttó 34,3 millió leértékű projektet a megyei tanács az Országos Közúti Infrastruktúra Kezelőtársasággal partnerségben valósítja meg. Élesen bírálta a román hadsereg jelenlegi állapotát Mihály Gibu, tartalékos parancsnok. A román különleges műveleti erők volt vezetője. Derül ki a news.ro-nak adott interjúból. Szerinte a hadsereg legnagyobb problémája nem pusztán az, hogy mire van pénz és milyen fegyvereket vásárolnak, hanem az, hogy nincs világos jövőképe. Nem tudja, mi akar lenni. Gibu úgy véli, az ukrajnai-orosz invázió 2022-es kezdete óta a román hadsereg harcképessége nem nőtt érdemben, mert Románia azóta egyetlen új NATO képességet sem tanúsított. Amennyiben Románia csak megvásárolja a fegyvereket, de közben nem készíti fel a személyzetet, nem teremti meg az infrastruktúrát, nem veszi meg a kiegészítő felszereléseket és nem igazítja hozzá a jogszabályokat, akkor az új eszközök könnyen raktárban maradhatnak, és elavulhatnak, mire valóban használni lehetne őket.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Kedves fent, nincs baj, nincs haragban. Senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz. Megéríthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádiók. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb

0: Rádió nagyváradiaknak. Ez a Plusz FM Nagyvárad.
1: Mi a hibám, amit féltettem, mint csillag az égen, de ameddig tombol a tűz még bennem, én hagyom a dékjen, majd elmegyek és ahol nem lát senki, ott verek egy tábort, ha a múltat nem tudom jóvá tenni.
2: Még nem tudom, hol is a cél, és folyton ellen

0: változott, ami sokak számára megnehezíti a lakásvásárlást. Különösen azok számára, akik nehezen felelnek meg a szokásos hitelfeltételeknek. A pénzügyminisztérium szerint az 500 millió lejes idei keret megállapítását a 2026-ra várható viszonylagos piaci stabilitás, a jelzálog hitelezés alakulása és a potenciális kedvezményezettek igénye indokolja. Emellett a kedvezőbb finanszírozási feltételek is a program folytatása mellett szólnak. A radikális megoldással szorítaná vissza a használt gépjárművek törvénytelen kereskedelmét Diana Buzoyano környezetvédelmi miniszter. Az általa kidolgozandó sürgősségi rendeletben előírják, hogy egy magánszemély legfeljebb két régi, más országból származó gépjárművet hozhat be és regisztrálhat. Az intézkedés célja az illegális kereskedelem visszaszorítása. A miniszter hangsúlyozta, hogy tárgyalásokat folytat azokkal a cégekkel is, amelyek használt autókkal kereskednek és legális tevékenységet folytatnak. És ezeknek a tárgyalásoknak az eredménye alapján határozzák meg a jövő beli jogszabály javaslatait. A belügyminisztérium arra figyelmeztet, hogy a hamisított termékek és a kalóztartalmak továbbra is valós kockázatot jelentenek a vásárlók számára. A tárca közleménye szerint az év első hónapjában a rendőrség 384 büntető eljárást indított a szellemi tulajdon megsértésével kapcsolatos ügyekben. A feltárt esetek azt mutatják, hogy a gyanúsan alacsony árak mögött hamisítói hálózatok állhatnak, míg egyetlen internetes kattintás mögött valós veszélyek is meghúzódhatnak. A hatóságok arra kérik a fogyasztókat, hogy figyeljenek a gyanúsan olcsó árakra, a gyenge minőségű csomagolásra, a származási iratok hiányára és a nem biztonságos honlapok használatára. Egyúttal azt javasolják, hogy az állampolgárok kizárólag engedélyezett forrásból vásároljanak, ellenőrizzék a termékek eredetiségét és kerüljék a kalóztartalmak elérését vagy terjesztését.
1: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star, get your game on, go play. És legkedvesebb magyar

magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Százezrek veszíthetik el a munkájukat az Európai Unióban. Jelentősen megnőtt a háztartásokra nehezedő teher. A megújuló bihari földvár talaj rétegei alatt megtalálták a Szent László korabeli székesegyház maradványait. Egyre nagyobb hatása vannak a hazai fogyasztók étkezési szokásaira a közösségi médiában megjelenő trendek. Köszöntöm a hallgatókat! Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Az uniós tagállamoknak a következő években a munkahelyek tömeges megszűnésével kell szembenézniük, figyelmeztet az Európai Bizottság. A magas energiaköltségek, az ipari szerkezet átalakítás és a zöld átállás folyamatai súlyosan megterhelik a gazdaságot. A jelentés rávilágít a munkaerőpiacon tapasztalható tartós egyenlőtlenségekre is. Az EU-n kívüli állampolgárok még mindig sokkal nagyobb valószínűséggel kényszerülnek a képzettségüknél alacsonyabb szintű munkakörökbe, mint a hazai munkavállalók. A munkahelyek minősége is problémát jelent. Minden ötödik munkavállaló alacsony bérű, gyenge termelékenység növekedésű ágazatban dolgozik. És minden 12. dolgozó embert a szegénység kockázata fenyeget. Annak ellenére, hogy van állása. Miközben egyes szektorokban leépítések fenyegetnek, a vállalatok továbbra is nehezen találnak megfelelő képzettségű munkaerőt. A bizottság adatai szerint a cégek több mint háromnegyede nyilatkozott úgy, hogy a munkaerő és készséghiány közvetlen akadályát képezi a beruházásoknak. A megújuló bihari földvár talaj rétegei alatt megtalálták a Szent László korabeli székesegyház maradványait. Az ásatásokkal minden kétséget kizáróan megállapították, hogy a Szent László idejéből származó egykori püspöki székhely nyomaira bukkantak. Azt meg bizonyosan tudni, hogy a bihari földvár nem Szent István korabeli, hanem építése minden valószínűség szerint az 1040-es évekre tehető. Az is egészen biztos, hogy ezt a földvárat Szent László nem csak hogy látta, hanem aktívan használta is. Mert az uralkodását megelőző két évtizedben ez volt a hercegség központi erődítése. Jelentette Emüdi Tamás műépítész, műemlékvédelmi szakmérnök a Maszolnak. A régészek a földvárat már az 1960-as évektől kezdve kutatták, de Emüdi szerint ennek ellenére nagyon keveset lehetett megtudni, ugyanis ennyi idő alatt a teljes területnek mindössze a 2,5%-át sikerült feltárni. Ez pedig jól mutatja a létesítmény méreteit, és előrejelzi a mélyben nyugvó feltáratlan leletanyag mennyiségét. Egyre nagyobb hatása vannak a hazai fogyasztók étkezési szokásaira a közösségi médiában megjelenő trendek. A tonhal, a szardínia, a görög joghurt és a növényi tej lettek idén a bevásárlókosár új sztárjai. Az influencerek és tartalomkészítők által népszerűsített termékek gyorsan keresett árucikkekké válnak az üzletekben. Különösen akkor, ha egészségügyi előnyökkel, magas fehérje tartalommal vagy szuper élelmiszernek tartott összetevőkkel társítják őket. A trendi termékeken túl a szezonális zöldségek és gyümölcsök továbbra is az étrend alapját képezik. Márciusban a tavasz tárjai, az uborka, a paradicsom és a retek vezették a népszerűségi listát. Majd a saláta és a gomba következett. A gyümölcsök körében a banán és az alma továbbra is dominál a fogyasztók választásában. De a kiwi a szezon meglepetése, amely az egyik leggyorsabb növekedést regisztrálta.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradó. Ez a Plusz FM.
1: Lotfi Begi, Kollányi Zsuzsi, Dr. Béres és a régi nyár.

semmit se változtál. Behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsökből csinálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva, üres zsebbe.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenceink. Az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádiónk. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez